0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Peter Jones-t köszöntöm nagy szeretettel. Hú, de rég találkoztunk. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szia András, te nagyon köszönöm. És
1: Három éve nem találkoztunk. Atyaik, hogy megy az idő? De itt vagy rendületlenül, és nem, hogy itt vagy, hát tulajdonképpen Budapesten ugyanúgy vagy még több workshopot tartasz, mint annak idején. És azért is örülök, hogy eljöttél, mert egy olyan műfaj teremtő képzésről fogsz majd mesélni, meg mindenről, ami te vagy, és amivel foglalkozol. Kaptam tőled most is egy, szerintem hiánypótló könyvet, a pénzáramlás 6 szabálya címmel, a pénzhez fűződő érzelmi kapcsolat 6 típusa. Ebből már talán kiderült a hallgatóknak, hogy te azért teljesen mást képviselsz a képzéses piacon, meg az önfejlesztő piacon. Hogy mondtad, pénzügyi családállítás?
2: Pénzügyi családállítás, és ez egy Hellinger, ugye van a hagyományos Hellinger,
1: az alap
2: családállítás, az a német pszichológus, aki Dél-Afrikában élt, és a Zulu törzsekben kialakította, és ott átvette ezeket a, hát ezek ugye szerepek, bizonyos családi szerepeken belül, hogy ki mit érez, amikor eltávozott egy, mondjuk egy nagyapa, egy lélek eltávozott a családi körből, vagy a törzsnek a köréből, és akkor ő így ezt kifejlesztette, és nevezte el, ugye családállítás, family constellation angolul, családállítás magyarul.
1: Hát de milyen jó, hogy te meg hozzátetted a pénzügyi részét, mert de tényleg most, ha belegondolnak a hallgatók, ez azért rengeteg családban probléma.
2: Én azt éreztem, hogy mert én kb. 40 és 50 közötti családállító és kinezológushoz jártam az évek során.
1: Saját magad?
2: Saját magam.
1: Kísérleteztél saját magaddal, vagy csak érdekelte?
2: A saját magam gyerekkori fájdalmaim.
1: Azt ki kellett dolgoznod?
2: Igen. Igen. Ez ugye a munka, a munkában is a cégnek, ahogyan növekedett nagyon gyorsan a cégem, ebben stresszben ordibáltam, kiabáltam az alkalmazottaimmal, az ex-feleségemmel, mindenkivel, és már nem bírtam, szóval már megutáltam magam, és meg akartam találni, hogy hol a válasz, honnan jön ez a dű, ami nem én vagyok, mert erősen éreztem, hogy ez valahonnan máshol jön. És így kezdtem el a családállításokra járni. És a pénzügyi, azért neveztem el pénzügyi családállításnak, mert én ugye előtte csak a pénzügyi világban éltem. Semmi más nem érdekelt, csak a pénz, a hitelek, semmi más.
1: És ez így, megváltozott?
2: Ez most inkább a spirituális életet próbálom élni, ennek a kettőnek a harmóniáját valójában.
1: Változott minőségibbé lett az életed?
2: Na, 100%-ban.
1: Tényleg?
2: Ami volt, raktam is fel egy érdekes videót, ahol a 10 évvel ezelőtti Péter csak olyan baráti társaságokat keresett, hogy kinek van pénze, ki az, aki gazdag, és minél több információt elvegyek azoktól, akik sikeresek, akik gazdagok, de láttam, hogy ezek az emberek nem boldogok. És itt is akartam nagy változásokat hozni, hogy kik azok az emberek, akik, mert ugye van az a mondás, hogy az 5 ember átlaga vagy.
1: Igen. Ez igaz?
2: Ez nagyon igaz. Ez nagyon igaz. És azokat keresem az életemben, akik, ugye van ez a japán mondás, hogy a ikigai, aki az élet örömét éli, az élet célja, és a szerint él, hogy kik azok az emberek, akik kiegyensúlyozottak, akik belső békével, és akik szeretik, amit csinálnak nap mint nap. És mindegy, hogy itt a pénz az egyáltalán nem fontos ilyen szempontból, hanem ki az, aki az élet értelmét, vagy az élet ikigáját éli, és azt láttam, hogy minél jobban körülveszem ilyen emberekkel magamat, én is abban egy magasabb rezgésre változok át.
1: Azért ez egy komoly, ugye kísérleti szót használtam az előbb, de ez ilyen önfegyelmet is igényel, az, hogyha valaki saját magán próbálgatja ezeket a módszereket. Mert tudom, hogy neked már régebben is, amikor találkoztunk, volt egy nagyon komoly missziód, hogy mindazt, amit megtanultál, az átad másoknak, hogy építettél egy, csak hogy tudják a hallgatók, egy rendkívül prosperáló életet magadnak, tehát te anyagilag megalapoztál sok életet előre, tehát egy rendkívül sikeres üzletember vagy, és azért álltál ki, hogy ezeket hitelesen átad másoknak, akik szeretnének jól élni, akik szeretnének nem a napi őrületekkel foglalkozni, mert hogy egyébként ez elérhető. De mi kell ehhez?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A fontos, hogy szeressük, amit csinálunk. Ez a nap, mint nap. Úgy felkelni, hogy már...
1: Ne utálattal.
2: És egy dolgot most észrevettem, pont most a hetekben egy nagyon érdekes dolog, ami megérintette a szívemet, hogy ha megfigyeljük, hogy milyen, ha barátokkal leülünk, vagy egy társaságban, vagy egy munkahelyen, kik azok az emberek, akik inkább beletesznek energiát, törődést a körcsoportba, és kik azok, akik kivesznek, csak ki akarnak venni, csak hasznot akarnak, és nem emelik fel a kört, az energiát a körben. Ez egy nagyon fontos szemlélet, amit szeretnék tovább vinni. Én is gyakorlom most, mert én is, ez egy életfolyamat, szóval én is gyakorlom ezt. Néha elkábít most is az anyagiak, mert ha vannak, mondjuk tegyük fel, felhívnak, és Péter, most is van egy új apartman féláron, nem akarod-e megvenni, ugye a kicsi mohóságom, szóval van természetesen még emberből vagyok, vannak hibáim, és egy életút, ez nekem egy életút.
1: Na várjál, de nem biztos, hogy értik a hallgatók, tehát az miért ördögtől való dolog, hogy te egy üzleti lehetőséget meglovagolsz, hiszen abból fedezed tulajdonképpen ezt az önfejlesztő missziódat is.
2: Kettő dolgot fedezek, az egyik, van nekem egy gyerek alapítványom, Delfin szív alapítvány.
1: Beszéltem volna erről is, mert az meg egy még magasztosabb dolog.
2: Igen, és akkor van a Delfin szív önfejlesztő program, amit ugye ingyenesen is csinálok, havi egyszer tartom, pont ma este lesz egy ingyenes a Magnetházba, és akkor van a haladó, az ott egy kis pénzt kérek el, elérte. Nagyon fontos a pénz, a szerepe is, szóval a kérdésedre is fontos a pénz szerepe. Valamiből meg kell élnem, kaját kell vennem a fiamnak, ugye iskolát fizetnem, stb. Ezért van az, hogy sokszor visszalépek a japán ikigaihoz, aminek 4 arany pillére van. Az egyik az, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, szívből csinálsz. A második része, a 4-ből, az mi az, amiért tudsz pénzt kérni. A harmadik része, az mi az, ami segít a világnak, vagy a környezetnek, az állatnak, a természetnek, a világnak. És a negyedik az, hogy mire van szükség. És hogyha ez mind a 4 megvan, akkor lehet egy belső, békés, boldog, kiegyensúlyozott életet élni.
1: De neked mióta van meg?
2: Nekem ez körülbelül 4 éve van meg. Szóval én most az önfejlesztéses, a coachingokból, ezekből a önfejlesztési programokból már meg tudnék élni, mert ugye heti szinten tartom a pénzügyi családállításokat, meg a coachingokat, és már nem is kéne a lakásbiznisz, amivel felépítettem a vagyonat, azt már nem is kell, hanem csak ebből meg tudnék.
1: Tehát csak az önfejlesztésből azt olyan szintre fejlesztetted?
2: Igen.
1: Aha, a tanításokat. Ugye te Magyarország, azt írod, második legnagyobb Airbnb tulajdonosa, üzemeltetője vagy.
2: Igen.
1: Az életutadról szól egy rakáskönyv, amit írtál, abban benne vagy te is, aki szeretné összerakni a Peter Jones személyiséget, meg az élettörténetet, az hozzáfér a könyveiden keresztül. De arra vagyok kíváncsi, hogy az elmúlt, mert azt írod, hogy nagyon sokat változtál, ami persze természetes, hiszen ugye 3 éve találkoztunk utoljára, már egyikünk se ugyanaz az ember, mint mint 3 éve. Aztán, hogy ez jobbak lettünk, vagy rosszabbak, az megint egy külön kérdés. Az ember igyekszik azt hinni, én legalábbis magamról, hogy én napról napra azért vagyok hálás, hogy tapasztaltabb vagyok, hogy nagyon sok mindent már másképp látok, meg másképp állok hozzá dolgokhoz. Te ezt hogy éled meg? Felelős emberként, mert te, aki emberek sorsa fölött tudsz, ugye, amikor irányítod őket ezeken a képzéseken, az nagyobb felelősség.
2: Én azért vagyok nagyon hálás az életnek, a teremtőnek, mert minden, szinte minden nap kapok visszajelzéseket, hogy érdemes ezt csinálnom, és ugye mivel szeretem is csinálni az állításokat, a coachingot, szeretem látni másokban, hogy akár a legkisebb változásokat, amit tudok hozni, vagy amit persze ők hozzák saját maguk, ők nekik kell megtenni a lépéseket hozzá, de a legkisebb változásokért is olyan örömöt adnak nekem. És ez az, ami energiát ad, és úgy kelek fel, boldogan kelek fel, boldogan megyek aludni. Egy kiteljesedett napom van szinte nem mondhatom, hogy minden nap, de azt mondom, hogy 85%-ba nagyon egy belső béke és boldogság.
1: És viszonylag régóta?
2: Ez már 3 éve, 3-4 éve.
1: Látod, amióta nem találkoztam. Ja. Jót tett neked a távolság, hogy nem voltam ott. Viccelek.
2: Ez körülbelül 3-4 éve.
1: Na, nagyon jó a pólód is, azt mondja, a megvilágosodás holnap hajnalban várható. Tiéd ez a póló?
2: Ezt a Spirit Design-nak a alapítójától kaptam, és annyira tetszik, akartam...
1: De tényleg jó.
2: Nagyon.
1: Majd a fotón úgy is látják a hallgatók, azon a fotón, ahol a mai műsort promóztuk, hogy te itt leszel. De kb. Így gondolkodsz?
2: Igen.
1: És tényleg megvan a megvilágosodás hajnalban?
2: Az még messze van szerintem, ugye, ahogy mondtam, ez egy egész életút, hogy én... Nekem az a célom, hogy csak fenntartsam ezt a belső béke, ezt a boldogságot, ami azt a szintet, ami most van, én már annak nagyon hálás lennék. Szóval minden nap úgy élni, hogy tudjak szolgálni, segíteni másoknak. A fiam is nagyon van, most lesz 14 éves fiam.
1: Szépen gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ő hol él?
2: Ő fele időt velem, és az anyukájával a másik felét. Mi 200 méterre lakunk.
1: Ja, jó, azt hittem, hogy külföldön van, akkor nem? Oké.
2: Ja.
1: Szuper.
2: Innen 400 méterre.
1: A stúdiótól 400. Itt vagy a stúdió környéken?
2: A stúdiótól környéken.
1: Szuper, hát akkor csak lesétálhat. Örülök neki. Hány éve foglalkozol emberekkel?
2: 6 éve. 6 éve úgy kezdődött, hogy volt egy ausztrál, vagy most is van egy ausztrál barátom, de közben kiköltözött Melbourne-be, és mondta, hogy Péter, látom, hogy neked annyi tudásod van az Airbnb, a szoba árazásokban, és a rendszer kialakításokban egy Airbnb, meg egy panzió hálózat, egy rendszernek a struktúrájában, és hogy nem tanítanád meg. És akkor kicsit nevettem, azt hittem, hogy csak viccel, mondtam, mert szívesen megosztok minden infót, és akkor mondta, nem, komolyan, mennyit kérnél el egy hétvégi kurzusra? És akkor belegondoltam, mondtam, hogy hát figyelj, akkor legyen egy 20-as. És hárman, még a felesége, még összesen 3 voltak, és így kezdtem el emberekkel foglalkozni, hogy akkor így adtam vissza, a tudásomat osztottam meg a napi árazásban, és aztán meghirdettem rögtön utána, annyira tetszett, hogy meghirdettem a Facebookon egy hónappal későbbi, arra már 6-an jöttek, aztán 10-20-an, stb. Eltelt egy év, és láttam, hogy abból a körülbelül 100 emberből megfigyeltem, hogy kik azok, akik tényleg alkalmazzák az én technikáimat az ár növekedésben és a tudásomat, és a 100 emberből csak körülbelül 2-3 használta tényleg. Uh-huh. És én felhívtam őket meg, hogy kérdezhetem, hogy te miért nem, látom, hogy értetted, le is írtad, minden jegyzetet kaptál, a PPT-t elküldtem neked, és ott vettem észre, hogy nem a tudás az nem elég, hanem maga az önfejlesztési rész, maga a megengedési része, mert nagyon sok embernek ugye az a hitrendszere, hogy én ezt nem érdemlem meg.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Tehát azért nem keres, vagy nem áramlik hozzá a pénz, mert saját magát letiltja?
2: Igen. Szóval vagy mind a két szülőtől, vagy az egyik oldalon, ugye a családállításnál is nekem az jön ki, amikor valakit kiválasztunk, hogy a pénzet képviseli, ez egy személy, aki a pénz képviseli, vagy a jövőbeli bőség megengedését képviseli, akkor mindig rákérdezek, hogy ez anyai oldal, vagy női oldali minőség, vagy férfi oldali minőség, ahol a pénzzel kapcsolódna az a személy. És ugye itt sokkal gyorsabban lerövidítjük az utat, hogy honnan van a nagyobb gát, vagy a blokk, ami miatt mi kevésbé engedjük be ezt a bőség áramlást.
1: Vannak itt megtanulandó, meg átnézendő dolgok. Ez a családállítás, ez mióta van?
2: A Bert Hellinger Kelet-Európában, az a Lengyel, Magyarország, Németországban, már a 80-as években.
1: Várja, bocsánat, azt úgy tudom, nekem mármint te mióta tartod a...
2: Én 5 éve. Uh-huh. Én 5 éve tartom.
1: Akkor elkezdted?
2: Igen. De akkor ilyen...
1: Akkor még nem volt pénzügyi családállítás.
2: Akkor nem hívtam úgy, hogy pénzügyi családállítás, csak ilyen Airbnb kurzusokba így beleépítettem, megkérdeztem, hogy gyerekek, kíváncsiak vagytok azt, hogy ez a bőségnek a megengedése, meg a pénznek a beáramlása. És akkor ott majdnem mindenki mindig felrakta a kezét, és akkor csináltunk egy rövid ilyen villámállítást, ha most lehet úgy hívni, hogy villám, egy gyors 20 perces állítást, az egész csoportnak volt összesen 20 perc, vagy 40 perc, és akkor láttam, hogy megmondták, hogy hú Péter, hát honnan tudta ez az idegen, akit az életemben először a mai napon találkoztam, hogy a apukámmal tényleg vannak blokkok, vagy eltávolodás van az apukámmal, vagy az anyukámmal. És akkor itt mondtam, hogy akkor valakivel együtt egy Daubner Béla tanítványon keresztül, a Noémivel dolgoztam együtt is 2 éven keresztül, meg másokkal együtt dolgoztam, hogy én is tanuljak, meg megosszam. Én nekem nagyon sok ügyfelem volt, a pénzes oldalról jöttek be, de még nagyon sokat kellett tanulnom, és így közösen együtt vittük.
1: Összehoztad a világokat egyszerre.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Peter Jonesnak még inkább örülök. Aki, hát az, hogy Magyarország második legnagyobb Airbnb tulajdonosa és üzemeltetője, tehát az, hogy az üzleti életben nagyot arat és nagyot megy, az alap, de mellette pénzügyi családállító is. Annyira tetszik nekem ez a ez a megfogalmazás, mert tulajdonképpen műfajt teremtesz vele. Én még nem is hallottam erről, megmondom őszintén így. Itt ebben a műsorban már sok családállítóból, de mindenki más szempontból persze ugyanazon alapok alapján közelít, de a pénz kapcsán nem nagyon. És azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy azért a te képzésed azért jóval túlmegy, meg túlmutat az Airbnb, mert mindenki nem akar Airbnb-zni.
2: Yeah.
1: Ez valami sokkal mélyebb réteg. Mi rástok nagyon a családállításos kurzusokon?
2: Van, igen, van egy 15 hónapos pénzügyi családállítás tanfolyam, amit most elkezdtem, és ezt egy kinezológussal együtt csináljuk.
1: Na várj, a szavad ne feled, mert én úgy tudtam, hogy a családállítás az nem egy egyszeri alkalom?
2: De, egy egyszeri, szóval ketté bontanám, okay. Van a egyszeri, lehet csak egyszeri alkalommal jönni hozzám, kapcsolódni velem, ez egy egynapos, ugye általában 9-től este 5-ig van, és akkor itt általában 12-14 ember van egy csoportban, és amit most kezdtem el egy februárban, 2 csoportot indítottam, ami 1,5 éves, és akik szeretnének pénzügyi családállítók lenni.
1: Értem. Képzedőket.
2: Igen.
1: Aha,
2: ez egy tanfolyam.
1: A tanítókat képzel.
2: Igen, igen. És akkor itt pénzügyi tudatosság van, cashflow társas játékot is játszunk, szóval mert nem elég csak a spirituális része, a hagyományos, igen, Hellinger családállítási része, az nem elég nálam.
1: Kell a pénzügyi tudatosság.
2: Kell a pénzügyi tudás is, és ezért kezdtem el ezt a 15 alkalmas, 15 hónapos programot.
1: Mennyi emberrel foglalkoztál az elmúlt években, így összeszámoltad egyszer, vagy?
2: Legalább 3000.
1: Na, hát jó sokan vannak.
2: Legalább 3000.
1: Jó sokan vannak. Itt Budapesten tartod ezeket a kurzusokat?
2: Budapesten, Marosvásárhelyen, na, hát Nagyváradon.
1: Határainkon túlra is.
2: Angliában voltam már.
1: Itt Pesten hol vagytok helyileg?
2: Pesten általában a Happy Kids óvodába tartom. Itt,
1: ez hol van?
2: Itt Budán, pont a Mon Park fölött, nem messze. Akkor a Magnetházban tartom.
1: Ott talán találkoztunk is egyszer, ugye?
2: Igen.
1: Hát akkor az megmaradt még ugyanúgy.
2: Az megmaradt, meg az önfejlesztők házában
1: is. Az is megmaradt, jó. Hát akkor tulajdonképpen egész Budapestet lefeded.
2: Igen.
1: Ilyen szempontból. Hogyan látod, hogy az ügyfélkör, a látogatói kör, akik szeretnének fejlődni, azok bővülnek? Vagy ugyanazok az emberek próbálkoznak visszatérni, mert egyébként ér-e elbukni nálad?
2: Itt is 2 dolgot megosztanék. A maga a családállítás, vagy a kinezológia, az önmagában nem elég. Uh-huh. Sokat segít, és segít észrevenni, vagy külső rálátást adni, hogy mert amikor teremben, hogyha az állító mellett, tegyük fel, kihívjuk a pénz meg a bőség, vagy még egy ember, aki képviseli a pénz meg a bőséget, és ott egy centire ott áll mellette, aha, de tegyük fel, annak az embernek a másik oldalán meg van a gyerekkori legnagyobb fájdalma, például, vagy van egy akadály, egy blokk, ami most a mindennapi életében nem tud megoldani. Akkor a legnagyobb pénz ott lehet meg, a jövőbeli bősége ott lehet mellette, de nem lát rá például, mert csak az akadállyal vagy a gyerekkori fájdalommal tud kapcsolódni, és addig, amíg nincsenek ezek az oldó mondatok, vagy megbocsájtást egy apa, vagy egy anyuka iránt, vagy egy testvér iránt, amíg ezek nincsenek meg, addig nem fog tudni kapcsolódni a bőséges pénzhez például.
1: Világos.
2: Szóval ez az egyik része, és ez sokat segít már, de aztán az átlag embernek ugye kimegy, visszamegy az életébe, a mindennapi életébe, és ott cselekednie kell máshogyan. És ezért kezdtem el a Delfin Szív önfejlesztő programot, ahol ott csoportos gyakorlatok vannak, ott nincsenek oldó mondatok, hanem ott páros gyakorlatok vannak, és az ezt amúgy Gattyán György használta ezt a programot 6 éven keresztül a Lengyel Sándorral.
1: Aha.
2: Ezt a Fiderikusz podcastben is beszél róla Gattyán György.
1: Én tudom, én most nem jut eszembe a módszer neve. Volt ennek valami
2: EOS.
1: Igen, oké.
2: Okay. Igen, azt én egy másik ág, a Brezovai Gáboron keresztüli ágazaton tanultam meg, de én is voltam Lengyel Sándornál, és Oroszországban is személyesen a jobb kezétől, a Boris Zolotovnak köszönhetem amúgy ezt az egész, vagy köszönhetjük ezt a programot, és ez kicsit úgy működik, hogy ha mi minden nap ugyanazokat a köröket tesszük,
1: igen,
2: és ha változást hozunk, akkor milyen eredmények változnak a külvilágunkban, a környezetünkben.
1: Aha.
2: Vagy ha megfordítjuk, hogyha a környezetünk változik, akkor mi folyamatosan reagálunk a környezetre, tudunk-e szimbiózisban lenni a környezetünkkel, vagy mi hogyan változunk, amikor a külvilág változik. Uh-huh. És ha ezt a kettőt ebben a Delfin szívben, amit csinálok, itt is külső rálátást ad, hogy miben kéne nekünk belülről változni, hogy az eredmények mások legyenek a külvilágban.
1: Jó, mennyi mindenre kell figyelni. Ugye most így próbálok belegondolni, hogy aki csak teszi a dolgát úgy öntudatlanul, sodródik a hétköznapokról, mennyi mindenre nem figyel. Aztán amikor bekerül egy ilyen rendszerbe, amit te nyújtani tudsz, akkor nem ijed meg ettől?
2: Vannak, akik megijednek, és ez sok, és sok info, most úgy értem, hogy sok az információ. Általában akik láttak már pár videót a YouTube-on rólam, ők már tudják, hogy ebben van spirituális része is, tehát nem csak...
1: Az nem is baj, mert szerintem az ma már annyira természetes valahol, sokan többen hisznek bár benne, mint amennyien szerintem nem hisznek, és olyanok is, akik korábban nem hittek, de azért te, ugye miután erre ráállt az agyad, meg az egész működésed, neked ez természetes. Másnak nem feltétlenül.
2: Igen, nekem ugye ebbe benne van 10 éve.
1: Igen.
2: Szóval nagyon sokan azt szeretnék, hogy egyszer eljönnek, és akkor már
1: hip-hop
2: már akkor már bőség és áramlás és minden. Szóval ez nem így működik, ez egy folyamat, és én is, amikor én jártam 8 éve, olyan csapat, egy olyan körben voltunk, ahol mindenki egymáson látta a változásokat, a pozitív, valakinek sokkal jobb lett a férjével, a feleségével a kapcsolata, valakinek a cége 5-szörösére nőtt.
1: Aha.
2: De
1: ilyen sikertörténeteid vannak.
2: Ilyen siker, ahol én is, amikor én is tanultam ezt, most úgy mondom, amikor én is tanultam ezt, abban a körben, amikor én benne voltam, akkor nagyon jó volt látni a változásokat mindenkin, de ezt 2-3-4 éven keresztül minden egyes vasárnap csináltuk. Szóval igen, ez angolul, hogy a magic potion, one time magic potion, ez nincs, ami egyszerű, ugye beveszünk valamit, és akkor már holnaptól minden működik, ez egy folyamat.
1: Uh-huh. Jó, hát ezt meg kell érteni. Aztán aki sikerrel veszi, az a nyomodba ér, nem? Hát, hogy le is körözhet akár. Volt már olyan, hogy a tanítvány elérte azt, amit te?
2: Azt mondanám, hogy nagyon sokan...
1: De nem ez a cél, hanem az, hogy elinduljanak az úton.
2: Igen, hogy elinduljon az úton, és teljes valaki tényleg a pénzzel való kapcsolódást szeretné megváltoztatni az életében, valaki az üzletben 2-szeres, 5-szeres, 10-szeres növekedést ért el, mert itt is a megengedéssel, és hogy azt, hogy feltételekkel, vagy félelemmel engedünk be, vagy blokkolunk dolgokat az életünkben, a megengedésre is van nagyon sok gyakorlat, amit csinálunk. Valaki a párkapcsolatában talált nagyobb boldogságot, szóval ki minek?
1: Hát az sem egy utolsó szempont.
2: Ja.
1: No, tehát a lényeg az, hogy nem Airbnb szakembereket fogsz képezni a képzéseiden, hanem tudatos, pénzügyileg tudatos embereket. Egyébként a családállítás ebben a formában népszerű? Tehát szeretik a foglalkozásaidat?
2: Az az érdekes, hogy Amerikában, Angliában, az angol száz országokban alig ismert. Szóval az, hogy family constellation, ez alig ismert ez a kifejezés. Pláne Amerikában nem. És a Hellinger az ugye a 80-as években, a 90-es évek elején ő Kelet-Európába vitte többnyire.
1: Értem.
2: Szóval Európában ez inkább ilyen kelet-európai vagy közép-európai itt lett népszerűbb. Szerintem amiket én ismerek, amit látok Ausztriában, meg amikor Lengyelországban voltam, Németországban, itt Magyarországon a legnépszerűbb. Szóval a legtöbb ember hallott már eleve, hogy mi az a családállítás.
1: De azok a sima családállítások.
2: Azok sima családállítások.
1: Tiéd a pénzügyi.
2: Hát igen. Én azért ismét azért vagyok hálás egy másik dologért, hogy a nevem, a nemzetközi nevem miatt is, meg az angol anyanyelvű tudásom miatt, én ezt szeretném majd világgá, szóval Amerikába is, meg Angliába is szeretném majd ezt vinni.
1: Hát milyen jó, hogy ezt egyáltalán kitaláltad, kidolgoztad, és elindulhat hódító útjára. Innen, Budapestről, Magyarországról, azért ezek nagy dolgok. Neked már könnyű teremteni, hogy így mondjam? Anyagilag?
2: Nagyon.
1: Tényleg?
2: Nagyon könnyű. Ezt is tanítom. Van egy kétnapos bőség teremtési workshopom.
1: Aha.
2: Meg nyári táborok, amit tartok. A teremtéssel van is egyik legfontosabb dolog, ha megengeded, hogy megosszam.
1: Hogyne, örülök neki.
2: Nagyon sokszor azt látom, hogy hát én mikor fogok kapni, mennyit fogok kapni, hogyan fogom kapni, most legyen egy projekt, egy megbízás, pénz, de az elsődleges dolog az finnél nagyon fontos, hogy milyen értéket tudok én adni a másiknak, a megbízónak. Most legyen ez egy munkahely, megbízó, párkapcsolat, mert hogyha mindig azt figyelem, hogy mit tudok én először adni, milyen értéket tudok pluszban adni, akkor ez mindig vissza fog áramolni. És ez az egyik titok, így a, vagy egyik, nem is titok, ezt kéne ugye az alap, hogy alap legyen.
1: Tisztába tenni. Igen.
2: Ezt tisztába tenni, ez nagyon sokat segít most is az életemben. És a másik része, ami nagyon fontos, az nagyon sokszor azt hallom, amikor van egy ilyen megosztási kör, hogy Péter, én dupla olyan bőség vagy pénzáramlást szeretnék. Én egy passzív jövedelmet szeretnék. Én egy olyan férfit vagy olyan nőt kérek, aki megért, aki átérzi az érzelmeimet, meghallgat, és úgy vigyáz rám, mint egy igazi pár. Na most, amikor ez bennünk van, akkor vagyunk egy X helyen, egy ponton, és a kétszeres bőség, vagy az ötszeres bőség, ez egy messzebb hely, és mindig, amikor az van bennünk, hogy hát én miért nem vagyok még ott, vagy miért nincs olyan párom, vagy miért nincs dupla jövedelmem, akkor egy hiányossági állapotban kerülök.
1: Világos.
2: És ezt vetítem ki a világnak.
1: És onnan nehéz teremteni.
2: Onnan nagyon nehéz
1: De
2: teremteni.
1: De te abban segítesz, hogy átkattanjon, és egy olyan állapotból teremtsen, ahol már lehet teremteni. Na jó, megvan a mondás, Péter, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, de mostan az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget magadról, hogy hol érünk el.
2: A Facebookon könnyű a Péter Jones Magic, mint az Indiana Jones, szóval itt a Péter Jones Magic oldalon, meg a websájtom is peterjonesmagic.com, és a Facebookon még a Delfin Szív, ez is fent van a TikTokon.
1: Az is te vagy.
2: Igen, a Péter Jones csatorna, vagy a Péter Jones Magic-ként bárhol megtalálnak.
1: És hát szívből ajánlom az összes könyvedet, tudom, hogy sok van. Hány könyvet írtál?
2: 14-et írtam.
1: Hát szívből gratulálok. Ezek mind elérhetők a webshopodon?
2: Igen. Igen, ebből 10 gyerekkönyv.
1: Tudom.
2: Vagy 9 gyerekkönyv, és a többi meg ilyen felnőtteknek pénzügyi, meg pénzáramlással kapcsolatos.
1: Múltkor láttam a Rakoncaival írott közöset. Gratulálok ahhoz is. Az összeshez. Szép a bibliográfiád. Úgyhogy csak így tovább a megkezdett úton, és sok pénzügyileg tudatos embert kívánok körülötted, meg sok csillogó szempárt a képzéseiden, akkor nagy baj nem lesz. a tiéd is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltál. Peter Jones-szal beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de őt tüntessék ki a figyelmükkel, azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy vigyázz magadra.
2: Nagyon köszönöm.
1: Az úriembertől most elköszönök, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig én még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Peter Jonesnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak.

0: maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele, valamint a lakossági visszajelzések gyűjtése. A Samsung negyedévente lakossági fórumokon is egyeztetne a gödiekkel. A fejlesztések 7 területet érintenek, köztük a zajvédelmet, a levegőminőséget, a felszín alatti vizeket, a talajt, a szennyvizet és az ipari vízfelhasználást. A vállalat augusztus végéig új zajmérő eszközöket is telepít, és a teherforgalmat a lakóövezetektől távolabb vezeti. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Tegnap délután a Kacsó-Pongrácz út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt a baleset. A személyautó a Rákospatakba hajtott és az oldalára borulva állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók tűzoltódarú segítségével emelték ki a gépkocsit a patakból, személyisérülésről nem adtak hírt. A MediaWorks mától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, illetve a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja emellett a riposzt.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja, amely a még fogyasztható megmaradt ételeket juttatja el a rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb étel végezze hulladékként, miközben segítséget nyújt azoknak, akiknek szükségük van rá. A platforma Food Click projekt részeként jött létre, amely a fenntartható városi élelmiszerellátást támogatja. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, de továbbra is élénk lehet a nyugatias szél. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz ma. A hőmérséklet reggel 14-16, délután pedig 27 fok körül alakul. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütés, de folytatódik a melegedés. 30 fok is lehet majd, de elszórtan záporzivatar is kialakulhat, főleg a déli ország részben.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza Színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, Táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza Színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztató rendszere. Sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. Gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezetet fogtak el Szadán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés három ütemben zajlik. Már megszüntették a rendszeres beázásokat, felújították a kocsiállások

0: Tehát kerékpártámaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókör is elkészül a környéken. 1 milliárd forintnyi készpénzt, luxusautókat és értékes ékszereket foglaltak le a hatóságok egy Szadám működő, gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezet felszámolásakor. A nyomozás szerint a magyar-ukrán hálózat évek óta illegális potenciálnövelőszereket gyártott és terített több európai országban. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája és a TEK közös akciójában több helyszínen tartottak rajtaütést. A gyanúsítottaknál Rolls-Royce, Ferrari és Porsche autókat, valamint luxushajót és jetskit is lefoglaltak. Az ügyben eddig 4 ember letartóztatásáról döntött a bíróság. A hatóságok szerint a bűnszervezet jelentős illegális bevételre tett szert a hamis gyógyszerek forgalmazásával. Nyártól a mobilszámok hamisítása ellen is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be Magyarországon. A telefonszolgáltatók a vezetékes számok után már a mobilhívásoknál is kiszűrik a hamisított azonosítókat. Így kevesebb eséllyel jelenhet meg a kijelzőn egy megtévesztő, manipulált telefonszám. Azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve kiterjesztik a hívószám hamisítás elleni védelmet. Erről dr. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
1: A mobilszámoknál azért tart ez kicsit tovább, mert ott a szolgáltatóknak össze kell dolgozniuk. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogyha érkezik egy másik hálózatból, egy nemzetközi irányból egy hanghívás, akkor amelyik magyar szolgáltatóhoz először beérkezik, neki kell megvizsgálnia, hogy milyen hívószám van ott feltüntetve, és hogyha ez egy mobilszám lesz, akkor le kell ellenőriztetnie azzal a szolgáltatóval, amelyikhez az a szám tartozik, hogy az az előfizető az külföldön van-e, vagy nincsen. Hogyha külföldön van, akkor átengedik, de hogyha nem, akkor viszont azért lehet arra gyanakodni, hogy egy csaló próbálkozik, és akkor viszont az ilyen hívást azt blokkolni kell. Tehát onnantól az el sem fog jutni a hívotthoz.
0: Az érkező fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Estétől nyugat felől vastagszik meg a felhőzet. Estig elvétve onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél megélénkül. A csúcsértékek 24 és 28 fok között alakulnak.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, sötét verem. Beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekre, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pari vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele.

0: Hírlap. Július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, illetve a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja emellett a riposzt.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja, amely a még fogyasztható megmaradt ételeket juttatja el a rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb étel végezze hulladékként, miközben segítséget nyújt azoknak, akiknek szükségük van rá. A platforma Food Click projekt részeként jött létre, amely a fenntartható városi élelmiszerellátást támogatja. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, de továbbra is élénk lehet a nyugatias szél. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz ma. A hőmérséklet reggel 14-16, délután pedig 27 fok körül alakul. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütés, de folytatódik a melegedés. 30 fok is lehet majd, de elszórtan zápor-zivatar is kialakulhat, főleg a déli ország részben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Fodor Esztert köszöntöm nagy szeretettel, kedves hallgatóink, akit megkérdeztem, amint belépett a stúdióba, hogy miként mutathatom be. Hát azt mondta, mondjam azt, hogy vendéglátós, mert azt egyszerűen megértik a hallgatók, de szerintem a gasztrós és étterem tulajdonost is ugyanúgy. Mert minden jellemzővel.
4: Te kicsit minden vagyok, igen, és amikor közgazdász marketinges a végzettségem.
3: Hát pláne, akkor tudod, hogy ez fontos.
4: Van bartender vizsgám is, és barista is, úgyhogy.
3: Akkor miért nem mondtad? Mert ugye megkérdeztem, hogy kérsz-e kávét, amikor megérkeztél.
4: Csinálhattam volna én neked egyet.
3: Megvolt, és hát ha én ezt tudom, hogy még az is van, akkor lehet, hogy megkérlek, hogy mutasd már meg, hogy hogyan lehet ezt itthoni körülmények között, vagyis rádiós körülmények között megcsinálni.
4: Jól megcsinálni. Legközelebb.
3: Most én kocsvasztottam valamit magamnak, ne? Olyan is. Örülök neked, még nem találkoztunk. Sem az életben.
4: Örülök én is.
3: Sem az
4: életben,
3: most akkor ez megtörténik. És
4: reméljük nem először és nem utoljára.
3: Biztos vagyok benne, mert hogy nálad több közösségi eseményt ember nem szervez itt Budapesten. Hát annyi workshopod van, és ugye mi ebben a műsorban kifejezetten azokat a kezdeményezéseket támogatjuk, ahol végre az online térből, ahol nem csak a telefont meg mindent nyomkodnak, lehet találkozni. Nálad
4: igen,
3: pedig lehet.
4: Ez biztos, nekem ez egy ilyen kis szent misszióm, vagy nem is tudom, hogy mondjam egy kicsit így a magyar vendéglátásba, hogy most már szerintem több mint 25 féle főzőkurzusom van, hiszen kultúrákat, országokat úgy lehet a legjobban megismertetni, meg tágítani valakinek a látókörét, hogyha az ételeket és a szokásokat megismerjük, úgyhogy én ezen felbuzdulva nekem most már etióp főzőkurzustól kezdve Karib-szigetvilág, de
3: Tá is,
4: ez az egyik legnépszerűbb, volt már venezuelai vacsoraestem, argentin vacsoraestem, de teszem azt, ott van például a szilveszteri vacsorást, amit úgy találtunk ki, hogy különböző országunknak a babonáit belerakjuk egy tányérba, és a Spanyolország volt a fő tematika, hogy a 12 szőlőszemet végigvittük ugye az egész estén, és ugye így az, a szilveszteri hiedelmekkel meg babonákon át mutattuk be ezeket az ételeket.
3: Óriási. Na mindjárt elmondom azt is, hogy miért jöttél, mert
4: így van természetesen van, nem ez volt a fő cél, de...
3: Az érkezésnek, hadd mondjak el valamit, még ha nem is rólam szól ez a műsor, de legalább olyannak mondom el, aki

0: aki érteni fogja. Hát ez nagyon szégyellem, de férfi létemre egyetlen egy dolgot tudok megfőzni, egy tájlevest.
1: Melyiket?
0: Hát nem ismered, mert az egy helyen van itt a városban.
1: Ja, értem.
0: Amit az ottani séf, az étterem tulajdonosa is, és inkább úgy mondom, a tulajdonosa találta ki, megálmodta ezt az ízt, ami még nincsen Tájföldön sem. De képzeld, hogy bele tudtam úgy szeretni az ízbe, hát az, hogy minden nap visszamentem, az egy dolog, de addig jártam az étterem tulajdonos nyakára, hogy tanítsam.
1: Még már végén azt mondta, hogy na jó, oké, csak adja végén.
0: És megtanított megfőzni. 25 millió dolog kell hozzá, persze nem olyan egyszerű, hogy az íz meg legyen, de meg van az íz.
1: És melyik az az étterem, hogy kóstolja meg egyszer ezt a levest?
0: Tisza utcában található, egy olyan tájétterem, ami nincs máshol, tehát ezt az autentikus tájéttermekben nem tudom megkóstolni, sőt, állítólag Tájföldön sincs ez az íz.
1: Hát ez egy ilyen egyénileg ilyen egyéni,
0: de elmondom majd.
1: Az ő signature levese.
0: Igen. No, de te is Budapesten vagy, és igen, itt tartod a workshopokat, úgyhogy meg tudom érteni, hogy miért vannak nálad sokan. No, de most van egy olyan missziód, amivel kapcsolatban érkeztél. Azt mondod, hogy vissza szeretnél adni valamit.
1: Igen, nekem ez egy ilyen régi vágyam volt, sőt, még ez is azt tudom mindig mesélni, hogy amikor még az egyetemen mindenféle személyiségteszteket töltögettem ki, mindig az jött ki, hogy nekem vagy valami művészi dologgal kell benne foglalkozni, vagy valami a szociális munkásnak menni, szóval hogy ez valahogy mindig bennem volt igazából. A művészi dolgot azt kiélem abba, hogy állandóan rendezgetem az éttermet, meg amúgy meg gimis koromban belsőépítész szerettem volna lenni, úgyhogy állandóan a marketplace-en vásárolgatok minden antik bútort, meg most nyáron mellett is rendeztem az éttermet, meg kicsit átalakítottam, úgyhogy ezt fajta vágyaimat itt kiélem.
0: De az alkotás iránt?
1: Igen. De maga az ételkészítés is ugye egy alkotás, mert a lehetőségek tárháza határtalan, szóval ott is azért bőven lehet alkotni a konyhába, bár én ugye azért nem vagyok séf, ezt mindig el szoktam mondani, de 3 éves korom óta főzök, és imádom a gasztronómiát, és az összes workshopot én tartom, mert általában nem feltétlenül biztos, hogy aki nagyon jó séf mondjuk, az mondjuk jól is oktat.
0: Aha, nem tudja átadni.
1: Meg én nagyon-nagyon, nekem számomra nagyon fontos az, hogy autentikusan tanítsak mindent, tehát hogy kimegyek a kőbányai piacra, kimegyek mindenféle perui boltba, ha kell, tehát hogy veszem azt a fáradtságot, hogy tényleg mindent is odarakjak az asztalra.
0: Na, de akkor érted, hogy hát persze, hogy érted, amit mondtam, hogy hát a város körbe kell konkrétan, ha meg akarom főzni azt a levest.
1: Így van, körbe kell járni.
0: Egyszerűbb bemennem is.
1: Nem lehet mindent a nagykerekből sem megrendelni, pontosan amiatt, hiszen hogyha nincs rekereset egy nagy mennyiségben, akkor ugye nagyker se fogja tartani. Tehát, hogy ezek is olyan alapanyagok, meg olyan kis mennyiségben érhetők el, hogy oda kell menni, személyesen is meg kell venni, ez nincs más lehetőség rá. Nem tudom, a jamaikai akiszilvát például, tehát, hogy ezt szerintem nagyon kevesen ismerik ilyen szempontból. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, hogy oda kell menni, és meg kell venni.
0: Na, de te legalább megmutatod nekünk, hogy
1: így van. Hát remélhetőleg, amúgy hál' Istennek nagyon szeretik a vendégek, nagyon sok visszatérő ember is van, meg nagyon sok új dolgot kitalálok állandóan, vannak vacsora estjeim, koktélpárosítással, és kiveszünk egy ízt az ételből, és belerakjuk az italba, és együtt kell inni a kettőt, és akkor
0: van
1: így
0: ilyen?
1: Nem, már ezt 5 éve csinálom.
0: Jó, óriási. Na, milyen jó, hogy eljöttél legalább.
1: Igen, legalább a legközelebb eljössz hozzám majd. Várlak szeretettel. Ugye nagyon sok ilyen dolgot csinálok, nagyon szeretek ezekkel foglalkozni.
0: De várj, most meg fognak lincselni a hallgatók, ha nem kérdezem meg. Tehát milyen ízt? Tehát csak egyet mondj, kiveszel a...
1: Tehát mondjuk teszem azt például a bourbon vacsora esten, ez úgy néz ki, hogy minden fogás előtt lekóstoltatunk egy bourbon viszkit, és abból készül a koktél. Ugye Amerikában a kék sajt szószos sztéket nagyon szeretik, és akkor itt úgy néz ki nálunk, hogy kivesszük a kék sajtot az ételből, van egy ilyen eljárás, hogy fettvasolunk egy szeszt, tehát egy nagyon alacsony hőmérsékleten összemelegítjük a kék sajttal a bourbont, kifagyasztjuk, utána az duplán szűrjük kávészűrőn, és egy tökéletesen aranybarna színű, átlátszó kb. 34 fokos kéksajt ízviszkit kapunk végeredményként, és akkor ez egy ilyen égetett fügeszirupval van összekeverve, egy kis balzsamecettel, és ez a koktél az ételhez, és mindig, amikor beleiszol ebbe a viszkis koktélba, akkor a kéksajt íz így kibéleli a szádat, és akkor utána eszed hozzá a kis sztéket, a kis francia rakott burgonyával, meg ilyenekkel.
0: Hát itt már ez tényleg a
1: És ez majdnem az összes...
0: Gurmé.
1: Igen, majdnem az összes vacsorásnél ez körülbelül így szokott kinézni. Úgyhogy így érdekes, de mostanában nem nagyon volt lehetőségem így ezzel a részével foglalkozni a cégnek, mostanában kevesebb vacsorás volt, mert nagyon rámentem a főzőkurzusokra.
0: Uh-huh. Szeretik?
1: Igen, én is nagyon szeretem oktatni, tehát hogy én még amikor kijöttem a főiskoláról, akkor én kimentem pincérkedni Londonba, és én imádtam. Tehát hogy ott van a legközvetlenebb kontaktod a vendégekkel, meg egy kicsit egy stand-up komedisnek kell is lenni egy főzőkurzuson.
0: Te az vagy?
1: Hát próbálkozok vele, igen. Tehát, hogy én szórakoztatom a vendégeket folyamatosan. Tehát nem nincsen hangulat, hogyha van egy olyan csapat, akik nem beszélgetnek egymással annyira, mert nálam ilyen közösségi főzés van, hogy körbeálljuk a nagy 4 méteres konyhapultot, és mindenkinek leosztom a feladatot, és amit nem csinálok általában, még a borszorót is így mindig a kezében nyomom mindenkinek, rohangászok körbe-körbe, és figyelek arra, hogy minden rendben legyen, meg mindig, amikor van egy fontos momentum, akkor mindenkit megállítok, hogy akkor most mi történik. Leülünk utána egy gyönyörűen megterített asztalhoz, közösen elfogyasztjuk az ételeket, beszélgetünk kultúráról, akár bizniszről is beszélgettek már emberek, cseréltek már névjegykártyát nálam. Úgyhogy ez is egy kicsit hozzátartozik ez az egészhez, hogy ez egy ilyen tényleg közösségépítő program. Volt már olyan, hogy egy koreai főzőkurzus után egy idősebb hölgy elment kocsival bevásárolni a koreai boltba, és vitte magával a kis kalmaszlányt, mert hogy akkor elviszi őt kocsival. Szóval, hogy ez tök jó nézni, hogy ilyen kapcsolatok jönnek létre.
0: Abszolút.
1: Nálam.
0: Hát ezért mondtam, hogy te közösségeket építesz.
1: Így van, így van. Hát remélem, hogy ez lesz a vége.
0: Beleugrottunk itt a mélyére.
1: Igen.
0: Egyből. Na, de még mindig nem mondtuk el azt, amiért igen. jöttél, hogy valamit vissza szeretnél adni.
1: Igen, igen. Hát ez valahogy úgy nézett ki nálam, hogy egy kicsit így megfáradtam, tehát azért már 15 éve vendéglátózom, és valahogy azt hiszem, hogy nagyon szeretem ezt a szakmát, de hogy amit az elején is említettem, valahogy mégse így a szívem leges legcsücskének a legmélyéről jön ez, és úgy voltam vele, hogy hát most nyilván nem fog itt hagyni azt az egészet, van egy saját vállalkozásom több helyszínnel, most már végre jövőre lehet, hogy a Tiborcék a konténereket elpakolják az étterme elől, és azt is meg tudom nyitni a Síp utcába, úgyhogy foglalkozom 1000 millió dologgal, és azt éreztem, hogy valami olyasmivel szeretnék foglalkozni, amivel azt, ami a szívem mélyéről jön, azt ötvözöm ezzel a 15 év tapasztalattal. És először a Síp utcai étteremből akartam egy jótékonysági éttermet csinálni, de az a koncepció, amit akartam, az ilyen népegészségügyi szempontból nem kivitelezhető. És így nekem így... mindig ilyen holnapban támadnak ilyen gondolataim, formabontó ötleteim, így van, amikor nem tudok aludni, és így járnak az agytekerményeim, és ez is egy ilyen hajnali 3-4 órás nemalvásnak volt köszönhető, hogy kitaláltam a Cook and Care programot, aminek az a lényege, hogy civil szervezeteket, vagy olyan csoportokat, tehát nem kell feltétlenül, hogy alapítvány legyen, de hogy fogok vendégül látni csapatépítőre, akik azért tesznek minden egyes nap, hogy visszaadjanak ők a közösségért, és ezek nyilván ezek olyan emberek, akik lehet, hogy nagyon alacsony fizetéssel vannak ott, mit tudom én, gondoznak idős embereket, vagy erdőket mentenek, pakolják ki a szemetet onnan, szóval, hogy ezek mind, vagy állatmenhelyeken is, ugye átcsomóz, önkéntes alapon dolgoznak, aznak egy nagyon alacsony fizetéssel. Nekem 4 kutyám is van, ebből 3 mentát, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy én úgy szeretnék visszaadni, ahogy én a legjobban tudok, élményen keresztül.
0: Azt úgyhogy, meg is maradt.
1: Így van. És akkor választatnak ők maguknak amúgy tematikát, tehát felülem lehet mexikói táj, ezáltal ők is megismerhetnek másik kultúrát, ott lesz a csapat, tudnak koktélt sékelni maguknak, és ezt egy olyan helyen tudják megcsinálni, amire lehet, hogy az alapítvány pénzügyi keretein belül mondjuk nem lenne lehetőség, vagy amúgy egyénileg se tudnának eljutni hozzám, mert hát most nyilván ez most nem árulok el nagy titkot, hogy mondjuk nem feltétlenül olcsó egy főzőkurzus, de nem csak az enyém, hanem egyik másik se, egy általában se, mert mondjuk olyan 6-8 fő van uh-huh. egy főzőkurzuson, tehát hogyha végignézzük a piacot, akkor majdnem mindenhol azért ilyen 20 és 40 ezer forint uh-huh. között mozognak ezek a kurzusok. Úgyhogy...
0: Tehát segítünk.
1: Igen, hát...
0: Ez most egy figyelemfelhívás is?
1: Igen, tehát hogy ez szól amúgy. Én nagyon szeretném, hogyha csatlakoznának hozzám olyan szolgáltatók, akik úgy gondolják, hogy bármilyen szinten szeretnének mondjuk élményt adni, nem tudom, kvíz, vagy bármilyen, oda jönnek koktélworkshopot tartani, ezt mi is tudunk, de ha valaki szeretne hozzátenni ehhez, vagy alapanyaggal hozzájárulni, vagy bárhogy, mert ugye én ezt nyilván én a saját céges pénzemben fogom ezt finanszírozni, de hogy alapvetően nyilván, hogyha valaki támogatni akarja ezt a projektet, akkor nem fogom azt mondani, hogy köszönöm kell. Uh-huh. Nyilván nagyon fontos az, hogy eljusson ez olyan szervezetekhez, aki szeretne erre jönni, mert mi csináltunk a weboldalon egy menüpontot, Cook and Care, teljesen egyszerűen, és ott le van írva, hogy idén a 10 ilyen civil szervezetet tudunk, vagy csoportot tudunk vendégül látni, jövőre pedig 40-et tervezek. Tehát ez másfél év alatt 50 darab ilyen csapatépítő főzést fog jelenteni, úgyhogy megvan az, hogy meddig lehet pályázni, augusztus 15-ig tart az első etap, és szeptember közepétől fogjuk kezdeni minden héten egyet, és utána pedig lehet január közepéig jelentkezni a következő X embernek, vagy uh-huh. X csapatnak, és akkor azt januártól fogjuk kezdeni. Nyilván a főszezonban ott annyi rendezvényem van, hogy ott nem tudok sajnos vállalni csapatot, úgyhogy ezért van idén 10, jövőre meg világos. 40.
0: Na, akkor most van az a lélektani pont, hogy mondd el a weboldalt is, ahol ezt...
1: Ja, www.tablebudapest.com.
0: Ott van minden.
1: Igen, ott van fontos, minden fontos leírás, információ. Ott van minden leírás, és hát nyilván ez egy olyan dolog is, hogy ugye a corporate social responsibility, ugye így mindenki azáltal, aki mondjuk nálam rendezvényez, vagy eljön egy főzőkurzusra, vagy akár egy forintot is elkölt nálam, ez mind ugye egy kicsit hozzátesz ahhoz, hogy ez a program folyamatosan életben tudjon maradni.
0: Nem ez a cél ilyen szempontból.
1: Hát én nagyon remélem, hogy én azt gondolom, hogy majd amikor így esetleg befejezem a vendéglátást majd egy adott ponton, vagy rásik egy tégla a fejemre, miközben sétálok az utcán, vagy bármilyen történik, akkor majd úgy fogok visszagondolni a kis életemre, hogy azért így valami nemesebb cél is volt ebben az egészben, mint az, hogy profitot generálok. Uh-huh. Persze nyilván minden vállalkozásnak azért fontos része az, hogy profitot termeljünk, különben nem tudjuk fizetni az alkalmazottakat, különben nem tud fönnmaradni a vállalkozás, de én azt gondolom, hogy ha mindenki csak egy kicsit hozzátesz, nem kell pénzásra hozzátenni, ha látod, hogy egy idős néni szenved fel a kis banyatankjával a lépcsőn, akkor fogd meg és vidd fel neki. Uh-huh. És a világ már attól lesz szebb hely.
0: Én is a gesztusokban hiszek egyébként.
1: Úgyhogy én ezzel tudok segíteni, úgyhogy én így ezt... Régen mentem erdőt pucolni is, de most annyira nincs rá időm, hogy az most így abba maradt, úgyhogy most így ez...
0: Tehát mindig fontos volt az, igen, hogy kapaszkodót nyújts, igen, vagy segít, igen. Vagy tegyél.
1: Szerintem ez fontos kéne, hogy legyen amúgy mindenkinek. Én azt gondolom, főleg olyan embereknek, akiknek nagyon sok lehetőségük lenne.
0: Hát te meg a pozíciódban példát is mutatsz.
1: Hát én nagyon remélem, hogy azért egy-két ember azért úgy fogja gondolni, hogy na jó, amúgy ez egy jó dolog, és akkor mögé állok. Persze nagyon sok cég van amúgy, akiről tudom, hogy nagyon sokat tesznek a közjóért, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Főleg, ha valaki felmegy a LinkedIn-re, akkor azért nagyon sok filantróp üzletembert lehet látni, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
0: Mondd el a hallgatóknak, kérlek, hogy mit jelent.
1: Ja, jótékony.
0: Oké. Nem biztos, hogy mindenki tudja.
1: Jó, bocsánat, igen. Szóval, hogy szerintem aki tud, az segítsen, és én ebbe is szentő hiszek.
0: Uh-huh. Jó, mi meg ezt támogatjuk ilyen szempontból azzal, hogy felületet adunk, mert szerintem egymástól tudunk a legtöbbet tanulni egymás példájából. azzal meg, hogy kitágítod a világot, kinyitod számukra a világot, azzal szerintem a legtöbbet adhatod. Lehet ez másként is.
1: Nagyon remélem, hogy ezek a csapatok, akik eljönnek hozzám, ezek úgy fognak onnan távozni, hogy feltöltődtek, hogy jól érezték magukat.
0: Hát ráadásul nem akárhol.
1: Hát én próbálom mindig mindent megtenni, hogy egy olyan környezetet hozzak létre, teljesen mindegy, hogy mennyit fizet nekem valaki, már csak saját magamért is, amilyen hangulatban egy kicsit ilyen egyedülálló, tehát hogy minden este legalább 100 gyertyát meggyújtunk az étterembe, olyan fények vannak, olyan anyagok, a sok bársony, az arany, a sok szín, ez mind egy kicsit így az embert így kiszakítja a hétköznapokból. Sokszor szokott nálam az probléma lenni, hogy oda jön egy céges csapat hozzám, és akkor hát nyilván elmész egy étterembe, ahol nagy fények vannak, nem olyan a hangulat, ott kell integetni a pincérnek egy fél órát, mire oda jön, utána el van havazva a bár, egy óra, mire kapsz egy gin tonicot. Nálam meg így elmész van szivarszoba, elmész dohányozni, visszajössz koktélbár. Uh-huh. Elmész a WC-re, visszajössz koktélbár. Tehát, hogy csak mindegy, mit csinálsz, valahogy a koktélbár ez mindig ott van, és hogy hát mitől lett ilyen magas ez a számla? Hát mondom, azért, mert nálam fél óránként megiszik valaki egy gin tonicot, egy étteremben meg mondjuk óránként egyet. Uh-huh. Tehát, hogy így nálam így ez minden úgy van kitalálva, hogy az emberek így belazuljanak, és így jól érezzék magukat.
0: Azért az meg hozzá kell, hogy tegyen a mindennapokhoz, mert az is kell.
1: Mindenképpen kell hozzá. Nagyon fontos, hogy az emberek le tudjanak lazítani. Ezt mindjárt mindenki máshogy csinálja. Én nekem...
0: Igen, hogy nem feltétlenül koktéllal.
1: Nem. Hát nekem például az az én időm, hogy egyedül vagyok.
0: Tehát, hogy... Az a luxus, a legnagyobb luxus.
1: Igen, tehát én úgy tudok feltöltődni, mert állandóan emberek között vagyok, hogy magammal töltök időt. Tehát, hogy...
0: És az minőségi? A magaddal töltött idő?
1: Hát elmegyek, sokszor van, hogy mit tudom, én régen csináltam a kék túrát, elmentem egyedül 2-3 napra túrázni, megszálltam egyedül egy hotelbe, akkor folytattam másnap a túrát, nagyon szeretem a természetet, de régen nekem az edzés is mindig ilyen volt, készültem a No Fitness versenyre, és akkor mindig jönni akart velem mindenki futni, meg ilyeneket, és mondtam, hogy nem, ez az én, ez az enyém, ez az idő, ezt én egyedül edzek, nem szeretem soha máshol edzeni.
0: Eszter, jó társaságban repül az idő, megvan a mondás, ugye? Még hallgatnálak, de gyere majd.
1: Jó,
0: legközelebb. Nagyon, nagyon szép a misszió, úgyhogy hajrá.
1: Hát köszönöm szépen, és hajrá, ne felejtsetek el jelentkezni a www.tebebudapest.com-on a Kukenkér programban.
0: Ott minden pontos.
1: Igen, és köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Információt megtalálnak. Én köszönöm, sok csillogó szempárt neked, meg akkor a tiéd is. Csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz.
1: Így van.
0: Kedves hallgatóink, Esztertől most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, a második része újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztató rendszere. Sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. Gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezetet fogtak el Szadán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés 3 ütemben zajlik, már megszüntették a rendszeres beázásokat, felújították a kocsiállások kijelzőit és új információs monitorokat helyeztek üzembe. Jelenleg a nagy központi LED-fal korszerűsítése folyik, amely a jövőben valós időben mutatja majd a forgalmi adatokat. A miniszter szerint a Népliget csak az első állomás egy országos programban. A cél, hogy 2029 végére valamennyi autóbusz pályaudvaron korszerű kijelzők és hangos utastájékoztatás segítse az utasokat. Modern, többfunkciós sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. A Kabar utcai sporttelep csaknem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg. A fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda, kosárlabdapálya, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. A környezetet is rendezték, fákat és cserjéket ültettek, ivókutat, kerékpártámaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókör is elkészül a környéken. 1 milliárd forintnyi készpénzt, luxusautókat és értékes ékszereket foglaltak le a hatóságok egy Szadán működő, gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezet felszámolásakor. A nyomozás szerint a magyar-ukrán hálózat évek óta illegális potenciálnövelőszereket gyártott és terített több európai országban. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája és a TEK közös akciójában több helyszínen tartottak rajtaütést. A gyanúsítottaknál Rolls-Royce, Ferrari és Porsche autókat, valamint luxus hajót és jetskit is lefoglaltak. Az ügyben eddig 4 ember letartóztatásáról döntött a bíróság. A hatóságok szerint a bűnszervezet jelentős illegális bevételre tett szert a hamis gyógyszerek forgalmazásával. Nyártól a mobilszámok hamisítása ellen is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be Magyarországon. A telefonszolgáltatók a vezetékes számok után már a mobilhívásoknál is kiszűrik a hamisított azonosítókat. Így kevesebb eséllyel jelenhet meg a kijelzőn egy megtévesztő, manipulált telefonszám. Azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve kiterjesztik a hívószám hamisítás elleni védelmet. Erről dr. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
2: A mobilszámoknál azért tart ez kicsit tovább, mert ott ugye a szolgáltatóknak össze kell dolgozniuk. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogyha érkezik egy másik hálózatból, egy nemzetközi irányból egy hanghívás, akkor amelyik magyar szolgáltatóhoz először beérkezik, neki kell megvizsgálnia, hogy milyen hívószám van ott feltüntetve, és hogyha ez egy mobilszám lesz, akkor le kell ellenőriztetnie azzal a szolgáltatóval, amelyikhez az a szám tartozik, hogy az az előfizető az külföldön van-e, vagy nincsen. Hogyha külföldön van, akkor átengedik, de hogyha nem, akkor viszont azért lehet arra gyanakodni, hogy egy csaló próbálkozik, és akkor viszont az ilyen hívást azt blokkolni kell. Tehát onnantól az el sem fog jutni a hívotthoz.
1: Az érkező fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Estétől nyugat felől vastagszik meg a felhőzet. Estig elvétve onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél megélénkül. A csúcsértékek 24 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. G. Horváth Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, akinél szerintem többször ember nem szerepelt ebben a műsorban. Pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, de hát azért szerepelsz ennyit, mert nálatok viszont több programot biztos, hogy csoportosulás ember nem tart ebben a városban, amennyit ti, úgyhogy mindig lesz helyed.
2: Hát szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy ismét itt lehetek.
1: Örülök neked én is, hát mert az apropó az mindig különleges, amikor érkezel. Na, mennyi mindent hoztál?
2: Gyakorlatilag egy háromnapos rendezvénysorozattal készülünk, Anima Napok lesz a címe, ez egy ilyen vonóskamrazenekaros műhely. Tulajdonképpen az elképzelése az, hogy vonóskamrazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és egy picit ez átalakult, kibővült. De hát már egy régi vágy volt, hogy tulajdonképpen ugye 2010-ben volt az első bemutatkozó koncert június 20-án a társas körben, és évről évre ott minden évben tartunk egy születésnapi évadzáró koncertet. És itt folyamatosan Óbudán, a társas körben, és folyamatosan valami innovatív új ötlettel szerettünk volna előállni, tehát ez ilyen születésnapi koncert volt, ahol először nekünk írott művet játszottunk, vagy az első összművészeti koncert egy születésnapi koncert volt, és annyi ötlet tornyosult, hogy tulajdonképpen ez már egy koncertben nem fért bele, úgyhogy idén úgy döntöttünk, hogy egy háromnapos rendezvény.
1: Te mindig valamit kitalálsz.
2: Na, muszáj, igen, mozgalomban maradni. Tehát de ez most a hallgatóknak vágy az szükséges.
1: Bocsáss meg, a hallgatóknak mondom, hogy de ezt úgy találod ki, hogy mellette egyébként napi szinten dolgoztok.
2: Hát igen, igen, ugye gyakorlatilag a szabadidőben nem áll le az embernek az agya, hanem akár egyébként próbál is, hogyha valami... Nem nagyon. Direkt módon oda kell figyelni rá, hogy na akkor most ne foglalkozzak ezzel vagy azzal.
1: De az se jó.
2: De akkor is néha megy egy háttérben egy kis zene a fejembe, vagy valami, vagy tényleg eszembe jut egy régi dallam, akkor műsorokon gondolkodok. Szóval egy napi 24 órában gyakorlatilag az Anima Muzicével, illetve a kamarazenekaros repertoárral foglalkozok valamilyen módon.
1: Na, hát na, ez nekünk jó egyébként a közönségnek. Tehát csinált.
2: Hát bízom benne. Igen.
1: Csinált, csak így tovább. Az, hogy három nap, az miért pont három?
2: Hát gondoltam, hogy egy hétvége, a szép keret.
1: Az igaz, jó.
2: A 20-a az most idén szombatra esett, úgyhogy pénteken kezdünk a 20-át megelőző napon. És hát ami az alapkoncepció volt, hogy vonóskamarazenekarok között legyen egy szakmai fórum. Kétféle megjelenése is lesz az Anima Napokon. Szóval rögtön 19-én 4-kor azzal kezdjük, hogy meghívtam a működő kamarazenekaroknak a vezetőjét. Tavaly egyszerre már volt példa, és egy beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetésben fogunk a jelenlegi helyzetről, a jövőképről beszélgetni, a különböző kamarazenekar struktúrákról, melyik az, ami jó működőképes, és ez délután 4-kor egy ilyen nagyon jó másfél órás beszélgetés, ez tulajdonképpen megadja majd az alaphangot az egész hétvégének, mert hogy akkor hogyan tovább, merre tartson a vonós kamarazenekari hagyomány, ez egy lényegében egy hungarikum már csökkent az európai tendeket, hogyha megnézzük maga a vonós kamarazenekaros műfaj, és mi ezt nagyon szeretnénk megtartani, és egy csomó érték van benne, és ezeket az értékeket most ki szeretnénk domborítani, és megmutatni, hogy bizony milyen hasznos, hogy vannak ilyen formációk. Úgyhogy ez nagyon fontos. És hát tulajdonképpen ezt a gondolkodást továbbfűzve meg is hívtam erre az eseményre két kamarazenekart is, kettő is felelt, hogyha lehet így mondani, hiszen az Eranova kamarazenekar egy fiatal formáció, aki fog játszani szintén saját koncerttől, illetve a budapesti vonósok is fog játszani majd szeretett az esemény sorozaton, és hát egy ifjúsági zenekart is meghívtam, a Solti György zeneiskolának a zenekarát, egy tücsök zenekart, akik egyedül is fognak játszani, mi bekapcsolódunk majd a program közben az Anima Muzicével, és aztán a végén közösen is előadunk majd egy számot, és ez ilyen nagyon szépen fogja megmutatni ezt az ívét, hogy akkor hát miből lesz a cserebogár, tehát hogy honnan indulnak a tücsök zenekarok, az is nagyon fontos, hogy a magyar zeneiskolai rendszer az egész világon páratlan, hogy ez megvan, és ezt óvni kell, és ápolni kell, és tovább fejleszteni. tartani, hogy ez működőképes tudjon maradni, és hát ezekben a zeneiskolákban ott találkozik először igazi kamarazenekarral az ifjú zenész Palánta. Én magam is nagyon sokat játszottam a Járdai Pál zeneiskolában, a második kerületben ilyen vonós kamarazenekarban, és bizony már ott megérintett a közösségi együttlét, hogy akkor valami egészen más születik, hát sokkal vonzóbb volt, mint négy fal között egyedül gyakorolni, és aztán kiállni a színpadra, megmutatni a nagy érdeminek, hogy mire jutottam, mint amikor egy munka folyamatban ott együtt közösen ki tudjuk találni, akár egy karmester irányításával is. Szóval ez valahol a gerince, de egy ilyen vonós műhelyt szerettem volna, ezért kamara koncertek is lesznek, a Kórosi Kvártett személyében egy már befutott vonós négyes ad majd egy remélhetően nagy sikerű koncertet Mozart és Bartók műveivel, illetve hát az első esemény 19-én, ott pedig az Anima Muzici Kamarazenekar művészei mellett, ott Nagy Ervin és Kis Péter zongora művészekkel közösen fogunk egy kamarestet adni, és hogy az egészet valahogy keretezzen, minden koncertnek lesz egy olyan elnevezése, amely egy legendás kamaratanáról neveztük el, lesz Omázsa Wagner, itt a Rolla János, Devics János, Mihály András, és a koncerteket megelőzően a kamaratanárokról egy kis pódiumbeszélgetésben fogunk hát megemlékezni az ő munkásságáról, jelentőségéről, hogy bizony-bizony nagyon sokan vagyunk zenészek, akik sokat köszönhetnek a Zeneakadémián eltöltött évek alatt a tényleg legendás kamaratanároknak, akik arra szánták az életüket, hogy megpróbálják a zenét még közelebb hozni a diákoknak.
1: Ez a három nap, hogy képzeljük most, hogy fog kinézni? Tehát elindul pénteken hány órakor?
2: Pénteken 4-kor lesz az első esemény, ez egy szakmai fórum lesz. Egyébként nagyon színes a program olyan tekintetben, és nagyon sokféle, tehát lesz olyan előadás is majd, de akkor lehet, hogy sorba mondom.
1: Igen, néztem én.
2: Délután 4 órakor egy szakmai fórum lesz, este 7-kor lesz a megnyitó koncert, ez egy kamarakoncert. 20-án reggel 11 órakor lesz egy matiné jellegű koncert, már említett ifjúsági zenekarra, majd délután 3 órakor lesz az Elanovának a koncertje, amit talán azért is különlegesen szép, mert az Omázsa Sándor Frigyes nevet fogja, aki a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, egy hihetetlen tudású ember, és az a Gazda Péter fog beszélgetni majd Bolla Milánnal, aki az alapító tagok között ott volt a Liszt Ferenc Kamarazenekarnál, és még aktívan dolgozott Sándor Frigyessel együtt, és akkor a legfiatalabb vonós kamarazenekos formáció az Erranova követi majd ezt, tehát itt évtizedeken, fél évszázadon keresztül ő átívelő zenéség fog majd megmutatkozni a koncerten. Ugye ez a mi születésnapunk is, úgyhogy este 7 órakor az Anima Muzici Kamarazenekar játszik, ott Otto Antikainen, egy finn hegedű művész a meghívott vendégszólistánk, aki 2-3 évvel ezelőtti Flash Károly hegedű versenyen kapott egy Anima díjat a Mozart előadásáért, és egy Mozart hegedű versenyt fogunk játszani vele, illetve egy Mendelssohn-ából vonó szimfóniát, amit nemrég rögzítettünk egyébként lemezre, és a Hungaroton gondozásában majd a következő évadban meg is fog jelenni ez a lemez, úgyhogy ez egy nagyon kidolgozott koncert lesz valószínűleg, mert most nagyon friss még ez a CD emlék.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez most abszolút benne van a kezetekben, vagy akkor hogy mondják?
2: Abszolút, igen, tehát most azt hiszem, hogy a legmélyebb a tudásunk, amikor egy stúdióba beül az ember, és napokon keresztül csiszolgatja még, hogy tökéletes legyen lehetőleg, akkor ilyenkor utána az első koncert az mindig frenetikus élmény, úgyhogy ez a számunkra is, és a közönség visszajelzése alapján is azt szokták mondani.
1: Hogy Rosenbiller volt most is?
2: Most a Pannonia stúdióban voltunk.
1: Az is egy híres stúdió.
2: 12. kerületben, igen. És hát a 21-én még 2 koncert és egy előadás lesz, ugyanis délután 3 órakor lesz a Korosi Kvártettnek a már említett vonós négyes koncertje, és 5 órakor Dukai Barnabás egy hát szakavatottabbnak elsősorban tartandó előadást fog tartani a cselló szvittekről úgy általában, és hát mivel a tanár úr elképesztő lexikális tudását nagyon hosszan tudja taglalni, ezért megkértem, hogy azért egy csellószittet emeljen ki, a Démosz Harabandból fog egy csellistánk Kóny Attila is mutatni részleteket majd. Úgyhogy itt elsősorban a szakmai közönséget várunk, csellistákat, egy kicsit jobban bele is majd ott a részletekbe. Tehát itt a matinétól kezdve a mondjuk egyetemi előadásig minden található majd, és az esemény záró koncertje pedig a budapesti vonósok 21-i este 7 órás koncertje.
1: Na, tényleg gazdag a program egyébként.
2: És hát még kapcsolódó események is vannak, például Keller Andrásnak, a Kossuth Díjas hegedűművésznek szervezünk egy kurzust, ahol meghívott kamaraegyüttesekkel fog együtt dolgozni 16-án, 17-én az Óbudai Társaskörnek a kamaratermében lesz.
1: Ez kezdődött ma, ugye?
2: Így van, ennek az első állomásán az Ajó Muzici Kamarazenekar játszott, itt Bartók divertimentójával foglalkoztunk, ez egy fantasztikus darab, és hát az ő tudása az még nagyon-nagyon sokat nyitott ezen a darabon, de hát folytatjuk, és itt két formáció lesz, egy vonós trió, meg egy zongorás trió, akik Veres Sándornak, illetve Ludwig van Beethovennek egy bűvét fogják majd előadni, és hát az Andrásnak olyan színes és mély zeneisége van, hogy ez egy biztos, hogy egy nagyon jó ilyen kísérő esemény lesz.
1: Hát itt csak kapkodják szerintem a hallgatók is a fejüket, hogy annyi minden lesz most, meg egyébként is van nálatok mindig. animamuzice.hu
2: ott. Így van, és hát a honlapra is elég nehéz volt föltenni ezt a sok eseményt, de megpróbáltunk a kezdő oldalra egy ilyen átlátható pontokba összerett ilyen naptár jellegű kivonatot csinálni. Ott mindent meg lehet találni, és tényleg minden koncertet nagy örömmel ajánlok mindenkinek a figyelmet.
1: Egy picit azért hadd maradjak a workshop jellegnél is, nekem ez tavaly is tetszett. Ráadásul ott tavalyi volt az az időszak, amikor volt nektek az átalakulás.
2: Így van, így van.
1: És ez egy szakmai fórummá is válhat, vagy válhatott?
2: Én azt gondolom, hogy ha az ember valamit először csinál, akkor ott kinyitottunk egy-két kaput is. Az elmúlt egy évben azt lehetett látni, hogy a kamarazenekarok vezetői között sokkal aktívabb a kommunikáció, mint amióta mondjuk én a kamarazenekarozásról egyáltalán tudok, mint létforma, és elkezdődök párbeszédet, elkezdődtek közös munkák, és sőt, hát az Anima Muzici, ugye a vendégkoncert megtársorozatjában most három másik vonós kamarazenekar vezetőjét kérte meg, hogy legyen a vendégkoncertmester.
1: Hát
2: és tovább bővül ez a dolog. Most, hogy a másodikat megrendezzük, ez már úgy tűnik, hogy lehet, hogy ebből hagyomány lesz, és mindenféleképpen akár struktúrális együtt gondolkodásokat és kompromisszumokat, konszenzusokat fogunk tudni mondani, kijelenteni, és nagyon bízom benne, hogy lesz egy olyan fajta összekapaszkodás, ami azért egyáltalán nem volt jellemző a kamarazenekar szegmensre.
1: Mert ilyenkor ez hogy működik, csak hogy értsük, hogy ti ott megbeszéltek dolgokat, és az hogy jut el a döntnökökig?
2: Hát először is ez egy sajtónyilvános esemény lesz.
1: Ja, értem.
2: Ez a délután 4 órás, tehát én bízom benne, hogy a sajtó képviselői is megjelennek, akik hát majd saját szájuk íze szerint csinálnak összefoglalókat erről, és hát itt azért 7 különböző kamarazenekarról van szó, az 7 különböző struktúrát is jelent. Tehát mi körülbelül arról fogunk beszélni, hogy kinek milyen saját missziója van, struktúrája, hol, miként szeretni megszólítani a fiatalokat, milyen műsorkoncepciókat állít ki, és ennek milyen financiális költségvetésbeli kérdései is vannak. És hogy az a rendszer, ami eddig működött, illetve nem annyira működött, az hol hibás esetleg, hol kell egy kicsit átgondolni, és most talán lehetőségünk van arra, hogy akár az állami támogatások terén is letegyünk az asztalra egy olyan véleményt, amit esetleg már komolyabban is vesznek, mint eddig.
1: Az Anima Muzici ebben a hetes bűvkörben milyen missziót képvisel, mert nektek meg annyi lábatok van?
2: Hát az összekapaszkodást szeretném elérni, szóval nekem az mindig is nagyon fontos volt, hogy ne az legyen, hogy önállóan mi megpróbálunk valahogy jobb helyzetbe kerülni, mint a többiek, hanem hogy lássuk, hogy ennek a szegmensnek mik a sajátosságai, mik az előnyei, mik a hátrányai, milyen támogatási formákra van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan lehessen ezt működtetni, és egy transzparens, átlátható költségvetést kell mögé tenni, amivel el is lehet számolni, tudjuk, hogy mire megy, hogyan megy, mert nem jó így kézen közön megpróbálni előnyökhöz jutni egy zenekarnak, mert akkor az egész kamarazenekaros szegmens elveszti az erejét. Szóval én az Anima Muzicival képviselek, nem tudom én, 300-400 bérlettest, és mondjuk egy 6-7 ezer követőt, 15 ezer körül a fizetőnézőszám egy évben a koncertjeinken, hogyha összepakoljuk az összes kamarazenekart, az nyilvánvalóan sokszorosan. És az egészen más mennyiségű embert képviselünk, hogyha mi közösen le tudunk az asztalra tenni egy olyan gondolatot, amit minden kamarazenekar tud képviselni.
1: Na, hát ez egy nagyon előrevívő egyébként látásmód. Hát
2: muszáj, hogy az legyen. Azt érzem, hogy enélkül a mi szegmensünkben nem lesz igazán változás, hogy ez a párbeszéd ez nyilvános is legyen, fórum jelleggel legyen, ahol a végén aztán közösen leteszünk valami struktúrát az asztalra, hogyha mi ezt nem tesszük meg, akkor mások nem nagyon fognak velünk foglalkozni. Ez nyilvánvaló.
1: Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak téged, hogy ez a te neved ugye összefort az Anima Muzicével.
2: Igen.
1: De ez tudatos volt?
2: Igen, abszolút. Tehát nekem azért nagyon sok más lehetőségem is volt, amelyekkel általában nem éltem. Ilyen egyszerűen mondjuk. Nekem az Anima az egyik, tehát ugye az első gyerekem, mert a fiaim később születtek, mint az Anima muzicéka van a zenekar. Úgyhogy nekem ez egy olyan választás, ami egy életre szól. Hát én nem nagyon gondolkodtam másban, hogy mást is csinálnék. Természetesen több oldal van egy muzsikusnak, én is aktív kamarazenészként azért más formációkban is játszom néha, ha az idő engedi, mert egyébként mindent az Animának szentelek.
1: De téged hívnak az Animán kívül is?
2: Szoktak, sajnos legtöbb esetben nem tudok.
1: Mert hogy más minden
2: projektet vállalni. Van egy-két személyes fontos együttesem, a Quartetto Speranza, akivel nemrég adtunk koncertet szinte az Óbudai Társas körben, ez egy vonós tejes, a Flammakolis hegedű duó, amit a feleségemmel ketten ugye, hegedű duózunk, van egy kis vonós trióm is, és elő-elő fordul, hogy a naptár is engedi, és egy-egy másik szimfonikus zenekarnak a vonós karához meghívnak egy ilyen fajta ilyen workshopra, és akkor ott egy koncertet adunk, de itt is a tulajdonképpen az a pár nap munka, amit együtt tudunk lenni, az az igazán izgalmas és fontos, hogy a vonós hangzáson mennyit tudok én hozzátenni, mennyit tudunk együtt csiszolódni. Úgyhogy nagyon szép élményeim voltak legutóbb a Gödöli Szimfonikus Zenekarral, illetve a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, de mondom, ezek nagyon ritkásak ezek a dolgok, mert az Anima mindenek előtt.
1: Világos, jó, abszolút. Nem csak értem, hanem meg is értem. Én azt nagyon tisztelem benned, hogy mindig szegmentálsz, tehát jössz, és akkor vagy a Zeneakadémiáról beszélünk, vagy éppen a Kőbányáról is szoktunk beszélni. Igen, tehát mindig, igen. Amikor éppen, mert annyi lábatok van, és annyi műsorral, hogy muszáj is szegmentálni. Tehát most sem kevered az egyéb előadásokat, de ilyenkor ez, nem tudom, amikor a nyári időszak van, ez nektek ilyen, hogy vannak a szezonok egyáltalán?
2: Hát mi szeptembertől június 20-ig, ez a születésnapi évad zárunk koncertünk, szoktunk tervezni.
1: Na, tehát akkor most ez egy évad zárás?
2: Igen, ez az évad zárásunk, aha, és egyben kitör a nyári szünet, itt már olyan típusú koncertek vannak, amely mondjuk nem kötelezően csináljuk meg, hanem hogyha van kedve a csapatnak, meg van elegedő ember, akkor megyünk és csináljuk, de itt sokkal szellősebb, direkt én szeretem, hogyha egy picit mindenki más felé is tud lenni, és akkor szeptemberben újra nekiállunk a munkának. Ami érdekes ebben az időszakban mindig, hogy hát most készítjük az évadfüzetet, és lényegében a 2026-27-es szezonunk az már megvan. Három különböző bérletünk is lesz, a Grandiózó, a Zeneakadémián, Animátó, a Nádor teremben, és a Capricciózó, amit újra meg tudunk rendezni majd a BMC-ben, a Budapest Music Centerben. Emellett az ismeretteljesztő sorozatainkat is Kőbányán és az Erzsébet-ligeti színházban is fogjuk csinálni, és már le van kötve 5 vidéki fellépés is, illetve egy olaszországi turnés tervezésben van. Úgyhogy bőven van, és hát ha minden jól megy, akkor 20-án ott a születésnapi koncertre már kinyomtatott formában, kézzel foghatóan majd a közönségünk tudja forgatni a jövő időleni programjait. Egy
1: gyakorlatilag Budapestet lefeditek. Tehát Nádor teremtől most már a PMC-n át egészen az Erzsébet-ligeti színházig, és akkor nem beszélve az Óbudai Társas körről, meg a Zeneakadémiáról, szóval minden van.
2: Igen, mindenfajta kulturális intézménnyel próbálunk meg egy olyan egyéni szoros kapcsolatot kitalálni, ami a helyi adottságoknak, vagy a kerületi értékeknek, vagy érdekeknek tesz eleget, és akkor egy teljesen saját sorozatban gondolkodni. Tehát egyfajta ilyen lokálpatriótaként, ugye mindig, ahol próbálunk egy kicsit, ott körül is nézünk, hogy mi az, amiben kell cselekedni.
1: Na, de meg egy hűséges típusok vagytok, mert ezek mind évekre
2: és hát az együttműködések azok tulajdonképpen jók, mondhatom, mert hogy megmaradnak.
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen,
2: hogy egy kölcsönös hogy mondjam, igyekezett után egy kölcsönös elégedettség is van, úgyhogy az együttműködéseink mind megmaradnak. Ezért is lehet az, hogy annyira elfoglalt az együttesünk, mert rengeteg ilyen nagyon jó együttműködést alakítottunk.
1: Na, és akkor egy dologról nem beszéltünk még, így a végén talán ide belefér, ha már felvetetted ezt az olaszországi turnét. Azt hiszem, hogy külföldi fellépésekről mi még itt nem beszélgettünk, pedig sok mindenről beszélgettünk már, annyiszor voltál itt. Azok voltak nektek mindig külföld?
2: Egy nagyon változó, érdekes ilyen hullámzása van. Van, amikor ilyen 4-szer, 5-szer, 6-szor is megyünk egy évadon belül, komolyan, különböző országokban. De európai országban, gyakorlatilag az összes országban voltunk már az Anima Muzicéval, de hát voltunk Törökországban is, voltunk Marokkóban is, meg szóval egyéb olyan helyeken, ami ugye nem Európa. De gyakorlatilag az van, hogy a külföldi szólistákkal való találkozásokból szokott kialakulni egy fesztivál meghívás. De és az Anima Muzicé önmagától nem szervez külföldre koncertet, ennek semmi értelmes tetején nincsen, viszont ezeknek a külföldi fesztivál meghívásoknak nagy örömmel teszünk mindig eleget, és tulajdonképpen azért kialakultak olyan kapcsolatok ott is, hogy visszahívás, például az Olaszország, az most már 2 évente mindig megyünk Olaszországba, a különböző helyekre, de ugyanabban a fesztiválban. Tehát olyan jól sikerült, hogy oda vissza-vissza hívnak minket. Így voltunk Isztambulban is több alkalommal, hogy lényegében ugyanaz volt a meghívó. Aha. És hát egyébként meg Portugália, Spanyolország, Ausztria, Németország, Franciaország, szóval sok helyen járt már az együttesünk. Ezek mindig ilyen nagyon jó kis csapatépítő dolgok is, hogy az ember egy kicsit kiszakad a hétköznapi rutinból, életből, megszokásból, próbateremről, az ismert koncerttermekből, és akkor mindig egy ilyen nagyon kalandos, hogy akkor mi következik másnap, mit kell csinálni. Ezek után visszatérve mindig még érezhetően nagyobb az egység a csapatban.
1: Más a zeneértés a közönség részéről, mondjuk Olaszországban?
2: Hát olyan módon egymás mellett nem voltunk sokat, hogy mondjuk kialakíthassuk azt, hogy mondjuk a német közönség ilyen, vagy a francia közönség hát ilyen, mert abban a pár alkalomban, amikor voltunk, ott is nagyon eltérő volt. Tehát volt egy adott turnén belül, Németországon belül, amikor hatállomása volt, 6 teljesen különböző közönséggel találkoztunk, tehát nem alakult ki mondjuk ilyen értelem. A magyar közönségben még mindig azt érzi az ember, hogy egy kicsit minőségiben érti a komoly zenét, tehát hogy ott a jelenlét, valahogy egy kézzelfoghatóbb a jelenlét. Most nem akarnék átársítani, de minél Nyugat-Európában megy az ember, annál inkább hát a külsőségek azok megvannak, szépen leülnek, de közben finoman halkan beszélgetnek, nem is annyira a zene, utána akkor, tehát ez egy ilyen közösségi együttlét, de vannak olyan helyek, ahol pedig egyszer leesik, a négy is megáll, tényleg olyan csődön is olyan figyelem van, de ezek inkább keletebbre van, nagyon érdekes módon. Nekem legalábbis az a megfigyelésem, aztán persze biztos van ennek ellentétes példája is.
1: Hát izgalmas a ti életetek, meg változatos, ahogy hallom.
2: Hogyha egyébként csak egy apró példát, mondjuk a közönség érkezésében iszonyatos nagy különbségek vannak, tehát igen, mediterrán helyeknél, amikor mondjuk egy 8 órás koncert van, és 8 óra 10-kor még úgy szállingózik csak a közönség, és 8 óra 20-kor, ugye 20 perccel a koncert után telt ház van, akkor az náluk egy teljesen normális dolog. Úgyhogy mondjuk Németországban ilyen nem találkozni, tehát ott 8:00-kor elkezdjük, és aki ott odaért, aki nem, az nem. De hogy van egy-két ilyen megfigyelhető különbség egyébként.
1: Na jó, sok csillogó szempárt nektek, animamuzice.hu, és ott minden pontos, fontos információ.
2: Így igaz.
1: Na látod, megtalálható, igaz is, úgyhogy csak így tovább, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gazdag lesz a következő évad is, de fogunk róla beszélgetni. Úgyhogy legyetek sokan.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Vigyázzatok magatokra. G. Horváth Lászlóval beszélgettem, kedves hallgatóink, az Anima Muzicét minden lehetséges közösségi oldalon kövessék, szeressék, és látogassák a koncerteket. Lacitól elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fodor Eszternek és G. Horváth Lászlónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele, valamint a lakossági visszajelzések gyűjtése. A Samsung negyedévente lakossági fórumokon is egyeztetne a gödiekkel. A fejlesztések 7 területet érintenek, köztük a zajvédelmet, a levegőminőséget, a felszín alatti vizeket, a talajt, a szennyvizet és az ipari vízfelhasználást. A vállalat augusztus végéig új zajmérő eszközöket is telepít, és a teherforgalmat a lakóövezetektől távolabb vezeti. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Tegnap délután a Kacsó-Pongrác út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt a baleset. A személyautó a Rákospatakba hajtott és az oldalára borulva állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók tűzoltódarú segítségével emelték ki a gépkocsit a patakból. Személyi sérülésről nem adtak hírt. A MediaWorks mától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, illetve a Komárom

0: Közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja, amely a még fogyasztható megmaradt ételeket juttatja el a rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb étel végezze hulladékként, miközben segítséget nyújt azoknak, akiknek szükségük van rá. A platforma Food Click projekt részeként jött létre, amely a fenntartható városi élelmiszerellátást támogatja. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, de továbbra is élénk lehet a nyugatias szél. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz ma. A hőmérséklet reggel 14-16, délután pedig 27 fok körül alakul. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütés, de folytatódik a melegedés. 30 fok is lehet majd, de elszórtan záporzivatar is kialakulhat, főleg a déli ország részben.
1: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési infókat. Az 52-es számú főúton Fülöp-Szállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak, ezért napközben félpályás zárások, illetve az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az 52-es főút M5-ös csomópontjához közeli szakaszán pedig az ott zajló hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávok továbbra is zárva vannak. Budapesten az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál sávzárásra kell majd számítani karbantartás miatt. A Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között szintén szakaszos és időszakos sávzárás lesz ma veszélyelhárítási munkák miatt, illetve számítsanak mostantól korlátozásra a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál gázvezetéképítés miatt. Én pedig számítok önökre, ha bármi infójuk van, tudják, ami a többiek segítségére lehet. Küldjék a 0630 3030 958-ra, hadd mondjam nekik. Köszönöm!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel. Itt Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
1: Odakint csicseregnek a madarak,
3: igen, önök pedig ha... Igen, és napsütés van.
1: Ébredeznek, akkor jó reggelt és kellemes napkezdést kívánunk. The Weeknd-el jön a Blinding Lights, aztán The Energy, meg mi is mindjárt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:12-kor jó reggelt kívánunk, T-2.
2: Az mit jelent?
1: T-2 nappal vagyunk a nagy esemény előtt. Sting koncert Budapesten.
2: Jézusom,
1: az nekem... Már, figyelj, holnap után van.
2: Tudod, mi van az én fejemben? Na. Nem a Sting koncert, hanem, hogy mindjárt vége a sulinak, és azt kezdtem az ujjaimmal számolni, hogy ugye ki? Mi már az áció, káció, akáció, vakációt már elkezdtük korábban írni, hogy vajon ezt még írják-e a gyerekek, és most már ugye, hát pénteken vége a sulinak, szóval, hogy most már azért a felét fel kellett volna írni.
1: És na, én ebben voltam. Nekünk is vége, igen, mi is
2: megyünk. Nekünk is vége.
1: Tegnap már kiderült, vagy elszóltuk magunkat, vagy nem tudom, hogy nem vagyunk meg. Hát megy már a hirdetés, jövő héten ugye a Zsófi lesz és a Cilla.
2: Lesz a Cilla, igen.
1: Habsburgolnak, úgyhogy mi nem leszünk, mi szabadságon leszünk, úgyhogy azt is számolhatnánk, de én most a Stinget számolom vissza.
2: Ja, a Stinget.
1: Amire, hát most persze van ez a játék, de hogy én már ideje korán gondolkodtam és gondoskodtam arról, hogy ott lehessen.
2: Kértél jegyet?
1: Igen, igen, így is mondhatjuk.
2: Igen, oké. Okay.
1: Viszont kedves hallgatóinknak...
2: Is? Kaptál is?
1: Még nem.
2: Ja, de lehet, hogy fogsz, oké. Okay.
1: Kedves hallgatóinknak adott a lehetőség, hogy megnyerjék a belépőjüket a Sting koncertre, hiszen ugye most éppen ezekért játszunk, de hát ahogy ezt az elmúlt...
2: Scorpions jegyekért fogunk játszani.
1: Ja, most nem a Stingért?
2: Nem. Nem is értettem, hogy fogunk átkanyarodni ezután.
1: Mert csereberéljük.
2: Igen. Mert hogy van Sting, Scorpions, One Republic, Duran, Ricky Martin, ma a Scorpions.
1: Itt a válasz. Szóval annyi válasz, hogy már én magam is belezavarodom. Ennyi. Mert ugye múltkor lehetett a Metallicára nyerni. Lesz még Lenny Kravitz, az még előttünk van, tehát az majd még lesz. Akár arra is játszhatnánk.
2: Emlékszel, hogy tegnap mire adtuk?
1: Tegnap mire adtuk? Na.
2: Mi volt tegnap?
1: Nekem Riki,
2: nem Riki. Milyen kérdésünk volt tegnap?
1: Tegnap a Claudia volt a Claudia volt a válasz, meg a Pataki
2: Ádám. Nem, hagyom még gondolkodni egy kicsit.
1: Sting, tegnap Stingre adtuk. Hát tegnap kérdeztem meg, igen, hogy milyen pulóver volt, vagy hogy miért nevezték el Stingnek, ugye Fullánknak is az volt a válasz, hogy hát ugye a csíkos pulóver emiatt.
2: Tehát tegnap Sting, itt Fullánk volt, ma meg Scorpio lesz. A Scorpionnak is van mondjuk Fullánkja, amivel meg tud csípni, de ez nem a Sting, hanem a Scorpions, úgyhogy a Scorpions rajongóktok azt szeretném kérni, hogy nagyon figyeljenek. Egyébként ma pofon egyszerű lesz a kérdés, akik igazi rajongók biztosan tudják majd.
1: De most egyébként ez, hogy belezavarodtam, ez olyan, mintha, tehát úgy mondtad, mintha valami ordinári nagy butaságot mondtam volna, tehát akár Stingre is adhatnánk ma, hiszen még ugye van két nap
2: a koncert. Hát igen, csak mivel mondtad, hogy ma Stingre adunk, ezért azt szerettem volna kijavítani, hogy nem, ma nem Stingre adunk.
1: Jó, de nem akkorát tévesztettem, de akár lehetne, és még előttünk
2: Zoltán,
1: ez a koncert.
2: Ilyenkor azt kell mondani, hogy bakker, de hülye vagyok, oké, és akkor látszod, hogy te emberből vagy.
1: Persze,
2: mert különben nem látszódik, hogy emberből vagy. Belezavarodtam,
1: mert nevetgélünk. Nagyon sok a nyeremény. Csak mondom,
2: ilyenkor
1: hogy...
2: csak nevetgélünk.
1: Jó.
2: Hát én is kacagtam, nevettem. Ilyenkor így lazán kell ezt kezelni. Kérdez, tanulj a Csabitól. Hát mindent lazán kezel, amit nem tud. Na, szóval ma Scorpions jegyeket fogunk játszani, ez a lényeg, de van hablatjátékunk is, és mivel tegnap sajnos nem sikerült megfejteni, ma tovább visszük természetesen a feladványt, ott pedig Horváth Tamás koncertjére, meg az Edda Szimfonikra adunk belépőket. Szóval belépő, hát kérem.
1: Igen. Aztán beszélünk majd arról, hogy olykor megesik, hogy az ember hiába, hát még ha nem is várod feltétlenül az elismerést, de hogy jól esne, fogalmazunk így, jól esne az elismerés, de az valahogy nem akar megérkezni. És aztán egyszer csak egy váratlan pillanatban, akárcsak úgy véletlenül mégiscsak megkapod azt az elismerést, ami feltölti a lelked, és amiről így mondjuk a körülötted élőknek eszébe, hogy hát ezt már nagyon rég megérdemelted volna.
2: Az a kérdés, hogy ez feltölti a lelked? Mert nem biztos, tehát lehet, hogy akkor már olyan rossz ízed van, hogy már ez engem nem érdekel.
1: Gondolod?
2: Igen. Aha, igen.
1: Lehet, ebben is van valami.
2: Igen, mert én például az egyik nagyon kedves barátnőméknek ezen ment el a kapcsolata. Ők nagyon szerették egymást, de valahogy a fiú sosem tudta kimutatni az érzéseit, a lány próbálta neki elmagyarázni, hogy neki szüksége volna arra, hogy érezze, hogy neki fontos ő, és aztán a srác addig vekengett, miután ők szakítottak, kb. Egy vagy másfél évig nem jött ki ebből a sztoriból, pedig csak annyit kellett volna, hogy azt a fajta elismerést meg szeretetet azt akkor adod, amikor a másiknak szüksége van rá. Hát,
1: igen, de tudod, erre szokták mondani, hogy is van, hogy nem az az igazi, akivel le tudnád élni az egész életet, hanem aki nélkül nem, és sokszor ugye erre akkor jössz, amikor már elveszíted. Igen. Tehát igen. Jellemzően akkor szoktál értékelni bizonyos embereket, amikor nincsenek ott, és rájössz, hogy a hiányuk az mennyire fájó, és hogy valóban pótolhatatlanok.
2: Igen.
1: Na, majd erre is kitérünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 0-30-30-30-95-8 a számunk, állunk rendelkezésükre egész reggel.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét előtt, 5 perccel nekem fáj egy kicsit az igazságérzeti mirigyem, az így most becsípődött.
2: Van ilyened?
1: Van.
2: Sokszor... Hogy áruljuk azt, kérem, igen.
1: Sokszor szoktam mondani, hogy olyan dolgok is tudod, hogy felzaklatnak, amik engem mondjuk közvetlenül nem érintenek, vagy én köszönöm szépen, egyébként jól vagyok, de hogy bántja az igazságérzetem, hogy az embereknek a többségét, vagy a társadalmat, az valami mondjuk így kikezdi. És most ugye a hétvége egyik nagy top sztoria volt ez a álmokfutó, akit a rendőrök lekapcsoltak, és most van friss hírünk ezzel kapcsolatban, hogy az ügyészség megerősített, hogy eljárás indult az autós álmokfutót elfogó rendőrök ellen. Mert hogy ugye valaki egy erkélyről vagy balkonról vannak lefilmezte azt, amikor végre elkapták a fickót, aki ugye Pestről indult, átment a Lánchídon és Budán egy zsákutcába futott be a kocsiával, és egyébként elsodort két motoros rendőrt, plusz hát a felvételeken, amit ugye a híradó is bemutatott, az a csatanás látszik, amikor még próbált a szorult helyzetből menekülni, és teli erőből nekitolatott a rendőrautónak, amiben egyébként ült még egy rendőr, a másik kettő az kiszállt, és hát ott ugye elakadt, mert útját állt a Zsák utcában az a rendőrautó, akkor ott végre kirángatták a kocsiból, és leteperték, és hát ezt valaki pont a kamerás mobiljával rögzítette, hogy kiszedik, és hogy fú, brutálisan bántalmazták a rendőröket, nem tudom. És most itt Petrával sokszor újra és újra megnéztük ezt a felvételt. Kicsit nehéz dolgunk van, mert ugye ki van blőrözve, így mondjuk szakmailag, tehát el van homályosítva az a rész, ahol pont a fickó látszik, ugye, hogy maga az erőszakot ne látszódjék. Így nagyjából csak a mozdulatok körvonalai látszódnak. Valóban, amikor kirángatják a jobb oldalra, akkor ott hát minimum egyszer így belerúgnak. Utána, amennyire így ez az elhomályosítás látni engedi, én azt látom, hogy leteperik, meg lefogják. Nyilván a fickó ellenkezett.
2: Hát persze.
1: Tehát, hogy hadonászott, nyilván próbált menekülni, szabadulni, igen, ebből. Tehát, hogy nem megadta magát, hogy jó, oké, itt vagyunk. Tehát, mint ahogy amerikai filmekben látjuk, hogy tegye fel a kezét, térdelje le, vagy feküdjön le a földre, és ugye szépen hátulról. Még ott is, amikor mozdulatra rátérdelnek, mert hát így fér hozzá, hogy összebilincselje hátulról a kezét. Most ez a fickó, az nyilván fickándozott. Tehát ott még egyszer-kétszer valószínűleg kicsit lenyomták, leszorították, stb. De hogy, szóval, hogy tehát azon gondolkodom napok óta, hogy mit kellett volna megcírogatni, megsimogatni a buksiját, hogy na, jól van, végre elfogtunk. Tehát, hogy ez bárki komolyan gondolja, hogy most akkor... És abszolút, tehát félreértés ne esik, nem vagyok híve a rendőri túlkapásnak, és amikor nézek egy mondjuk hollywoodi filmet, és ott valakit elfognak, akiről már tudod, hogy nem tudom hány embert kinyírt meg, akkor tudod, és ugye rátartják, rászegezik a stukkert, hogy nem mozdulj, ott nyilván az embernek van egy ilyen késztetés, hogy de hogy tudod, hogy nem szabad, majd a bíróság, meg a nem tudom, ugye hányszor van, hogy lebeszélik a bosszúról azt, aki ott áll a kezében a stukival, és mondja, hogy ne, mert akkor te is olyanná válsz, mint ő, bíz innentől fog az igazságszolgáltatás, tehát hogy nyilván ez a követendő példa. De hát most itt mit kellett volna csinálni?
2: Nem tudom, én ha nem az amerikai filmekből indulunk ki, hanem az amerikai valóságból, és elég sok testkamerás felvételt láthatunk, ugye? Ott, hogyha mondjuk valaki elsodorna rendőröket, vagy egy rendőr megsebesülne, akkor először mondanák, hogy tessék feltartani a kezed, és hogyha utána még menne, akkor lelőnék, vagy lából lőnék, vagy valahol meglőnék.
1: Hát, hogy most sokkoló még.
2: Igen,
1: most
2: a magyar rendőrök ezt nem csinálták, ők leszorították. Én is ezt leszorításnak látom. Lehet, hogy belerúgtak, vagy nem tudom, próbálták lábbal is leteperni, de az, hogy olyas valakiket vegyenek elő, akik egyébként a munkájukat végezték, és közben több kollégájuk megsérült, ezt nem tartom annyira fernek, de nyilván majd a bíróság eldönti, hogy egyben mi a fair és mi nem. Az a baj, hogy ma már ugye kamerás felvételekkel mindent el lehet, hogy mondjam, adni, és ez a fiatalember is fontosnak tartotta, hogy ezt el kell küldje az RTL klubnak, és nyilván az RTL leadta, és akkor most ő így boldog, hogy felkerült, meg gondolom kiraktak TikTokra, kapott rá 100 000 lájkot, vagy nem tudom mennyit, és akkor ettől most boldog.
1: Bocs, ezt annyiban árnyalnám, hogy nyugodtan, csak hogy korrekt legyek, hogy valószínűleg aki ezt lefilmezte az RTL-re, mert nekem is ez volt az egyik első gondolat, hogy miért kellett ezt lefilmezni, meg miért kell megmutatni másnak. Ő nyilván akkor, amikor ezt lefilmezte, nem volt tisztában az előzményekkel.
2: Na, de ezért nem filmezte. Hát, tehát, nem vagyok tisztában az előzményekkel,
1: bocs. Tehát amikor te ezt látod, ezt az utolsó pillanatot, és azt látod, hogy rendőrök kirángatnak valakit, akkor lehet, hogy az is eszedbe jött, hogy húha, szerencsétlen csóka, ki tudja, mit csinált, és hogy itt rendőri túlkapás van. Tehát benne van azért a pakliban, hogy te nem tudod, mivel nem voltál ott az előzményeknél, nem tudod, hogy ő menekült, hogy ő átment a piroson, hogy veszélyeztetett, nem tudom, idős bácsit, babakocsis nénit, stb.
2: Elütött
1: rendőröket. Tehát ez neked nincs meg. Te csak annyit látsz, hogy hirtelen, nem tudom, 8 rendőr ráront egyetlen fickóra, akkor te is azt mondtad, hogy Hú, hát ez felszámolja, mert ez nem nincsenek egálban.
2: Nem, én nem mondom.
1: De, mert nem tudod az előzményét.
2: Nem, én nem venném fel.
1: Én is azt mondom, hogy bekapcsolna bennem az a fajta igazságérzet megint csak, hogy ki tudja, mit csinált. Lehet, hogy nem is csinált semmit, hanem itt most 80.
2: Rendőr azért nem szokott az utcán rámenni azokra, hát, akik nem csinálnak semmit. Tehát ilyet már nem mernek a rendőrök megtenni. Egyrészt a testkamera miatt, másrészt mert a térfigyelő kamerák miatt. Tehát ott már valami durva dolognak kell lenni, 8 rendőr valakire így rám megy, szerintem.
1: Egyetértek. Én csak azt mondom, hogy de aki ott volt, az nem tudhatta, hogy mi van előtte. Benne felmerült az, hogy itt esetleg valamiféle túlkapás van valóban. Lefilmezt esetleg. Lehet, hogy most már ő is, nem tudom, lehet, hogy ő is bánja most már, hogy ezt megcsinálta, ezt a felvételt, vagy hogy megosztotta másokkal, mert lehet, hogy amikor már olvasta a híreket, és kiderült, hogy mi mindent csinált ez az álmokfutó fickó, akkor már az volt, hogy most lehet, inkább el kellett volna fordítani ezt a kamerát, és, vagy kitörölni azt a felvételt gyorsan.
2: Az a baj, hogy mostanában ilyen bemindenezett állapotban olyan dolgokat csinálnak az emberek, hogy amikor mennek feléjük a rendőrök, tehát például múltkor volt egy olyan videó, hogy én nem tudom, karddal, meg ilyesmikkel jött ki a fickó, és akkor is próbáltak a rendőrök, igen, az olyan durva volt, valamilyen... és próbálták szegény teljesen kedvesen, nyilván erélyesen, de hogy felszólítani, hogy tegye le azt a fegyvert, mert az egyébként egy fegyver, egy ilyen macsetével jött
1: persze,
2: ki a pasi, aki látszott, hogy nem tudja, hogy milyen állapotban van. Na most azért, és ott sem csináltak vele semmit, szóval, hogy azért én sajnálom ilyen szempontból a rendőröket, hogy ma már nem tudod, hogy milyen állapotban van az illető, akit te találsz, és mitől érzi magát majd háknak, hogy ő mennyire erős, és majd éppen rád támad.
1: Hát és ugyanez, akkor most itt beszélhetnénk megint a tanárokról is, ugye, akiknek régen, hát körmöst adod, azt hazamentél, és otthon kaptál még egy maflás, vagy legalábbis azt mondták, hogy jó van, fiam, mit csinált? Ja, akkor megérdemelted. Most meg ugye ez se szabad, tehát hogy, nehéz megtalálni az egészséges határt. Én itt most úgy érzem én is, hogy a rendőrök a munkájukat végezték. És nyilván miután elsodorták két társukat, stb. Lehet, hogy kicsit felpörgött állapotban voltak, de nem látom azt, amiről itt bántalmazásként beszélnek. De kíváncsi vagyok, mi lesz a vége.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsor vezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
6: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
5: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után.
10: Gyönyörű napos időre készülhetünk, most még reggel 16 fokot mérünk, ami olyan kis kellemes csípős, aztán délutára már 27 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és ahogy ígértem, most kérem szépen a hétvégén, éppen ahogy kezdődik a vakáció, ennek megfelelően alakul majd az időjárásunk is, ugyanis pénteken és szombaton már 33-34 fokot mérünk majd.
11: Az M6-os autópályán Budapest felé baleset történt Belojanis térségében. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra, illetve rendőri forgalom irányításra kell készülni, tehát fokozott figyelemmel közeledjenek a 41-es kilométer szelvényhez Budapest felé az M6-oson. Egyébként már most nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás, közben lassabb a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a 10-es számú főúton az Ürömi körforgalom előtt és az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcához közeledve. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállunk? Már is mondja Kis Horváth Levente, a MÁV Inform ügyeletesen. Jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklaki termelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diós Jenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47-kor. Azért, ahogy nézem, a többséget felháborítja, hogy most a zsarukat vették elő itt az Ávok futóautós elfogása kapcsán. Néhányan ugyanakkor azt hozzáfűzik, hogy elvileg ugye tanulnak indulatkezelést a rendőrök, meg hogy megvan a pontos protokoll, hogy hogyan kell viselkedni rázós szituációkban. Csak nekem erről most az jut eszembe, láttad te a Tom Hanks-el a Sully a Csoda a Hudson folyón című filmet? Ami ugye megtörtént eseményeken
2: Igen.
1: alapul, amikor a Hudson folyóra leszállt egy repülő, miután madarakkal ütközött, és ott ugye a film gyönyörűen mutatja be azt a folyamatot, hogy, és még egyszer mondom, megtörtént eseményeken alapul az egész, hogy ugye azzal zikálták a Sullyt, a pilótát, hogy oké, de a protokoll szerint hogy kellett volna visszafordulnia és letennie biztonságban a repülőgépet a repülőtér flaszterén, ahelyett, hogy a folyóra, és a film gyönyörűen építi fel azt a sztorit, hogy oké, hogy van az, amikor a valóság az felülírja a tankönyvet. Tehát, hogy az egy dolog, hogy te egy tankönyvből megtanulod, meg ez a protokoll, meg az van, de hogy amikor benne vagy, tehát utólag, ugye arról szól a film, hogy utólag ott megmagyarázok, hogy de hát ezt meg azt meg amazt kellett volna csinálni. És utána egy csomó pilótával, szimulátorokban bebizonyítják, hogy abban a helyzetben, abban a pillanatban az, amit a Sully csinált, az ezt hozta az élet.
2: Én nekem az a film, az pont azt mutatja be, hogy lehet gyomorgörcsel végignézni valamit, de tényleg. Tehát az, hogy egy olyan embert hurcolnak meg, és próbálnak elővenni, és próbálják minden, de emlékszel, amikor ott meghallgatják, és őt is, meg a kollégákat is, és tudod, így próbálják minden, hogy facsargatni, hogy hát, ha majd kibukik az, hogy
1: de hibázott. Rosszul csináltad.
2: És nem hibázott.
1: Tehát, hogy...
2: És a végén olyan gyönyörű az, hogy ott vannak az emberek, és látod őket, ahogy hálásak, hogy megmentette az életüket,
1: Igen.
2: bakker. Hát lehet, hogy meghalt volna mindenki.
1: Igen, értem, hogy a könyvben nem
2: Igen,
1: így volt, de, hogy
2: de hát
1: megmentette több száz Igen. ember életét. Tehát, hogy ez a vége a sztorinak. Tehát, hogy számomra a sztori vége, elfogták az álmokfutót, aki lehet, hogy még nem tudom hány embert gázolt volna el, hogyha menekül tovább, stb., mert hogy egyébként ugye állapotban vezetett Igen. autót, és mint kiderült, büntetett előélet, és még
2: nem,
1: lehetne,
2: ez nem fordulhat elő.
1: Lehetne sorolni. Tehát,
2: ugyanakkor
1: hogy,
2: na, most pont egy kedves hallgatónk telefonált, aki azt mondta, hogy ő viszont azért csalódott a rendőrökben, mert az unokája nem kapott segítséget, leverült a telefonja, nem tudott hazajutni, beszállt valakikhez, akik elvitték egy ideig autóval, de kifogyott az üzemanyag, úgyhogy a fiúnak sétálnia kellett az autópályán, és akik megálltak ott rendőrök, amikor hívta ugye 112-t a segélyhívót, akkor azt mondták neki, hogy ha nem ilyen életvitelt folytatna, akkor nem került volna
1: ilyen
2: helyzetbe.
1: Hogy hívta 112-t, ha lemerült a telefonja?
2: Hát a segélyhívó, tudod, ami kint van az autópályákon.
1: Ja, az a narancssárga.
2: Az a narancssárga, így van. És akkor kimentek oda a rendőrök, és ezt mondták neki, és hogy ő mindig azt tanította a gyerekeinek is, illetve az unokájának is, hogy ha rendőrt látsz, tőlem bármikor kérhetsz segítséget, igen, ilyen is lehet, előfordulhat persze. Tehát, hát, hogy...
1: tehát egyébként ugye a rendőrök is emberek.
2: Igen. Ott is vannak jó
1: tanárok is emberek,
2: biztosan.
1: Meg a repülőgép pilóták is emberek, Igen. meg az orvosok is emberek, szóval, hogy hát nem istenek, akik soha nem tévednek.
2: Igen.
1: Ja. Viszont ne tévesszük a fülünk elől ezt.
2: Csak nem egy Scorpion slágerről van szó.
1: Igen,
2: őrület.
1: Mondtad, hogy most nem a Stingre lehet
2: nem,
1: nyerni. Kicsit körülnéztem itt a zenetárunkban, és hát nem volt a dolgom, hát hogy találjak egy jó kis Scorpionst.
2: Tessék most telefonálni, aki a harmadik,
1: de
2: kap
1: most?
2: Két egyszerű kérdést.
1: Most,
2: igen. És jó. Ha arra tudja a választ, már mehet is másodmagával a koncertre.
1: 0630 30 30 95 8. Ez a Sláger reggel, 7 óra lesz már egyébként, 10 perc múlva.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 4 perccel egy kicsit nehéz szülés volt. Most jó, hogy nem pont adásban kezdtük el fölvenni, mert hogy belefutottunk valakibe, aki már nyert, és mondtuk, jeleztük neki, hogy ez úgy korrekt, hogyha hagyunk másokat is nyerni.
2: Akik még nem nyertek.
1: Igen, akik még nem nyertek ebben a játékban koncertjegyet, és akkor ezt itt adásban is elmondjuk, tehát ez nem titok, a játék szabályzatban is ugye benne van, online érdemes megnézni, hogy 2 hónapon belül nem lehet kétszer játszani, tehát egyrészt nagyon sok jegyünk van. Azt már ugye mondtuk az elmúlt hetekben, hogy ezt a valódi igazi rajongóknak szánjuk. Éppen igen, ezért vannak ugye kérdések is adásban, hogy meggyőződjünk arról, hogy aki megy az adott koncertre, az tudja, hogy kinek a koncertjére megy. Másrészt a korrektséghez tartozik, hogy aki már nyert ebben a játékban, kérjük szépen, hogy ne is próbálkozzon, hanem hagyja meg a nyerés örömét, meg a koncert élményét másnak is. Na és akkor így jutottunk el a harmadik telefonálónkig, aki a... Egy keresztnevet kérnénk, jó reggel.
2: Hello, jó reggel.
3: Enikő vagyok, hello.
2: Szia, Enikő.
1: Hello, hello. Na figyelj, Scorpions.
2: Nagyon könnyű a kérdés, nagyon igen, könnyű.
1: Van egy magyar együttes, amelynek a sztoria hát nagyon szorosan összefonódik tulajdonképpen a Scorpionséval, mert hogy már a 70-es években jóba voltak, hol az egyik volt az egyiknek az előzenekara, hol a másik, és aztán az is megtörtént, hogy ez a Scorpions, ez bizony, majdnem fordítva mondtam.
2: Igen.
1: Igen, tehát azért majdnem elszóltam magam, hogy egy magyar együttesnek a dalát dolgozta fel 1990-es évek közepén. Tudod, hogy melyik magyar együttesről van szó?
3: Nem az Omega.
2: De
1: az Omega, igen.
2: A gyöngyhajú lányból lett ugye White Dove, és egyébként így világsláger. Oké, okay, jön még egy egyszerű kérdés. Figyelj, ki a műsorvezetője a Lélek Közösség című műsorunknak?
3: Peller Marian.
2: Igen!
1: De!
2: Ez az! Gratulálunk! De nagyon ügyes voltál, úgyhogy már is tiéd a páros belépő a Scorpions június 20-i koncertjére az MVM Domba. Kit viszel magaddal, Enikő?
3: Hát, vagy nagyimat, vagy barátnőmet. Aha, meglátjuk.
2: Akkor szeretitek a rockzenét a nagyival és a barátnővel is ezek szerint.
3: Igen.
2: És hova mentek most éppen? Mert azt halljuk, hogy úton vagy.
1: Valaki.
2: Hova visz Enikő?
3: Most vagyok épp érettségizni.
2: Ó, miből van ma az érettségi, Enikő?
3: Magyarból, töriből, meg angolból.
2: Tehát szóbeli. Ezek szerint
1: szóbeli,
2: akkor.
1: Igen, nagyon azért már drukkolunk. Hogy az írásban ez
2: nem a szóbelik, igen. Drukkolunk nagyon, melyiktől félsz, vagy melyik az, ami azért nagyon fekszik?
1: Egyiktől
3: hát magyartól félek, az angoltól nem.
2: Az angoltól abba nem.
3: Abban jó vagyok.
2: És Enikő drága, hova fogsz menni tovább tanulni?
3: Hát majd én diplomás ápoló szeretnék lenni.
2: Az egy gyönyörű szakma.
1: Köszönjük szépen,
2: szakma.
1: Hogy ilyen hivatást igen, választottál, és akkor mára, hát figyelj, én csak annyit kívánok neked, hogy ugyanolyan ügyes légy, és rátermet, mint most így reggel a játékunkban,
2: egy
1: jó?
2: Egy kalappal.
1: Szia, puszilunk.
2: Szia, szia.
1: Ez most azt hiszem megint jó helyre került akkor. Na, 7 óra mindjárt, friss hírek röviden, aztán Radaton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
5: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. a finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falatta közelebb a fesztivál élményhez.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
12: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia.

0: jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
1: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztató rendszere. Sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. Gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezetet fogtak el Szadán. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés három ütemben zajlik, már megszüntették a rendszeres beázásokat, felújították a kocsiállások kijelzőit és új információs monitorokat helyeztek üzembe. Jelenleg a nagy központi LED-fal korszerűsítése folyik, amely a jövőben valós időben mutatja majd a forgalmi adatokat. A miniszter szerint a Népliget csak az első állomás egy országos programban. A cél, hogy 2029 végére valamennyi autóbusz pályaudvaron korszerű kijelzők és hangos utastájékoztatás segítse az utasokat. Modern, többfunkciós sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. A Kabar utcai sporttelep csaknem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg. A fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda, kosárlabdapálya, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. A környezetet is rendezték, fákat és cserjéket ültettek, ivókutat, kerékpártámaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókör is elkészül a környéken. 1 milliárd forintnyi készpénzt, luxusautókat és értékes ékszereket foglaltak le a hatóságok egy Szadán működő, gyógyszerhamisítással foglalkozó bűnszervezet felszámolásakor. A nyomozás szerint a magyar-ukrán hálózat évek óta illegális potenciálnövelőszereket gyártott és terített több európai országban. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája és a TEK közös akciójában több helyszínen tartottak rajtaütést. A gyanúsítottaknál Rolls-Royce, Ferrari és Porsche autókat, valamint luxus hajót és jetskit is lefoglaltak. Az ügyben eddig 4 ember letartóztatásáról döntött a bíróság. A hatóságok szerint a bűnszervezet jelentős illegális bevételre tett szert a hamis gyógyszerek forgalmazásával. Nyártól a mobilszámok hamisítása ellen is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be Magyarországon. A telefonszolgáltatók a vezetékes számok után már a mobilhívásoknál is kiszűrik a hamisított azonosítókat. Így kevesebb eséllyel jelenhet meg a kijelzőn egy megtévesztő, manipulált telefonszám. Azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve kiterjesztik a hívószám hamisítás elleni védelmet. Erről dr. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
4: A mobilszámoknál azért tart ez kicsit tovább, mert ott a szolgáltatóknak össze kell dolgozniuk. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogyha érkezik egy másik hálózatból, egy nemzetközi irányból egy hanghívás, akkor amelyik magyar szolgáltatóhoz először beérkezik, neki kell megvizsgálnia, hogy milyen hívószám van ott feltüntetve, és hogyha ez egy mobilszám lesz, akkor le kell ellenőriztetnie azzal a szolgáltatóval, amelyikhez az a szám tartozik, hogy az az előfizető az külföldön van-e, vagy nincsen. Hogyha külföldön van, akkor átengedik, de hogyha nem, akkor viszont azért lehet arra gyanakodni, hogy egy csaló próbálkozik, és akkor viszont az ilyen hívást azt blokkolni kell. Tehát onnantól az el sem fog jutni a hívotthoz.
3: Az érkező fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van ma kilátás. Estétől nyugat felől vastagszik meg a felhőzet. Estig elvétve onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél megélénkül. A csúcsértékek 24 és 28 fok között alakulnak.
5: Az M6-os autópályán Budapest felé baleset történt Belojanis térségében. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt váltakozó sávzárásra, illetve rendőri forgalomirányításra kell készülni a továbbiakban. A torlódás már 2-3 kilométeres. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé, illetve

0: az M1-es autópályán Biatorbálytól a főváros irányában, valamint az M3-ason az M0-ás csomópontjától befelé egyre élénkebb a forgalom, és nagyjából ez a helyzet a 10-es számú főúton is, a Solymári körforgalomtól befelé, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Budapest 10. kerületében a Jászberényi úton Rákos vasútállomás közelében baleset nehezíti a közlekedést, közben pedig telített már a Tököli út is befelé a Baross tér előtt, és a folytatásban a Rákóczi út, valamint az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, de a Hegyalja úton is sokan autóznak befelé, illetve zsúfolt már a Szélkálmán tér környéke. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8, a számunk.
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 9 perckor itt Bordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
0: Eddig kinek mennyi a szúnyogcsípés rekordja? Nem idén, hanem úgy általában.
5: Te nekem a legtöbb.
0: Na mennyi volt?
5: 22.
0: Mikor, melyik évben?
5: Tavaly.
0: 22, nekem volt 30 valamennyi szerintem pár éve.
5: Tényleg? 30 valamennyi? Hol jártál te?
0: Nem akarod tudni? Maláriás
5: szúnyogok voltak azok?
0: Nézd rám!
5: Ész még!
4: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Sláger reggel.
1: 4-8 után 1 perccel, hát nem csak a vakáció indul, meg a nyár, hanem ezzel együtt a szúnyog invázió,
2: igen,
1: vagy a szúnyog szezon is. Mit mondtál, 20 mennyi a
2: 22 rekordod? Volt, de azt egyes csallat szedtem össze.
1: Úgy az igazi,
2: persze. És úgy, hogy a többieket nem csípte meg. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy itt nincs szúnyog. És utána számolgatták rajtam, mert a barátaim nem hitték el, hogy engem tényleg ennyire szeretnek, és tényleg ennyire szeretnek.
1: Bocsáss meg, idevágó Gabi SMS-e azt írja, imádnak a szúnyogok olyannyira, hogy a barátaim szerint éppen én vagyok a megoldás a szúnyogcsípés ellen. A kerti partiban engem ültetnek középre, az összes szúnyog rám jön, őket meg békén hagyják.
2: Ez nálunk pont ugyanígy van. Igen.
1: Szóval, jó.
2: Rajtam humorizálnak. Igen.
1: Viszlek magammal
2: kempingezni.
1: Nekem ami bevált. Érdekes, hogy egyébként gyerekkoromban kifejezetten imádtak a szúnyogok, tehát amit mondtam, ez a 30 valamennyi, azt egyszer a hétvégi háznál számoltam, ott fönn a hegyen, uh-huh. És tele voltam, de hogy tel is tele szúnyog. Akkoriban még nem voltak ilyen nagyon hatásos írtó lapocskák.
2: Nem, akkor a szuku volt. Nagybamám, azt amit... emlékszel, az
1: igen, de hogy
2: volt.
1: Hogy nekem ez a testre fújós dolog, ez nem vált be soha. Tehát bármelyiket próbáltam egy kirándulás előtt, a kullancsokat elriasztja, a szúnyogokat valamiért nem. Sőt, fűnyírás előtt szoktam például magad befújkálni, mert félmeztem, hogy a füvet nyírni. Sokkal több szúnyog jön rá. Tehát én azt hiszem, hogy jobban jönnek, mint a vonzaná őket.
2: Mondjuk tekem a spray az beválik.
1: Igen, nekem jó. Ami a 90-es években bukkant fel az olasz gyártónak, ez a piros színű készülék, amiben ilyen kis lapkákat, kék színű lapocskát helyezel bele. Uh-huh. Na azaz, amitől fogva, és az annyira nem tudom, hogy ennyire hatásos sem, mert hogy mondom, gyerekkoromban imádtak, aztán ezt évek óta vagy évtizedekig használtam, és múltkor kifogyott, és nem használtam, és rájöttem, hogy akkor se csíp meg a szúnyog. Tehát szerintem belém ivódott a 30
2: valami
1: év alatt.
2: Valami elromlott a véredben.
1: Vagy velem nem stimmel valami.
2: Figyelj, megnéztem közben, mert már én is kíváncsi voltam arra, hogy mely vércsoportokat szeretik. Állítólag a kutatások azt mondják, hogy a nullás vércsoportú embereket egyes szúnyogfajok gyakrabban csípik, mint az ásokat. Uh-huh. A B-s vércsoport általában a kettő között helyezkedik el, viszont egyébként nem ez a fontos, hanem hogy például a kilélegzett széndioxidod az milyen, mert hogy arra mennek rá, milyen a testhő,
1: milyen tud lenni a szén...
2: Gondolkodj el! Milyen a testhő, az izzadságodban milyen vegyületek találhatók, például nagy arányban van egy tejsav, aztán a bőrödön élő baktériumok milyen szaganyagot termelnek, uh-huh. Tehát még ez is fontos számukra, és érdekes, hogy azokat az anyukákat, akik várandósak, őket jobban kedvelik, mert hogy a széndioxidot kilélegeznek, igen, és általában magasabb a testhőmérsékletük. Szóval...
1: Az első lépés, bocsánat, megtettem a szúnyogcsípésre, nem estem teherbe.
2: Na, látod? Hát még én sem.
1: Okay.
2: Szóval, hogy akkor ezek szerint velem, mert hogy babát nem várok, tehát hogy ezt kipipálhatjuk nálam is, akkor ezek szerint a széndioxid kilelegzésem az nagyon szuper lehet.
1: Honnan tudjuk, hogy nem?
2: Hát tudjuk.
1: Hát de az csak úgy van, tudod, ez sokszor így meglepetés.
2: Csak úgy megtörténik. Hát azért egyszer, nálunk nem igen. Ilyen meglepetés.
1: Hát
2: nem
1: van
2: lesz.
1: Neked férjed, tehát hogy nem lenne ezzel semmi baj.
2: Van férjem, de tudod, vannak védekezési módok is, amiket gyakorlunk, értem. Mint egy 14 éve. Igen.
1: Ami a védekezési módokat illeti, amit ugye nagyon sokszor hallunk a hírekben, meg szokták írni cikkekben, hogy alapvetően a legfontosabb, hogy ne teremtsünk tökéletes mikroklimát a szúnyogok számára. Tehát számoljuk fel azokat a helyeket, ahol ugye egy ilyen kis picike víz marad. Tehát a virág alátét, tipikusan ilyen hely, meg igen. A kertben a leterített műanyag ponty van, benne ugye összegyűlik, ilyen kis tócsákban, mondjuk egy rövidebb nyári zápor után is már a víz, és az ideális hely a szúnyogoknak, tehát ilyeneket ne tartsunk otthon, ez már egy nagyon jó lépés, tehát a csatornát érdemes néha kitisztítani éppen ezért, és hát persze a fizikai védelem, úgy mint szúnyogháló például, az nagyon praktikusan tud működni. Ezen kívül például az ultrahangos szúnyogriasztót is ajánlják, na nekem az is egy olyan dolog, az ultrahang nekem semmiben nem vált be. Tehát sem vakondriasztóban, sem rágcsáló riasztó.
2: Nem, pedig ezeket szokták mondani, hogy ezek
1: képzeld jó. El, egyszer vettem egy ultrahangos ilyen nyest, mennyét és nem tudom milyen riasztót, és elhelyeztem a padlástérben fönt, mert hogy ott volt mozgás, és amikor végre a tetőcsere volt, nem tudom hány év után, tehát leszették a régi hullámpalát, elvitték, és lett helyett a cseréptető, akkor konkrétan, hogy volt ez az ultrahangos riasztó, körbe volt kakilva. Na, ne. Hát ezt nem tudom szebben mondani. De ott volt kupacban, elálljon. Tehát hogy az állatkák, valaki.
2: Őket nem zavarta.
1: Ők oda mentek, és ez csak igen. Azért, tehát megmutatták, hogy szórakoztál itt velem. Tehát ugye tüntetőleg oda piszkított. Az nem pötty volt.
2: Pöttyentés volt.
1: Ott volt egy hegy az ultrahangos riasztó mellett, úgyhogy ennyit az ultrahangos riasztóról, és volt már cimborám, aki kerti partiban ilyen ultrahangos izével készült, és tudod, így kirakta, meg volt, aki a telefonjáról játszott be ilyen hangokat.
2: Ja, amúgy van ilyen applikáció, tudod, szúnyogírtó applikáció.
1: Ugyanúgy össze-vissza csípték, de ha van jobb tipjük, 0-30-30-30-95-8.
2: Ugyanide írhatják nekünk, hogy hány szúnyogcsípés volt eddig a rekordjuk. Köszönjük!
0: Napjainkban ez a sláger! Sláger FM!

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:30 lesz már, 6 perc múlva. Zsófi írja, én a citronellás gyertyákkal jártam úgy, hogy inkább oda vonzották a szúnyogokat, viszont a fáklyába tölthető olajból a szúnyogriasztós kivitel zseni, persze az is lehet, hogy pusztán a füst tartja távol a kis dögöket.
2: Gábor azt írja SMS-ben, sziasztok, nekem ecet fa van az udvarban, és citromfű a teraszon, úgy érzem, hogy beváltak, pedig a velencei tó csak 400 méterre van. Aztán Viki üzenete, sziasztok, szép jó reggelt, sátorozás alkalmával 100 felett volt, amit számoltam. Azóta szültem két gyereket, és van olyan év, amikor egy sem csíp meg, pedig vízparton is vagyok, meg hegyekben is. Na látod, akkor változik ezek szerint ez is.
1: Szülni kell.
2: kedves Zoltán, szüljél egyet. Figyelj, ha az Arnold Schwarzenegger szülhetett a Juniorban.
1: Nem csíp meg. Tehát,
2: ja, jó, hát nem. Ez is igaz. Akkor tessék.
1: Karesz írja, sziasztok, mi is járunk sátrazni, ott nincs mindig áram, viszont a spirál annyira bevált, hogy egyszer az asszony sem töltötte velem az éjszakát, nem szívta a vérem. Mi viszont szívnánk az önök vérét, pontosabban a Cila, mert ugye mindjárt a hablatyemben ugye páratlan feladványunk mutatkozik.
3: A lók, a pcuk és fundalók, a pcuk a fundalók.
1: Erről beszélünk, de ne beszéljünk róla, hanem fejtsük meg, inkább 0-30-30-30-95-8. Ki tudja?

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
3: Ákáció!
4: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzá járulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
6: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
11: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter. Újraindulhat az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban Orbán Anita külügyminiszter az uniós külügyek tanácsának ülése mellett. A megbeszélésen a magyar elnökség tapasztalatai, a június 23-án Magyarországon rendezendő V4 csúcstalálkozó előkészítése, valamint a térség előtt álló közös feladatok kerültek napirendre. A miniszter közösségi oldalán azt írta, a cseh, lengyel és szlovák partnerek nyitottan fogadták a visegrádi együttműködés új lendületbehozásának szándékát. Orbán Anita szerint a találkozó megerősítette, hogy továbbra is van igény a szoros regionális együttműködésre a V4-ek között. Újraindulhat az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója, miután a kormányváltás után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium első közös feladata lett a Lechner-Ödön tervezte épület felújításának előkészítése. A Rágy György villában megnyílt az Iparkodjunk Lechner pop-up kiállítás, amely az Üllői úti főépület építéstörténetét, díszítő elemeit és a rekonstrukció terveit mutatja be. A múzeum 2017 óta van zárva. A tárcák szerint cél, hogy az intézmény a lehető leghamarabb újra működhessen. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. A No Repeat Weekend két estéjén összesen több mint 150 ezeren voltak a Puskás Arénában, ami nem csak a stadion, hanem a hazai stadion koncertek történetének is a csúcsa. A zenekar két különböző műsorral lépett fel, és a körszínpados elrendezésnek köszönhetően esténként több mint 75 ezer rajongó élvezhette a koncertet. A Metallica azonban nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre a hétvégére szinte egész Budapestet. Közel 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11-e és 13-ai koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. A zenekar adománnyal támogatta a Nane munkáját, és a Budapest Bike Mafiával együtt több mint 1000 adag ételt juttatott el rászorulóknak. A Metallica hívására közel 2000-en adtak vért, így ez lett Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25%-a ráadásul első véradó volt. A múzeumok éjszakájához csatlakozva különleges programokkal várja a látogatókat június 20-án a Hungarian Art and Business, azaz a HUB Budapesten. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken, közösségi alkotóprogramokon, műteremlátogatásokon vehetnek részt. A programok középpontjában az Összeszőve című kiállítás áll, amely a textilművészet és a kézműves hagyományok kortárs értelmezését mutatja be. A látogatók workshopokon, elemlámpás szoborparki sétán és közös szövésen is részt vehetnek.
14: Pori, köszönjük szépen, ma igazán kellemes időre számíthatunk. Sok-sok napsütéssel, most 17 fokos a reggelünk, délutára pedig 27 fokot ígérhetek.
15: Köszönjük szépen, Petra, nézzük a közlekedési információkat. Az M6-oson Budapest felé Belojánis térségében történt korábban baleset, a 41-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de a kialakult 2-3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Közben a 3-as főúton is baleset történt, Kistarcsánál két személyautó ütközött a 19-es kilométernél, úgyhogy most ott kell a továbbiakban korlátozásra számítani. Budapesten pedig még mindig baleset okoz fennakadást a Jászberényi úton a Rákosi vasút állomás közelében. Apropó vasút, Kishorváth Levente a vonalban, a Mávinformtól. Mi a helyzet most nálatok? Jó reggelt!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vácsop vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szop között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diós Jenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: A rádióban pedig Szepesi György egyik csatárunkkal karöltve egy órán keresztül magyarázta, hogy nekünk a döntetlen Ausztria ellen miért volt jó. Nem volt jó, de megmagyarázta. Hát én a csatárt idézném szó szerint, azt mondja, és az volt a Rudi bácsi, amikor mondta Rudi bácsi, és amikor ötten állta el a Rudi. Eddig tudják követni, eddig a? Na jó, csak ugye, hogy tudja mégis, hogy... Na, az, hogy az volt, akkor azért nem győztünk, mert akkor az volt a baj, hogy a kapufa...
2: Most figyeljenek,
1: most oda meredek. Szóval azért nem győztünk, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes. A riporter mit mondott? Így van. Ezt kérem, azt jelenti lefordítva, hogy futballberkekben minden vezető a helyén van, mindenki ért hozzá, kapufa a hibás. Az a hülye akác, az. Hát én, ki kéne rúgni, nem?

모아진 별 내 우주의 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠

0: Cila énekel. Valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Mai játékosunk Budapestről Lídia vagy Lívia?
2: Lídia, D-vel.
3: Én budaörsi vagyok, jelentem.
1: Pláne, budaörs és Lídia. Sokan szokták összekeverni ezt a Lídia-Lívia dolgot?
3: Egy napon ünneplünk, de én ezt a dédnagymamámtól örököltem. Ő Kozma Lídia volt.
2: Milyen szép név. És a dédnagymamád...
3: Én lány vagyok.
2: És a dédnagymamáddal sokat találkoztál még? Mert én olyan büszke vagyok arra, hogy nekem volt dédim.
3: 1884-ben született, és a mama 1972-ben halt meg.
1: Oh. Jézusom, 1880.
3: Majd itt volt a nagymamám, ő 91 éves.
2: Azt a mindenit. Hmm. Nálunk is, igen, én is olyan, annyira szerettem azt, hogy jaj, nekem volt
3: dédim. Van még egy szép dolog, hogy az is Szent Ferenc virágszőnyeget raktunk, én és a pótfiam morzsoltuk a 6 dobozló soskát, majd nézzétek meg az urnapit, fönt van a neten.
2: Jó, nagyon köszönjük az ajánlást.
3: Szaposai Marian tervezte, és mi voltunk, akik a kertemből van minden virág.
2: Ó, az igen.
1: Légy büszke. Reméljük, arra is büszke lehetsz, hogy megfejted a Cila feladványát.
2: Na hajrá!
1: Ami így szól!
4: Aluk, apcuk és fundaluk, apcuk a fundaluk.
2: Annyit segítünk, és figyelj kérlek a segítségünkre, hogy a Csabit megihlették ugye a koncertélmények, hiszen koncertélmények nyarát tartunk itt a Sláger FM-en.
3: Igen, azt hallottam.
2: És ez is egy olyan előadótól van, akinek egyébként majd a koncertjére lehet nyerni jegyet.
3: Húha, most megtudtam, hogy a mezőmiség csapatában van egy körös tartai fiú, és pont rokonunk.
1: És ez most hogy jön ide? Bocsáss meg, meglepő
3: fordulat. Azért, mert hogy hívják, nagyon imádom a zenét, éjjel-nappal azt szól nálam.
2: Ezt nagyon szépen köszönjük, okay, hogy hallgatod a Sláger FM-et, és szereted a zenéinket.
1: Nagyon, visszatérve a feladványunkhoz, van esetleg ezzel kapcsolatban valami?
3: Nem, semmi.
1: Ja, hogy se, aha.
3: Nem, semmi nem jön.
2: Ó, Lídiám.
1: Minden esetre jót beszélgettünk. Köszönjük a felemelő társaságod.
2: Köszönjük,
1: és további szép napot kívánunk.
2: Szia,
3: szia. Imádom a zenét. Éjjel-nappal.
1: Meg titeket.
2: Szia. Köszönjük, csókolunk. Most sajnos nálunk maradt a páros belépő június 26-i Horváth Tomi koncertre a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek szimfonik koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap, és segítsünk egy kicsit.
1: Jó, csak egy kicsit elvesztettem a fonalat, mi történik, de mit szeretnél segíteni?
2: Hát valamit segítsünk. Hát,
1: nézzenek rá a Sláger FM online felületeire, hogy milyen koncertek lesznek még mostanában, és akkor így húzogassak, hogy ez biztos nem Sting volt, és biztos nem Scorpios. És akkor nézzük meg, mi marad a végén. Találkozunk holnap, viszal!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb Sláger a Sláger FM.

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
3: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
4: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
2: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
2: Csak a Sláger FM-en.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
7: És mi hiányzik, Anna?
6: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
7: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
6: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
10: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Smukk ékszer. A Smukk ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukk ékszer.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
14: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
15: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Sláger FM.
17: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Elfogadta az alaptörvény 16. módosítását az országgyűlés, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. Az új szabály szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990 óta összesen már legalább 8 évet töltött miniszterelnökként, vagyis Orbán Viktor sem lehet többé miniszterelnök. A módosítás egyúttal tördi az alaptörvényből a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, valamint új szabályokat rögzít a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami vagyonára vonatkozóan. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödön. Az intézkedések célja a környezet és zajvédelem erősítése, valamint a helyiekkel való együttműködés javítása, közölte a vállalat. A terv része a valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítése, az adatok közzététele, valamint a lakossági visszajelzések gyűjtése. A Samsung negyedévente lakossági fórumokon is egyeztetne a gödiekkel. A fejlesztések 7 területet érintenek, köztük a zajvédelmet, a levegőminőséget, a felszín alatti vizeket, a talajt, a szennyvizet és az ipari vízfelhasználást. A vállalat augusztus végéig új zajmérő eszközöket is telepít, és a teherforgalmat a lakóövezetektől távolabb vezeti. A Rákospatakba zuhant egy autó Budapesten. Tegnap délután a Kacsó-Pongrácz út és a Rákospatak utca kereszteződésénél történt a baleset. A személyautó a Rákospatakba hajtott és az oldalára borulva állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók tűzoltódarú segítségével emelték ki a gépkocsit a patakból. Személysérülésről nem adtak hírt. Egy ősz alatt végig hétfő délelőtt a 13. kerület utcáin. Az állatot először az Ipoly és a Visegrádi utca sarkán látták, majd a Szent István parkba menekült, amelyet a hatóságok ideiglenesen lezártak. A kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint az őzet végül sikerült elfogni, és a szigethalmi vadasparkba szállították. Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője szerint az állat nem szökhetett ki a Margit-szigeti kisállatkertből, mert ott őz nincsen, csak dámszarvas. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. Elindult a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bike Mafia közös ételmentő platformja, amely a még fogyasztható megmaradt ételeket juttatja el a rászorulókhoz. A rendszerhez adományozók és önkéntes futárok csatlakozását is várják. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb étel végezze hulladékként.

0: Ország részben.
1: Az M0-ás autó déli szektorában, az M1-es felé Dunaharaszti közelében baleset lassítja a haladást. A 22-es kilométernél a középső sávot tartják zárva, már több mint 2 kilométeres a torlódás. A 3-as számú főúton Kistarcsánál is baleset történt, a 19-es kilométernél alapvetően Budapest felé lassult le emiatt a haladás. Közben az M1-esen Biatorbágytól, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán is egyre erősebb és egyre lassabb a haladás Budapest irányában, de telített az M3-as és az M5-ös bevezetője, a Tököli út befelé, a Rákóczi, az Andrássy és az Üllői út néhány szakasza, a Kiskörút az Astoria felé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű pedig a nagyobb csomópontoknál, valamint az M1-es, M7-es közös bevezetője az Egér úttól és a folytatásban a Budörsi út, Hegyalja út útvonal. A Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávzárásra kell készülni veszélyelhárítási munkák miatt várhatóan délután 2-ig, és nem sokára sávzárás lesz majd az Egér úton, befelé a Bazsalikom utcánál karbantartás miatt.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra 6 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: Mit gondolnak, mi az, amiben egy 50-es éveiben járó nőnek érdemes megfogadnia mondjuk egy Z-generációs tanácsait, és ne csak a hölgyek válaszolnak erre, hanem urak is nyugodtan megírhatják, hogy mit gondolnak erről. A Facebookon, vagy SMS-ben.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:45 lesz már, 3 perc múlva, és nagyon nagyot megy most az interneten, a hazai közösségben egy olyan videó, amin egy fiatal lány, aki nem tudom, ő valami stílus tanácsadó lehet, vagy csak...
2: Nem, ez egy Turkálónak a bemutatója. Tehát ő
1: a videó, igen, és látom, hogy többet
2: dolgozik.
1: Ja, hogy ő ott dolgozik.
2: Igen, és akkor megmutatja a Turkálónak
1: tehát
2: a darabjait.
1: Fiatal lány, most...
2: Nagyon fiatalka.
1: Igen, próbálok a hangból bejátszani, arról értekezik a kis hölgy, mindjárt csak nem tudom, akadozik a gépünk.
3: Hogy hogyan évesek kellene? Úgy öltözködnek, mint a 18 évesek, úgyhogy most adok pár jó tanácsot nektek.
1: Az első, először, hogy ez a... igen.
3: Most már el lehetne felejteni. Mutatok pár jobb opciót. Például ez az elegáns mintás nadrág szerintem bomba, de ez a lazább darab is. Ez egyértelműen nyár. És végül egy szoknya, ami igazán elegáns. Következő.
2: Szóval az elején úgy kezdődik, hogy ő utálja, hogy az 50-es nők úgy öltöznek, mint a 20 évesek, és azokat a nadrágokat, amik forró naci néven ismer, egyébként nem kell csúnya szóval illetni, csak hát a kis hölgy ezt nem tudja. Szóval forrónadrágnak is lehet hívni, hogy ezt elfelejthetnék az 50-es nők. Tehát eleve úgy indítani azt, hogy ő utálja, hogy az 50-es nők úgy öltözködnek, mint a 20 évesek, már elnézést, ki vagy te?
1: Tehát, de ugye nagyon nyeglén, igen.
2: Igen, tehát az a stílus. Tehát, hogy én mindent el tudok fogadni egy fiatalabbtól, sőt, imádom az unokaöcsémmel is a beszélgetéseinket, aki 18 éves, de azért nem tudom, hogy egy ilyen fiatal kis, hogy veszi ahhoz a bátorságot, hogy így indítson egy beszélgetést, hogyha 50-es nőket akar megszólítani, és közben konkrétan annyira ronda ruhákat mutat, amikbe szerint egy 50-es nőnek járnia kéne, hogy már sértő. Tehát azért nekem több 50-es nő barátnőm van, akik nem hiszem, hogy olyan otthonkába szeretnének járni, mint némelyik, amit ő mutat be ebben a videóban. Biztos, hogy önök is belefutottak, ha nem, a Sláger FM Facebook oldalán a kérdésünk alatt egyébként oda linkeltük a hölgynek a videóját, ezt is meg lehet tekinteni.
1: Igen, a stílus az a fura, mert ugye, igen, hogy itt most kimondottam, pont az a célja, hogy megszólítsa
2: hát
1: az embereket.
2: Így nem sikerül.
1: Igen, mert hogyha bemegy valaki a boltba, és ezt négy szem közt adja el, hogy hát figyelj, vannak ilyen, és neked ez állna jól, vagy az egy fokkal talán elfogadhatóbb lenne, de így, hogy ezt így kiteszik a közösségi, igen, oldalukra, hogy na, itt van neztek, utálom, amikor az 50-esek.
2: Szóval... És tudod, megnéztem az Erős Antóniát, én követtem, nagyon szeretem az ő munkásságát, ahogy ő gondolkodik a világról, meg egyáltalán, és pont egyszer volt nemrégiben egy olyan posztja, miniszoknyában volt éppen, ugye ő is már elmúlt 50 éves, ezt mondhatjuk, hiszen ezt mindenki tudja róla, és pont arról értekezett, hogy imádja azt, amikor azt mondják, hogy egy 50-es nő mondjuk nem vehet fel miniszoknyát. Már elnézést, Erős Antónia lábaival én is vennék fel miniszoknyát 50 éves korom fölött, bár még nem vagyok 50, csak 40 pluszos, de hát akkor is kikérem magamnak, hogy valaki így nyilatkozzon az 50-es nőkről. Jennifer Lopez 56 éves, és még sorolhatnám. Egyébként a hazai színészek, énekesnők közül is, akik elmúltak 50 évesek, és dögösek, csinosak. Mi mit kéne csinálni? Eltemetni magunkat valami otthonkába, vagy
1: igen,
2: mit?
1: Ahogy nézem, alapvetően tehát, itt hogy... kétféle, tehát, hogy belendült a komment szekció, és hát... a legkülönbözőbb oldalakon mondják most már a föltág a hölgyek ezzel kapcsolatos véleményüket, a videóval kapcsolatos véleményüket. Az egyik csoport markánsan ugye magát a stílust kifogásolja, hogy kicsim, ki vagy te? Tehát, hát, miért gondolod? De értem, ő egy bolti eladó, aki szeretné felhívni a figyelmet a portékájukra.
2: Sikerült.
1: Tehát, hogy... Igen. A másik pedig ezen is elgondolkodtak, hogy miért akar, tehát egy 20 éves valaki tanácsot adni egy 50 pluszosnak, aki nagyon sokan írják, ugye, hogy köszönöm szépen, én 50 múltam, és azt hiszem, hogy van egy kialakult ízlésem, stb. Stb. Mondjuk jó, ezt is tudjuk, hogy attól még, hogy tehát akkor önmagában nem érdem, szoktam ugye mondani, és hogy néha lehet, hogy van, amiben érdemes megfogadni, vagy meghallgatni a fiatalok tanácsát. Én ezzel nem zárkózni kell, ezért próbáljuk most egy kicsit pozitív irányba átfordítani ezt a dolgot, és ezt a kérdést tettük fel a Sláger FM Facebook oldalán, hogy vajon mi az, amiben mondjuk egy 50-es nőnek érdemes lehet megfogadnia egy Z-generációs tanácsát. Persze kis csillaggal odaírhatjuk volna, hogy a megfelelő stílusban.
2: És van egy olyan hölgy, aki viszont szuper videókat készít arról, hogy mondjuk az 50-es nők hogyan is öltözködhetnének csinosan, úgyhogy hamarosan Polgár Tündét hívjuk.
1: Hívjuk, jó!

0: Ez a Sláger reggel 4:09 perccel, a vonalban pedig maga a megtestesült elegancia, Polgár Tünde.
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, és csodás reggelt mindenkinek. Ez azért kicsit túlzás volt, nem vagyok a megtestesült elegancia, csak szeretem az eleganciát.
1: De nekünk az vagy, igen. És pont azt mondtam az imént Zolinak, hogy azért is szerettük volna, hogy felhívjunk téged, mert hogy nagyon szeretem azokat a videókat, amiket készítesz az 50-es nőknek, akiket nem úgy kezelsz, mint ez a kislány, akit ugye az imént a videóban meg is mutattunk, hanem pont, hogy úgy, hogy nem kell magunkat eltemetni, vagy nem kell magukat eltemetni azoknak, akik elmúltak 50 évesek, hiszen fantasztikusan csinosan lehet akkor is öltözködni, és erre szuper példákat adsz, úgyhogy ezt köszönjük is szépen.
2: Örülök, hogy ezt tetszik neked, de azt gondolom, hogy az ember ne a korának, hanem az alkatának megfelelően öltözön, könyörgöm, tehát 18 évesen is nézhet ki valaki nagyon rosszul egy fiatalos ruhában, és 70 évesen is nézhet ragyogóan ki valaki, hogyha illeszkedik az alkatához és a személyiségéhez.
0: Ezt hogyan lehet ügyesen eltalálni? Tehát mi vagy ki legyen az elsődleges szűrő?
2: Saját magad, önismeret, önszeretet, önelfogadás. Tehát engedjük el, hogy most 50 évesen már a testünk nem 18 éves, nem is kell az a test. Annyi boldog emléket őriz, csalódást, gyerekszülést, bármit. Nézzünk ezekre pozitívan, és ne az jusson eszünkbe, hogy ja Istenem, már hogy nézek ki.
1: Mit gondolsz, miért lesznek?
2: Az a szerencsénk 50 évesen, hogy mi már megértük ezt a kort.
1: Így van, így van.
2: Nem tudják elvenni tőlünk a fiatalok se.
1: És mit gondolsz,
2: nekünk ez már megvan.
1: Miért van az, hogy mégis a nők sokkal kritikusabbak saját magukkal ebben a korban, és sokkal inkább azt gondolják, hogy nem vehetnek fel mondjuk bizonyos ruhadarabokat?
2: Ebben biztos, hogy benne van az is, hogy az önbizalmunk az nincs igazán a helyén. Bekapcsolod a tévét, megnézed, igen, az internetet, és azt látod, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lennie, csak elfelejtjük, hogy a tökéletes az, amikor valaki egyéniség és saját maga, és nem küzd még azzal is, hogy megfeleljen mindkét szomszédjának.
0: Olyan érdekes, mert én is most megyek az 50 felé, és azt vettem észre, hogy az utóbbi néhány hónapban talán, mint hogy egy picit fiatalosabban öltözködnék, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt. Tehát most sokkal szívesebben veszek fel olyan sneakert, amit néhány éve még nem, mert akkor a sima barna bőrcipőt vettem föl, és valahogy elkezdtem magam öregesnek érezni. És én is gondolkodtam ezen, hogy most ez jó, vagy nem jó, vagy stb. De amikor belenézek a tükörbe, akkor nem érzem viccesnek, sőt, önazonosnak találom. Min lehet félrecsúszni? Ez vonatkozhat nőkre, férfiakra egyaránt. Tehát mi az a pont, mert viszont közben meg látok olyat, akinél nekem is az jut eszembe, hogy aj, szegény, úgy szeretne fiatalnak látszódni, de hát, hogy nem jön össze neki. Szóval szerinted mi az a kritikus pont, amin nem szabad túl csúszni, tehát ahol nem szabad túltolni a bringát?
2: Nos, azért abban egyetértek az ifjú hölgyel, hogy a korral nekünk is fejlődnünk kell, tehát vegyük észre, hogy a térdünk, a lábunk, a combunk, vagy a karunk az már nem olyan, és ha mikor benézel a tükörben, nem érzed magad komfortosan, akkor az nem jó. Aha. Szóval igazán erre kell figyelni, és fejleszteni folyamatosan önmagunkat, a stílusunkat is, és ez nem csak a külsőnkről szól, hanem a belsőnkről is. Tehát neked is, hát mi az, hogy fiatalos? Mi az, hogy fiatalos egy sneaker? Mitől fiatalos?
0: Aha.
2: Nem fehér, kék, vagy zöld, vagy vastag talpú, vagy szíves, vagy...
0: Jogos. Tudjátok, én azzal szoktam egyébként védeni sokszor embertársainkat, amikor így mondják, hogy fú, mert miért kellett fölvenni ezt, miért kell így megmutatnia magát, hogy sokszor az ember nem azért vesz fel egy rövidebb, vagy tágabb, vagy bővebb cuccot, mert meg akarja mutatni magát, hanem mert mondjuk 40 fok van, és szeretné magát komfortosan, igen, érezni. Ezt kell ugye valahogy összhangba hozni azzal, amit mondasz, hogy oké, de közben azért nyilván az illem is, vagy a jó ízlés is diktál ezt azt, és még mindig abban szeretném kérni a segítséget, hogy oké, de mire hagyatkozhatunk még? Tehát persze, mert mondod, hogy az embernek legyen önazonossága, meg legyen önbecsülése, meg önbizalma, de hogyha mégis, mert azért látjuk, hogy sokaknak kicsit nagyobb sikerült az önbizalma, ez például az X-Faktor című műsorokban nagyon jól tetten érhető. Hogy mégis te például szoktál bárkitől, hát nem is tanácsot kérni, de mondjuk a véleményét kikérni? Barátnőknek, mit tudom én, akárkinek?
2: Ez egy nehéz kérdés, mert hogyha a férjemet bizonyos dolgokról megkérdezem, és azt mondja, hogy hú, ez borzasztóan néz ki, akkor rájövök, hogy akkor megint rossz oldalról nézi valószínűleg ezt a lemezt, amit én föltettem, tehát másnap fölveszem, és tetszik neki, mert így az embereknek a hangulatán is múlik. Hogyha valaki rendben van magával, akkor egy szemetes zsákot is fölvehet, mert tudja viselni. A ruhát viseljük, és nem hordjuk. Talán arra tudnám felhívni mindenki figyelmét, hogy sem a buszon, sem a villamoson, sem az étteremben, a veled szembelül asztalnál nem kíváncsiak, sem a nőgyógyászati, sem a prostata eredményeidre, tehát hogy ezeket ne tegyük itt ki még akkor sem, hogy azt hiszik, hogy annyira nem látszik. Tehát bizonyos dolgok tényleg maradjanak a jó ízlés határán belül, de hogyha most valaki úgy érzi, hogy egy-két apróságot megmutatna magáról, szoktam mondani, hogy a közönséges is egy stílus, tehát hogyha valaki azt szeretné, akkor azt is lehet használni. Mindenki a saját stílusa szerint öltözködjön és viselkedjen és érezze magát. Amíg ezzel másokat nem bánt.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük. További szép napot.
1: Szia.
2: Szép napot.
0: Polgár Tündét kérdeztük, most pedig kérdezzük önöket, hogy mi az, amiben egy 50-es nőnek egyébként érdemes megfogadnia egy Z-generációs tanácsát, és ne csak az öltözködésre gondoljuk.
1: És már mondanék is kommentet, Mónikáit például, ami szerintem szuper, sokat beszélgetek a lányommal, más szemmel néz a világra, nyitottabb és jól informált, és a beszélgetéseink után bizony elgondolkodom azon, amit mondott sokszor, jól jött már a segítsége. Na. Ez egy pozitív példa.
0: A további hozzászólásokat, akár a Sláger FM Facebook oldalán, akár SMS-ben, vagy telefonon 06 30 30 30 95 8.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megöltek egy 85 éves nőt Budapesten. Rendkívüli ülést tart ma a parlament. Magyarország legnagyobb Lego ruháját állítják ki a Néprajzi Múzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Gyilkosság történt éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök bejelentés alapján mentek ki a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el. az elkövető felkutatására hajtóvadászatot indítottak. Rendkívüli ülést tart ma a parlament, miután a tavaszi ülésszak tegnap lezárult. Az ülés az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúinak tiszteletére tartott megemlékezéssel kezdődik. Nagy Imre miniszterelnökre és mártírtársaira emlékeznek. Majd a képviselők az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénymódosításokról vitáznak, amelyek szigorítanák a vagyonnyilatkozati szabályokat és bővítenék az integritás hatóság jogköreit. Napirendre kerülnek pénzügyi jogharmonizációs javaslatok, valamint egy magyar-szlovák energetikai együttműködési megállapodás módosítása is. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló indítványt és egy házszabálymódosítási javaslatot is. Nincs hatással az iráni háborús helyzet a budapesti repülőtér működésére, és kerozin hiány sem fenyegeti a légiközlekedést Magyarországon, közölte a Budapest Airport. Valentinyi Katalin vezérigazgató helyettes azt mondta, a repülőtér stabil üzemanyagellátással rendelkezik, és a légitársaságok sem jeleztek ellátási problémákat. Hozzátette, hogy szükség esetén a repülőgépek más repülőtereken is felvehetik az üzemanyagot. A nyári csúcsszezonra készülve továbbra is zavartalan működéssel számolnak. Modern, többfunkciós sport- és szabadidőparkkal gazdagodott Békásmegyer. A Kabar utcai sporttelep csaknem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg. A fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda, kosárlabdapálya, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. Magyarország legnagyobb legóruháját is kiállítják a Néprajzi Múzeumban szombaton a Múzeumok Éjszakáján. Az alkotás több mint 12 ezer elemből és mintegy 800 legóvirágból készült. A múzeum kulisszái mögé is be lehet majd pillantani. A látogatók leereszkedhetnek a könyvtári raktárba régi viseletdarabok közé, régi viseletalbumok közé, vagy megnézhetik, hogyan születik a digitális archívum. Az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhellyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére.
4: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos idő vár ránk, yes, végre, és egyébként délutánra már 27 fokot ígérhetek, aztán hétvégére már megérkezik a 32-34 fok, úgyhogy aki strandolást tervezne és így indítaná a vakációt, na erre lesz lehetősége, az biztos.
15: Az M0-as autó déli szektorában az M1-es felévezető oldalon Dunaharaszti közelében baleset történt. A 22-es kilométernél a középső sávon továbbra is zárva, több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé az M0-as csomópontjánál több személyautó karambolozott egy motorossal, a 13-as kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben. A 3-as főúton Kistarcsa térségében két személyautó ütközött, a 19-es kilométernél Budapest felé korlátozásra kell számítani továbbra is. Ami Budapestet illeti, a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani, veszélyelhárítási munkák miatt várhatóan délután 2-ig. Az Egér úton pedig befelé a Bazsalikom utcánál szintén délután 2-ig van érvényben sávzárás karbantartási munkák miatt. A 19. kerületi Bátori utcában az Üllői után pedig gázvezetéket építenek, ezért mától itt is korlátozásra kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3-4-9 után 1 perccel. Sziasztok, még hogy 50-es, én 6 nap múlva 70 leszek.
2: Aszta, de
1: fel
2: jó.
1: Tudok venni csinosan rövidnadrágot, de soha nem lógott ki a hasam, meg a fenekem, meg a mellyem sem az utcán, mint sok mai fiatalnak. Puszi, Marcsi. Ez az, amiről Polgár Tündével is beszélgettünk, ugye, néhány perce, hogy egyrészt viselni kell a ruhát, nem hordani, hanem viselni kell tudni, meg mit mondott még, hogy az alkatodnak megfelelőt válasz, és hogy azért a jó ízlés is számít, és pont kiemelte, hogy a fiataloknál is nagyon sokan öltöznek ízléstelenül, ugye?
2: Ja. Azt írja nekünk Csiszi, sziasztok, 2 hét múlva töltöm a 60-at, 54 kiló vagyok, talán rendben. Ki ez a sokat élt megmondó kislány, aki tudja, hogy hogy kéne öltözni? Igenis, járok rövid szoknyában és rövid nadrágban is. Bosszantó? Puszi nektek. De minket nem bosszant, mi szeretjük azt. Nyugodtan, tedd is ezt. Itt van velünk Zita is, jó reggelt.
3: Szép jó reggelt.
1: Szia.
2: Te kinek a véleményét kérjed ki az égenerációból?
3: Hát igen. Iker gyermekeim lévén. Momentán a lányom az, aki elsőbséget érez. Már csak azért is, mert ő azért gyakrabban van az én környezetemben, közvetlen környezetemben. És hát nyilván egyébként nekem is, mint nőnek, a nőtől való visszajelzés sokkal nagyobb respekttel bír.
2: Ez így van.
3: Na hát, ahogy a Polgár Tünde is említette, hogy hát 50 év felett még van élet.
1: És
3: hát ezt én is nyilván így vallom. Az, hogy nekem a lányom visszajelzései mennyire fontosak a mindennapjaimban, sokszor azt érzem, hogy amikor ő este úgy odaveti nekem, hogy egyébként mami, ma milyen csinos voltál,
2: jaj,
3: vagy milyen szép
2: édes
3: voltál, akkor én azt érzem, hogy ő, tehát egy tükör nekem.
2: Aha.
3: És valóban aznap tényleg úgymond ciporkáztam, és ez neki lejön.
2: Aha.
3: Még nem, hogyha valahova alkalmasint elmegyek az urammal, és én úgy kellően kikerálom magamat, és az autóban így megkérdezem, hogy te figyelj már azért, hogy mégis mi újság, hogy nézek ki, akkor így rám néz, kicsit ilyen... Nem is az, hogy együtt érzi, így rám néz, és ilyen tök nyilvánvalóan azt mondja, hogy hát jól nézel ki, mint mindig.
2: Aha.
3: És akkor így mondom neki, hogy de figyelj,
2: te
3: szó. Igen. Egyrészt, a másik pedig már csak azért is, mert ugye mint mindenkinek a pozitív visszacsatolás nagyon fontos.
2: Hát manapság
3: meg még,
2: hát
3: manapság meg ugye még inkább tudjuk, hogy az elismerés az milyen sokat...
2: Erről fogunk beszélgetni a következő órában,
1: van,
2: majd akkor is sokára. Figyelj egyébként.
3: Igen.
1: Addig is köszönjük szépen.
2: Nagyon köszönjük.
3: Szép napot.
2: Szia.
1: Anna Mária írja, mert hogy egyébként a Facebookon, amikor feltettük a kérdést, akkor nem kívántunk pusztán az öltözködésre vagy a megjelenésre szorítkozni, és azt írja Anna Mária, mindig kikérem a véleményüket egy-egy aktuális dologról, eseményről. Sőt, néha még tanácsot is kérek tőlük, azért, mert fiatalok, még nem jelenti azt, hogy ne lenne hasznos tanácsuk, meglátásuk. Pontosan azért, mert fiatalok. Az emberiség úgy kerek egy egész, hogy idősebbek, fiatalok együtt működnek, odafigyelnek egymásra, meghallgatják egymást. Soha nem esett le a gyűrű az ujjamról, ha kimondtam, igazad van, vagy ha megfogadtam a tanácsukat, illetve meg is köszöntem, nem lettem kisebb ettől.
2: Szuper.
1: Aztán Marianna írja, bármiben kikérem a véleményeket, a fiam, nem a lányát, fiát említi, Z-generációs, és szinte mindenben kíváncsi vagyok a véleményére, ők már nem olyanok, mint mi voltunk abban a korban. Nyitottak, tájékozottak, hallatják a hangjukat, és van rálátásuk a dolgokra, van ízlésük, és nem utolsó sorban értelmesek.
2: Egyébként igen, nagyon sokuk, nagyon értelmes.
1: Hát akkor tanuljunk a történtekből, és mondjuk le a megfelelő
2: következtetés.
1: Rendben, 9 óra lesz, 10 perc múlva itt a Sláger reggel.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240.000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
11: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 3 azonnali intézkedéssel kezdődik a közmédia megreformálása. Új városi logisztikai megoldásokat tesztel Budapest. Tanévzáró bulit tartanak a Városháza Pop-up Parkban pénteken. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három azonnali intézkedés elindítását jelentette be a közmédiánál Grósz Judit miniszteri biztos. Egy interjúban elmondta, a tervek szerint leállítják a propaganda hírszolgáltatást, átfogó intézményi és pénzügyi audit indul, valamint új hírszolgáltatási alapelveket vezetnek be. A változások végrehajtására ideiglenes vezetést bíznak meg, amíg nyílt pályázaton új vezetést választanak. Grósz Judit szerint az audit feltárja a működés és gazdálkodás esetleges problémáit, ezért egyelőre korai lenne még létszámleépítésekről beszélni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben érintetteknek viselniük kell a következményeket. A közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetés nyilvános, szakmai és civil részvétellel zajlik majd. Bírálta a Fidesz frakció az országgyűlés által elfogadott alaptörvénymódosítást, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A közlemény szerint a kormánypárti többség által megszavazott változtatás nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak korlátozását jelenti. A Fidesz úgy véli, a szabályozás szembe megy a demokratikus versenyelvével, és európai összevetésben is szokatlan korlátozást vezet be a kormányfői tisztségre vonatkozóan. Gyilkosság történt éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök bejelentés alapján mentek ki a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el. Az elkövető felkutatására hajtóvadászatot indítottak. Új városi logisztikai megoldásokat tesztel Budapest a levegőminőség javítása és a belvárosi forgalom csökkentése érdekében. A Hungary projekt részeként megnyílt az első úgynevezett logipont a Városháza Parkban, ahol közösségi csomagátvételi lehetőség várja a lakosságot. A főváros célja, hogy kevesebb futárjármű közlekedjen a belvárosban, mérséklődjenek a torlódások, valamint a zaj és légszennyezés. A program részeként egy belvárosi csomagátrakó központ úgynevezett Logi Hub létrehozását is előkészítik, ahonnan környezetbarát járművekkel szállíthatják tovább a küldeményeket. Befejeződött a Dunakeszi-Szent István út korszerűsítése, melynek során megújult az útburkolat és egy új jelzőlámpás csomópont is épült.

0: előadó óra. A belépés ingyenes. Kellemes napos idő várható, csak fátyol, esetleg gomoly felhők lesznek az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél viszont olykor megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke délután 26-28 fok körül alakul. A következő napokban folytatódik a melegedés, bár holnap több felhő érkezhet és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Mindemellett 30 fok valószínű, hétvégén pedig már 35 fokot mérhetünk.
1: Köszönjük szépen, nézzük akkor gyorsan az aktuális közlekedési információkat. Először is városon kívül javult-e a helyzet vajon? Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé Dunaharaszti közelében baleset történt, ugye? A 22-es kilométernél a jelek szerint még mindig zárva a középső sáv, és már 2 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé az M0-ás csomópontjánál ütközött több személyautó egy motorossal, a 13-as kilométernél továbbra is forgalomkorlátozás van. A 3-as számú főúton pedig Kistarcsa térségében a 19-es kilométernél történt baleset, 2 személyautó ütközött Budapest felé, és hát itt is továbbra is korlátozásra kell számítani. A pesti alsórakparton történt közben újabb baleset, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, úgyhogy csak lépésben lehet haladni, valamint a budai alsórakparton a Margit híd felé a Bem József tér vonalában is egy baleset tartja fel a forgalmat, igen jelentős a torlódás. És még egy info, az egyes villamos helyett a Népliget és Kelenföld vasútállomás között jelenleg pótlóbuszok közlekednek áramellátási hiba miatt.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra 6 perckor köszönti Önöket, Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: Egy nagyon fontos gondolat hangzott el az előbb, az elismerés fontosság, vagy manapság, mintha jobban vágynák. De miért fontos ez? Meg mi van akkor, ha csak túl későn kapjuk meg? Ebben segítünk mindjárt egy szakértővel. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:13. Jó reggelt kívánunk, és az előbb tök véletlenül egy kedves hallgatónk, egy telefonálunk is bedobta azt a gondolatot, hogy manapság valahogy talán sokkal inkább szomjazunk az elismerésre, vagy fordíthatjuk ezt úgy is, hogy a környezetünk visszajelzésére, mint régen. Bár tulajdonképpen régen is ugye az ember próbált megfelelni, csak valahogy az másról szólt. Ott ugye mindig a közösség elvárásainak akartál mindenképpen megfelelni, mert mit mondanak a faluban többiek, hogyha nem így lesz, vagy nem úgy lesz. Ma inkább pozitív irányból vágyunk arra, hogy megkapjuk azt a pozitív visszacsatolást, vagy visszajelzést, hogy igen, jó az, amit csinálunk, vagy ugye itt az öltözködésről volt szó az előző órában, vagy bármi más tekintetében, és most pont olvastuk Petrával, hogy Glenn Close tiszteletbeli Oscar-díjat kap, mert hogy 8-szor is jelölték az elismerést, és soha nem kapta
2: 8-szor.
1: Meg. Ehhez képest most kiadtak egy közleményt, hogy kiemelkedő karrierje során Glenn Close páratlan érzelmi skálával jelenítette meg a mozi történet néhány legkomplexebb karakterét. Úgyhogy ezért döntöttek úgy, hogy egy tiszteletbeli Oscart adnak neki, mint ahogy a 4-szer jelölt, ám sosem díjazott Ridley Scott rendező, illetve Floyd Norman animátor is hasonló elismerésben részesül majd hamarosan. És hát,
2: az én fejemben ők úgy vannak, hogy Oscar-díjasok. Hát szerintem mindenki Ridley fejében, Scott, nem? Igen, tehát igen. Ridley Scott is, és Glenn Close is valahogy annyi filmet kötök hozzájuk, hogy nem is értem.
1: És olyan érdekes, mert Petra korábban felvetette még a reggel folyamán, hogy mi van akkor, hogyha valaki megkapja ezt a bizonyos elismerést, amire vagy vágyik, vagy legalábbis a környezet azt mondja, hogy már kijárt neki, de mondjuk úgy érzi, hogy hát ez már késő, most már kenjétek a hajatokra. Nem pont így fogalmaztad meg, de ez volt,
2: igen,
1: ez volt a lényeg. Na, és hát szeretnénk ezt az egész kérdéskört kicsit boncolgatni, meg tovább gondolni, úgyhogy F. Takács István pszichológus ül velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük talán onnan, hogy valóban manapság jobban vágyunk az elismerésre, mint korábban bármikor az emberiség történetében?
3: Hát egy picit sajnálom, hogy nem tudjuk fölhívni sem Glenn Close, sem Ridley Scottot. Azt gondoltam, hogy ezt
2: elintézzük már, nem arra úgy kérlek. Teljesen igazad, hogy kellett
3: mert
2: volna.
3: Mert azért nyilván szerencsés lenne őket megkérdezni arról, hogy mit is gondolnak, hogy ez egy kései vagy időben érkezett elismerés volt-e. De az, hogy az ember vágyik az elismerésre, az azért nem csoda és nem egy ritka dolog. Tehát azért alapvetően megszületésünktől fogva abban élünk, hogy a világ visszajelzései, jutalmai és elismeréseiből tanuljuk meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz tulajdonképpen. Ez azt is jelenti, hogy ezekből a visszajelzésekből tanulunk meg gondolkodni magunkról, tanulunk meg gondolkodni az emberi kapcsolatokról, meg úgy általában véve a világról. Tehát ebben semmilyen különleges, vagy egyedi, vagy akár patológiás nincsen. Igen, a kérdés az, hogy amikor ezt elkezdjük megtanulni, az mennyire válik belsővé, vagyis mennyire kezd el kialakulni egy megfelelő énkép, egy megfelelő önbecsülés, és ezzel összefüggésben egy megfelelő önbizalom. És aztán a későbbi világ, meg a felnőtt világ visszajelzései és elismerései ezt a valamilyen önbizalmat fogják érinteni. És itt van nagyon nem mindegy, hogy ez a belső önbizalom, ez a belső iránytű, ez milyen. Mert valóban, amit kérdeztél, a mai világunk az tele van külső visszajelzésekkel és külső elismerésekkel. Teljesítmény alapú a világunk, tehát az iskolában, a munkában, azt gondolom, hogy talán a magánéletben is tele vagyunk ilyenekkel, és ha ez egy jó önbecsülést érint, picit visszakanyarodva akár a két hírességre is, akkor nagy valószínűséggel ez egy jó táptalajra hullik, és jól fogja fogadni az illető, ha nem, akkor már egy kicsit neccesebb a helyzet. Mm-hmm. Hogy egy picit még jobban, vagy még konkrétabban belemenjek, itt az a kérdés, hogy van-e egy olyan önbizalmam, és ezzel kapcsolatban egy önbecsülésem nem teljesen ugyanazt jelenti a két szó, hogy én tudom, hogy egyébként amit én csinálok, az értékes, az rendben van, az oké, tehát hogy én általában, is ez lesz az önbecsülés lényege, hogy én általában véve értékes vagyok, rendben vagyok, jó az, amit csinálok. Ha ilyen a világrendem, akkor nagy valószínűséggel egy külső elismerés az helyesen, jól és a helyére fog érkezni. Akkor van kérdés, hogyha mindent a külső elismerésekből vezetek le. Tehát, hogy a belső saját megítélésem az mindig a külső visszajelzésekre épül, mert ott történhet meg egy olyan, ha például ez az elismerés elmarad, akkor úgy egészében azt gondolom magamról, hogy nem vagyok rendben, nagyon várom ezeket az elismeréseket, és a saját megítélésemet ebből fogom levezetni.
2: Nekem van olyan ismerősöm, akinek párkapcsolatban jött későn, és addigra már vége volt a sztorinak, és a fiú utána vekengett, és nem értette, hogy mi volt a baj, és van olyan ex-kollégám is, aki nem kapta meg az elismerést a munkahelyén, és amikor ő ugye mondta, hogy akkor én eljövök, akkor kezdtek el kapálózni utána. És teljesen rendben voltak magukkal. Tehát, hogy ők magukat értékelték annyira, hogy figyelj, most már ne, nekem már ne.
3: Hát ez, meg ugye, ez meg ugye az önbecsülésnek az hát a igen. része, amikor pontosan tudom azt, hogy amit megtettem, azért valamilyen külső elismerés, ha úgy tetszik, járna. Uh-huh. És munkában is, vagy akár itt a két híresség esetében, nyilván aki mondjuk színpadon van, annak fontos, hiszen az a munkájának az értékességét, a munkájának a láthatóságát azért a külső elismerés fogja meghatározni. Tehát az, hogy megnézték a filmemet, azt, hogy kaptam erről visszajelzést, kaptam esetleg ezzel kapcsolatban díjat, és én azt nagyon el tudom képzelni, amikor egy egyén azt találja, hogy a környezet, amiben jelen vagyok, nem értékeli azt, ami én vagyok, akkor egész egyszerűen nem arról van szó, hogy nekem kell az önértékelésemet módosítani, hanem környezetet kell váltani. De ez mindig egy írtó nehéz kérdés, munkahelyi szituációban, de magánéleti szituációban is, hogy mi a helyes, hogyha én a saját világlátásomat egy kicsit alakítom, vagy környezetet váltok.
2: Csak lehet, hogy már alakítottad annyiszor, hogy a végén úgy döntesz, hogy környezetet hát, változ inkább. Igen.
1: Hol húzódik a határ a megfelelési kényszer és az elismerésre való vágy között?
3: A megfelelési kényszer, a megfelelési működés szerintem röviden úgy foglalható össze, hogyha a mások visszajelzése, a mások elismerése, a mások pozitív megerősítésétől függ a saját identitásom, a saját magam személyének az értékelése. Tehát az, hogy én milyen vagyok, az kint van, nem bent van. Uh-huh. Ez egy abszolút személyes ügy, tehát erre általános receptet azért nehéz adni, mert ehhez ismerni kell azt az
1: nincs
3: adott személy.
1: Itt visszajutottunk az önbecsülés, önbizalom kérdéséhez. Akkor ezt az előző órában is feltettem ezt a kérdést, még amikor itt az öltözködés meg megjelenésről volt szó, hogy hogyan ne toljuk túl a biciklit önbizalom vagy önbecsülés dolgában.
3: Hát ez egy nagyon nehéz ügy, mert itt egy picit akkor olyan hétköznapi fogalmakba is átcsúszunk, mint nem tudom, hogy valaki egoista, valaki túlzott önbizalommal rendelkezik.
1: Hát meg az önkritika is nyilván képbe kerül.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy a reális és helyes önbizalom önbecsülésnek az összetevői között azért ott van pont a reális önismeret. Tehát az, hogy tudom, hogy mi az, amit jól csinálok, mi az, amit nem csinálok jól, ez megint nagyon vékony ég, mert ezt megint korábbról tanultam meg, a korábbi visszajelzésekből tanultam meg, és azt is tudom, ebben a reális önismeretben azért az is beletartozik, hogy nem kell ahhoz például felnagyítanom magam, nem kell ahhoz túlmenedzselnem magam, hogy rendben legyek magammal, és hogy a környezetem ezt a fajta reális visszajelzést meg is adja nekem. Ez megint egy olyan történet, hogy hasznos látni azt, hogy az egyén miben van, és hogy az egyén hogyan működteti. Például azt, hogy ő állandóan vissza-vissza, tehát állandóan provokálja például a környezetét azzal kapcsolatban, hogy mondd már el, hogy ez jó volt, mondd már el, hogy ez rendben volt-e.
1: Ismerek ilyet.
3: Például ugye az e tekintetben a nem reális önbecsülés az általában kérdezi, gyakran, jó volt az ebéd, biztos íz lett, biztos jól csináltam, mondd már el százszor, hogy szeretsz.
2: Igen.
3: És ha nem mondja,
2: lehet, igen.
3: Miért nem mondod? Itt is persze fontos, hogyha nekem szükségletem az, hogy kifejezzék számomra, hogy fontos vagyok, szükségletem az, hogy kifejezzék számomra az, hogy értékes vagyok, akkor ezért én tehetek is. Uh-huh. Tehát persze kérdezhetek. A szükségleteimet megfogalmazhatom, ez elképesztően fontos. De van az a pont, és az előbb is tulajdonképpen ezt kérdezted, amikor átcsúszok abba, hogy ez a külső megerősítés nélkül én már nem vagyok rendben. Én azt gondolom, hogy a megfelelési kényszer az valahol itt érhető tetten.
1: Hát igen, csak itt ugye meg akkor bejönnek a szeretett nyelvek is, hogy van akinél az a folyamatos szóbeli megerősítés igen. fontos, más meg. Én jártam így, hogy valaki állandóan szóbeli megerősítést várt, én meg azért nem értettem, mert én meg a gesztusaimmal próbáltam igen. folyamatosan mutatni, kifejezni, hogy én szeretem őt. Igen.
3: Hát a hosszú távú kapcsolatnak szerintem egyébként ez fontos része, hogy ezt például le tudjuk egymással kommunikálni, tisztázni, és itt jönnek be a szükségletek.
1: Meg még ami eszembe jutott, ez az önbecsülés, önismeret tekintetében, hogy is volt pszichológiából, hogy az igazi tudás az a nem tudásról való tudással kezdődik, tehát hogy legyek tisztában azzal is, és merjem legalább saját magamnak bevallani, hogy hát igen, ezen még dolgoznom kéne, ebben nem vagyok olyan jó, tehát hogy ezt merjük fölismerni.
3: Igen, csak itt is és akkor ez az önbizalomnak egyébként egy következő összetevője, ez az úgynevezett fejlődés alapú szemlélet. Tehát, aha, hogy hibázhatok, nem lehetek mindig mindenben tökéletes. Az, hogy hibázok és vannak hiányosságaim, az tök oké, és látom, és szeretnék is tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Ez is írtó nehéz, mert sokan a saját hiányosságaikat pont egy olyan mértékű önbizalom, önbecsülés hiánynak élik meg, ami pont nem a fejlődés felé húzza őket, hanem oké, én ebben ülök, én ezt nem tudom, nekem ez nem megy, meg egyébként is a környezetemnek kéne kitalálni azt, hogy én mit szeretnék, és ebből nem lesz aztán változás és fejlődés.
1: Döbbenetes.
2: Nagyon köszönjük, hogy ezt a sok okos gondolatot megosztottad velünk. Ennek tükrében tessék nekünk válaszolni a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben, hogy volt-e későn jött elismerés az életükben. Hát eddig olvasgatva a kommenteket, kicsit elszomorító a helyzet. Igen. Azt kell mondjam.
1: F. Takács István pszichológusnak pedig köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: Ez a Sláger reggel 9:23-kor.
0: Ez

0: Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon a Sláger FM-en.
1: 9:30 lesz, már 5 perc múlva. A Kék Rózsánk írja, hogy neki csak ilyen volt. Mármint, hogy késő jött elismerés, éppen ezért volt, amit nem is fogadott elő. Az, aki ugye nagyon különleges betegségekkel foglalkozik, illetve abban segített már a mi hallgatóinknak is, hogy merre kell indulni, ha olyasmit tapasztalsz magadon, ami nem túl gyakori. És ennek a felkutatásában is írja, hogy például a nőklapja példakép díj, az neki nagyon jó volt. Ővé volt a legelső 2024-ben, és ezt nem a szerkesztőségben osztogatták, hanem bizony az emberek szavazták meg, úgyhogy ez jól esett neki.
2: Gratulálunk hozzá. Gyöngyi azt írja, hogy sziasztok, körülbelül 20 év tanítás után kaptam egy életműdíjat. Korban közel voltam a 60-hoz. Pont tegnap láttam, hogy sokan posztolták ki, hogy például mondjuk óvónéniként vagy tanárként nekik is jól esik, hogyha kapnak ilyen díjakat, és kellenek is egyébként.
1: De az nem késő jött, tehát egy életműdíj az nyilván nem jöhet 20-30 éves korodban. Hát tehát az életműdíjat azért hívják
2: látod,
1: így, mert egy életművet díjaznak vele.
2: Meg.
1: Az sosincs későn, csak akkor, hogyha posztumusz adják.
2: Ja, igen.
1: Azt nem kívánjuk senkinek. Igen, aztán...
2: Mondjuk én örülnék posztumusz egy év műsorvezetője díjnak, mert neked már megvan, Csabinak megvan, én meg szerintem majd a halálom után megkapnak.
1: De ilyenkor szoktam mondani, hogy ott meg már nekem úgyis mindegy, hát ha már nem tudok róla, akkor
2: de miért olyanok mindegy. Lehetnénk, mint a fárók?
1: De látom, ezeket nagyon becsípődött, hogy szeretnél egy ilyen díjat, majd gründolok neked egyet.
2: Nem, jó, azért viccelődöm ezen, mert hogy még nem kaptam meg.
1: Minden viccnek van alapja.
2: Zoli, Anita... te tavaly a Csabinak szívtad a vérét ezzel.
1: Anita írja, hogy ő még sosem kapott elismerést, és értem, hogy mire gondoltam, amikor az előbb mondtad, hogy kicsit elkeserítő vagy szomorú a helyzet, mert itt azért vannak ilyen kommentek. Bármit tettem, csináltam, sohasem nem volt jó.
2: Hát igen,
1: mondjuk olyan is van, és most itt nem Anitára gondolok, aki ezt írta, amikor azért viszont el kell gondolkodni, tehát hogyha nem jönnek a, és erről az előbb nem beszéltünk, mert ez viszont nem is pszichológiai kérdés feltétlenül, hogyha egyáltalán nem jön soha pozitív visszacsatolás, akkor azért néha az embereknek érdemes azon elgondolkodni, hogy lehet, hogy viszont valamit tényleg nem csinálnak jól.
2: Nem,
1: ugye?
2: Szerintem
1: és, hogy azért...
2: rossz környezetben is lehet, hidd el. Tehát, hogy van olyan közeg, ahol nem kapod meg azt, amit szeretnél.
1: Van, de azért néha kell, hogy az önkritika is felerősödjön, és azt mondta, hogy ha sehonnan nem jön a pozitív...
2: Akkor én pszichológushoz fordulnék.
1: Tudok neked ajánlani egy jót, még kint meg elkapod az előtt.
2: Nem, akkor fordulnék, hogyha így lennék, mint Anita, hogy úgy érezném, hogy az egész életemben ez így kuka.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy sehonnan nem kapnék elismerést, mert nekem, hál' Istennek, a barátaim, a férjem, a családom, a szuper közeg erre, úgyhogy ez tök jó. Ja, meg a hallgatóink is, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük.
1: Egyszer majd az elfogultságról is beszéljünk azért. Hogy az tényleg ez egy jó téma lehet. 0630 30 30 95 8 a számunk, 9:50 lesz már 3 perc múlva, itt továbbra is a Sláger reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
5: A tartozás összege 36 ezer dollár.
6: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
4: Megoldom.
7: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
8: Mi történt magával, hangoló?
9: Nyisd ki a széfet.
7: A zongora hangoló. A mozikban.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Kerítésfestés megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
12: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
13: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
14: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
15: És mi hiányzik, Anna?
14: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be! Neked is tetszik, ugye?
15: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
14: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
16: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: A reklám után.
17: Nézzük, hogy milyen idő vár ma ránk. 27 fok délután, igazán kellemes nyárias. Holnap már ennél is melegebb lesz, hétvégére pedig visszatér az igazi kánikula 32-34 fokkal.
18: Pest vármegyében az Új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében két személyautó karambolozott, a 19-es kilométernél a két irány forgalmát felváltva engedik át. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé történt baleset Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél itt még mindig zárva a középső sáv, és nagyjából 2 kilométeres a torlódás. A pesti alsó rakparton az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél történt baleset, csak lépésben lehet haladni. A budai alsó rakparton pedig a Margit híd felé a Bem József tér vonalában történt koccanás, itt jelentős a torlódás. A Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávzárást kell kerülgetni veszélyelhárítási munkák miatt várhatóan délután 2-ig. Az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál szintén délután 2-ig van sávzárás karbantartás miatt. A 19. kerületben pedig a Bátori utcában az Üllői útnál javítják a gázvezetéket, ezért kell korlátozásra számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Azt kell mondjam, Petrán, van abban valami megkapó számomra, amikor Görög Zitának az egyik szeme sír, a másik meg nevet, mert hogy így is szép, úgy is szép, de hogy miért sír, meg miért nevet? Azért, mert korábban ugye mi is beszámoltunk arról, sőt járt itt nálunk Zita vendégségben még tavaly, hogy segítséget nyújtott annak a kisfiúnak és az édesanyjának, akit a nyári táborban az a bizonyos karateedző bántalmazott, felrúgott, és Zita gyűjtést szervezett, mert ugye el kellett költözniük onnan, ahol éltek, igen, és hogy az új iskolánál, az albéletben minden rendben lehessen, Zita ebben próbált segíteni. Szóval a szívéviseli ennek a családok a sorsát, éppen ezért ott volt akkor is, amikor tegnap a bíróságon kiderült, hogy milyen büntetést kaphat a karata edző, és akkor itt becsatlakozna most Zita is. Jó reggel,
2: szia!
3: Jó reggel,
2: szia!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Mert hogy nem véletlenül kezdtem azzal, hogy az egyik szemed sír, a másik meg nevet, mert hogy tulajdonképpen elmarasztálták a fickót, vagy elítélték, de azért nem egészen úgy, ahogy azt terveztétek,
2: hát
1: vagy vártátok.
2: Igen.
1: Mert hogy mi lett sajnos, a vége?
3: Igen, sajnos én túl korán kezdtem el örülni, ugyanis az ítélethirdetéskor a bírónő azzal kezdte, hogy egy év letöltendő,
2: igen,
3: és az enyhítő körülményeket csak a végén sorolta fel, ami azt jelenti, hogy egy év letöltendő, 3 év felfüggesztettel. És 5 évre kapott eltiltást gyermekekkel való foglalkozásról, illetve karateedzéseken, versenyeken sehol nem vehet részt, de nyilván ez iszonyú kevés. Tehát, hogyha ma Magyarországon egy gyermekbántalmazást, egy felfüggesztettel meg lehet úszni, akkor azt gondolom, hogy ez a gyermekvédelmi törvény még mindig nem az, amit mindannyian szeretnénk.
1: Fizikai bántalmazást tegyük hozzá.
3: Fizikai bántalmazás, igen.
2: Láttuk,
3: igen,
2: a videódat az Instagramon, és ugye azt is, hogy ott látszik az elején, hogy örülsz, és aztán utána pedig, hogy elszomorodsz, de mit érzett az édesanyja? Mit mondott neked az ítélethirdetés után?
3: Tehát teljesen le volt sújtva. Ma reggel is beszéltem vele, és mondta Judit, hogy egyszerűen olyan, mint akit agyonvertek. Tehát, hogy nem, ebből nem lehet ilyen nagyon gyorsan felépülni. És amikor az ember vár, tehát 2 évet végigcsinálsz a gyermekeddel a bíróságon, olyan viszontagságos helyzetekkel, hogy közben a lakóhelyedet, a munkahelyedet, a biztos pontokból mindent el kell hagyni az életedből, és aztán kiszúrják a szemedet egy ilyen ítélettel, én abszolút megértem, hogy nincs jól. Egyébként ő rezenésen arccal nézte végig az egészet, és nem tudom, én először voltam ilyen ítélethirdetésen, döbbenetes volt számomra az egész.
1: És a fickó...
3: Igen?
1: A fickó milyen arcot vágott? Tehát anyuka rezenésen arccal, és a fickó?
3: Ő előttünk állt, úgyhogy én nem láttam.
1: Aha.
2: Figyelj, és itt fellebbezés, vagy bármilyen jogorvoslatra van lehetőség, vagy ez
3: abszolút,
2: ennyi?
3: Abszolút, igen. És mivel ott a tárgyalás első perceiben az ügyészet hallgattuk végig, ők is letöltendőt kértek rá, nyilván ők is mennek másodfokra, és a Judit és az ügyvédje is 3 napjuk van ezt beadni, valószínűleg amellett fognak dönteni. De szerintem még a vádlott is, és az ügyvédje is fellebbezni fognak. Aha.
1: Anyuka és a kis srác egyébként hogy vannak? Mert amikor itt jártál nálunk, most már is tudom, 1 éve, 1 éve, akkor mondtad, hogy azért rengeteg kihívással jár az, hogy lakóhelyet kellett váltaniuk, mert hogy a közösségből számunkra érthetetlen módon elkezdték kinézni őket, pedig ők ugye az áldozatok a sztoriban. Mennyire sikerült a beilleszkedés az új helyen?
3: Bocsánat, nem csak kinézni kezdték őket, néhányan igen. Nagyon sokan viszont a gyógyulási folyamatot nehezítették azzal, hogy folyamatosan naponta 50-en kérdezték meg, hogy jaj, aha, hogy van a Roli, fáj még neki, hogy felrúgta a bácsi, tehát hogy így nem lehet abban a közegben ugye gyógyulni. Jól vannak, tehát a körülményekhez képest jól vannak, beilleszkedtek. Juditnak egyedülálló édesanyaként rengeteg feladata van. Nem könnyű, reggeltől estig dolgozik, éppen csak, hogy ki tudja fizetni az albéletet, és kijönnek egyébként abból a pénzből, amit keres. Hozzáteszem, hogy az a 2,5 millió forint, amit közösségi gyűjtéssel sikerült összeszednünk, az mostanáig kitartott, tehát annyira jól bánik a pénzzel, Judit, hogy az valami elképesztő, és nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni még azoknak, akik segítették őket, mert azért ez az elmúlt 9-10 hónap, ez sokkal könnyebb volt így, de nyilván, tehát, hogy egyedülálló édesanyaként, virágkötőként nem keres olyan összegeket, amivel mondjuk akár egy nyaralást is biztosítanak tudna maguknak.
2: Zita, esetleg lehet őt segíteni még így most is? Tehát, hogy van olyan számlaszám, amit hogyha esetleg a hallgatóink most hallanak és szeretnének segíteni, akkor megtehetik? Mert azt mondd el akkor, kérlek.
3: Abszolút.
2: Jó.
3: Igen, igen, lehet. Sőt, szerintem a napokban forgatok is vele egy kis videót, és attól el is ki fog kerülni ez a számlaszám. Nem nagyon szeretne szerepelni, de tudj, egyszerűen nincs más lehetőség egyelőre. Nincs más.
2: Jó, akkor figyeljük az oldaladat.
3: Igen.
2: Figyeljük az oldaladat.
3: Szépen, és nagyon köszönöm, hogy foglalkoztok az ügyjel.
1: Mi pedig neked köszönjük, hogy segíted őt, és igen, a szíveden viseled a sorsát. Görög Zitának köszönjük a beszélgetést is. Szervusz!
2: Sziasztok!
3: Köszönöm!

0: Ez volt mára a slágereggel. Köszönjük szépen, hogy kitüntettek bennünket figyelmükkel.
1: Holnap reggel találkozunk.
0: 6-kor. Most megkívánunk további szép napot és jó szórakozást a Sláger FM-mel, és figyeljenek, hiszen...
1: bármikor jöhet egy újabb koncertjegy.
0: Vagy kettő.
1: Vagy
0: együtt.
1: Kettő.
0: Legyen ez a koncertélmények nyara
1: városan
0: a slágerrel.
1: Városan szép az élet.
0: Viszlát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: A Dorkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Nagy Imrére és Mártír társaira emlékezik az országgyűlés. Új lendületet adnának a visegrádi együttműködésnek, és fejlesztésekkel készül a Budapest Airport a nyári csúcsra. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nagy Imre miniszterelnökre és Mártír társaira emlékezik ma az országgyűlés. A parlament rendkívüli ülése 9 órakor kezdődött. az 1956-os vértanúk előtti tiszteletadással. Nagy Imrét és társait 1958. június 16-án végezték ki. Újra temetésük pedig 1989. június 16-án, a rendszerváltás egyik jelképes eseménye lett. A megemlékezés után napi rendelőtti felszólalások következnek, a ház több előterjesztést is tárgyal, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat. Ezek egyebek mellett szigorítanák a vagyonnyilatkozati szabályokat, bővítenék az integritáshatóság jogköreit, és módosítanák a korrupciós ügyekkel kapcsolatos büntetőeljárási szabályokat. A visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban. A találkozót tegnap az uniós külügyek tanácsának ülése alkalmából tartották. Orbán Anita arról számolt be, hogy az egyeztetés középpontjában a magyar V4 elnökség, a június 23-án Magyarországon rendezendő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok közös feladatai álltak. A külügyminiszter szerint a cseh, lengyel és szlovák partnerek is nyitottan és konstruktívan fogadták, hogy új lendületet kapjon a visegrádi együttműködés. Több fejlesztéssel készül a Budapest Airport az év legforgalmasabb nyári hónapjaira. A Turizmus Online szerint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az utasélményt és az utas folyamatokat is javító beruházások készülnek el. Június 1-én megnyílt a kedvező áru Relax parkoló, amely 2000 férőhelyel bővíti a hosszabb távú parkoló kapacitást, és közel 50 elektromos töltőpontot is kínál. A 2A terminálon 7 új hibrid check-in pultot alakítottak ki, amelyek hagyományos és önkiszolgáló podgyászfeladóként is működhetnek. Bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét is, 8 új hosszabb csatornát adtak át. Nyár közepéig a Skycord hűtési rendszere is erősebb lesz. Csütörtökön június 18-án zárva lesz a Promontor udvarban működő 22. kerületi kormányablak. Technikai okok miatt ezen a napon szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresni. Az üzemszünet ideje alatt ugyanis a többi budapesti kormányablak továbbra is rendelkezik.

0: 152-es és a 159-es busz. A munkálatok miatt gyalogos átjárókat is lezárnak Csepelen. Kellemes nyári idővel indul a ma délelőtt, sok napsütésre és teljesen száraz időre van kilátás a térségben. A nyugatias szél napközben élénk lesz vételkörzetünkben, a délutáni órákban pedig igazi meleg időre, 26-27 fokos csúcsértékekre kell számítani.
1: Áginak köszi a friss infókat, én is hozom a híreket csak éppen az utakról. Sajnos egy baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos király útjánál. Baleset okoz fennakadást a pesti alsórakparton is, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti még a közlekedést a budai alsórakparton is, a Margit híd felé a Bem József tér vonalában, jelentős a torlódás azon a szakaszon is. Pest vármegyében az új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében is baleset történt, ott két személy autó ütközött össze. A 19-es kilométernél váltakozó irányban haladhat a forgalom jelen pillanatban. Tudjanak róla, hogy telítettek be a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében, sokan vannak a Tököli úton, befelé a Baross tér előtt és tovább, a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, de sokan vannak a Nagykör úton és a Hungárián is a nagyobb csomópontok közelében. De lassú a haladás a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Napsütés, kedd, jó hangulat. Így folytatjuk mi a mai napot. Hello, a stúdióban már Karakas Balázs. Zakatol a koncertélmények nyara, jövök a részletekkel hamarosan. Mindezek mellett pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Ella Henderson indítja a zenei folyamot. Jön tőle a Ghost.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Tom Grennan és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A fővárosban szépen süt a nap, olyan 22-23 fokot mutatnak a hőmérők, később lesz ez még melegebb is. Ideális lesz a helyzet például akár arra is, hogy szabadtéren töltsük az időnket. Képzeljék el, ismét megnyílnak a piknik mozi ajtajai, hogy ingyenes szabadtéri vetítéssel töltsék meg Budapest külső kerületeit és az agglomeráció városait. Ennek megfelelően idén-nyáron Mogyoródon, Iváncsán és Piliscsabán is lehet mozizni, míg a fővárosban Óbudán és Pesterzsébeten ülhetünk ki a szabad ég alá ennek keretében. És hát ez nem ilyen klasszikus, leraktak egy csomó széket, aztán lehet ülni lefelé filmezni, hanem viccünk magunkkal pokrócot, el lehet terülni a füves területeken, az egészet így szervezték meg, úgyhogy kíváncsi vagyok magára az élményre. Jó szórakozást kívánok hozzá! A folytatásban pedig Kim White-hoz is, tőle már a UK-n következik.

0: Summer, egy fiatal tehetség és a Homewrecker itt a Sláger FM-en. 10:30 után járunk már, köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délelőttet is. Jó pihit annak, aki esetleg szabin van, pont jó rá az idő, és természetesen jó munkát mindenkinek, aki keményen dolgozik jelen pillanatban is. Közben érdemes figyelni, hiszen itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, keressük a nagy világsztárok zenéit. Most épp a One Republic csapatára kell nagyon-nagyon figyelni. Amint meghallanak egy One Republic dalt, harmadikként telefonáljanak a 0630 30 30 95 80, akkor bekerülnek a játékba, és hogyha helyesen válaszolnak a kérdéseinkre, mehetnek is a One Republic budapesti koncertjére. A folytatásban pedig Ed Sheeran érkezik hozzánk, bár egyelőre ugye ő csak virtuálisan, itt a Celestial, előtte viszont fontos információk. És most már is nézzük, hogy milyen időjárás várható. Itt van velem Zsupos Ági a stúdióban. Szia Ági, kellemes nyárias idő lesz?
1: Ma kifejezetten jó időnk lesz, igen, emelkedik a hőmérséklet a tegnapi naphoz képest. 26-27 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, csapadéktól napközben egyáltalán nem kell tartani. A közlekedők mindenhol teljesen száraz utakra számíthatnak.
0: De az UV-sugárzás meg erős lesz, úgyhogy tessék kenegetni magunkat. Autóban is.
1: Az, csak most mondom. Már mindig probléma. Bezony. Igen, autóban is figyelni kell.
0: Igen, én is csak ugye a pólóvonaláig vagyok lebornulva. Ez igen, a sofőrkar.
1: Látom.
0: Én pedig, amit látok, hogy azért nem egyszerű a közlekedés Budapesten, sajnos baleset okoz fennakadást a pesti alsó rakparton, az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél, lépésben halad a forgalom. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból sokan vannak, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is sokan próbálnak abból B-be eljutni. Lassú a haladás a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén, de akadozik az előrejutás a budai alsórak parton is, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Többen vannak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a pesti alsórak parton a Szent István parktól az Országházig és az Enzsébet hídtól a Lánchídig. Ági, te miről tudsz?
1: Délután 2-ig úgy tudjuk Balázsral, hogy sávlezárásra is kell készülni a 9. kerületi Gubacsi úton, valamint a 11. kerületi Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál, vezessenek óvatosan.
0: Azt a nem jóját, Ági, köszi szépen.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

22 Walks Like Rihanna, ez a Sláger FM, a munkaidőben is a legnagyobb slágerek pörögnek, valóban változatosan. Szép napsütéses az idő, tökéletes nyári időszak jön hozzánk, amit teletölthetünk élményekkel, például a Sláger FM-en ugye koncertélményekkel. A következő hetekben elhozzuk Budapestre a legnagyobb világsztárokat, csak ízelítőnként mondom, hogy kik lesznek. Sting, Scorpions, Duran Duran, One Republic, Ricky Martin, Pitbull, Seal, és még sorolhatnám, hogy a nyáron mennyi nagy neves sztár érkezik Budapestre. Most One Republic dalt kell keresni a rádióban. Ha hallják, harmadikként hívják a 0630303095-8-at, és legyenek ott a One Republic budapesti koncertjén. A folytatásban pedig Rózsa Magdi, tőle most az Éden következik.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség a Práter utcában, megújul a néplégeti buszállomás utas tájékoztatója, sűrű buszmenetrend indul a Mátrába. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Emberölés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, miután holtan találtak egy 85 éves nőt, egy 8. kerületi lakásban. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőrök tegnap este bejelentés alapján mentek ki a Práter utcai ingatlanhoz. A helyszíni szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya ismeretlentettes ellen indított eljárást. A rendőrség közölte, hogy az elkövető felkutatása érdekében megkezdték a szükséges nyomozati cselekményeket. Az ügyben jelenleg emberölés gyanúja miatt folyik a nyomozás. Teljesen megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere. A fejlesztést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A munka három ütemben zajlik. Elsőként megszüntették azt a problémát, hogy a rendszer szerverterme rendszeresen beázott, ami korábban gyakori kijelzőhibákat okozott. A második ütemben megújultak a kocsiállások kijelzői, lecserélték a sérült alkatrészeket, a LED modulokat és az üvegfelületeket, valamint új LCD összesítő kijelzőket is telepítettek. Jelenleg a nagy összesítő LED fal korszerűsítése zajlik. A cél, hogy az utasok megbízhatóbb, jobban olvasható és valós idejű információkat kapjanak. Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz igazított buszhálózat indul a Mátrában június 20-ától. A MÁV csoport közlése szerint az új menetrenddel felszámolják a korábbi megyehatároknál széttöredezett hálózatot. Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak majd a járatok. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak buszok, így a fővárosból egy gyöngyösi átszállással több mátrai település is elérhetővé válik. Holnap, június 17-én zárva lesz a Bakács-téri kormányablak. Technikai okok miatt ezen a napon szünetel az ügyfélfogadás és ügyintézés. Az érintetteknek ezért érdemes másik időpontot választaniuk, vagy egy másik fővárosi kormányablakot felkeresniük. Emellett több ügy online is intézhető a magyarország.hu oldalon, így bizonyos esetekben személyes megjelenés nélkül is lehet indítani, vagy be lehet fejezni ügyintézést. Idén is tanévkezdő csomaggal segíti a kisdiákokat és az óvodásokat Újbuda önkormányzata. A támogatást azok a gyerekek kapják meg automatikusan, akik 2026. szeptemberében újonnan iratkoztak be a 11. kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, vagy a kerületben kezdik meg az első negyedik osztályt állami általános iskolában. Nekik nem kell külön igénylést benyújtaniuk. A csomagot szeptember elején kapják meg. Azok a gyerekek is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik Újbudán élnek, de más kerületben tanulnak, vagy nem állami fenntartású intézménybe járnak. Ebben az esetben a szülők kérelemmel fordulhatnak az Újbudai Humán Szolgáltató Központhoz. Karbantartás miatt több mint egy hétig pótlóbusz közlekedik az 50-es villamos helyett Kispesten. A BKK azt írja, június 27-én szombaton üzemkezdettől, július 5-én vasárnap üzemzárásig változik a közlekedési rend. Ebben az időszakban az 50-es villamos a villanytelep és határút között nem jár. A kimaradó szakaszokon pótlóbusszal lehet közlekedni. Vételkörzetünkben ragyogóan süt a nap, a látási viszonyok kiválóak. Az élénk szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás vagy nyugtalanság még jelentkezhet. Délután a legmagasabb nappali hőmérséklet már 26-27 fok körül alakul. Kellemes nyári idő lesz.
9: A helyzetem jó, de nem is tragikus mondjuk. Mindennek van jó oldala, ugye? Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében fix terelést bontanak, ott van egy kis torlódás. Az M2-esen Vác térségében munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, ott is torlódik picikét a forgalom. Az M7-esen Agárnál forgalomszámláló hurkot telepítenek, ott is forgalmi korlátozás, a torlódás 1-2 kilométeres. Pest vármegyében az M4-es bevezető szakaszán az M0-as autóút csomópontjában az új Ecseri úton két személyi autó ütközött, változó irányban haladhat a forgalom. Tudjanak róla, hogy Budapesten telítettek a

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

könnyed szerethető dalocska, Gracie Abrams, That's So True itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, kellemes napsütéses keddél előttünk van, úgy jó érzés akár az irodaablakon is kinézni. És természetesen jó érzés közben figyelni, hiszen One Republic dalt kell keresni a rádióban. Ha meghallják, azonnal hívjanak 0630 30 30 958, hiszen a harmadik telefonáló játszhat majd a páros belépőért a One Republic budapesti koncertjére. Közben ne felejtjék, hogy júniusban is folytatódik Budapesten az időutazás. A nosztalgia járatok ismételten benépesítik a főváros útjait, sínpályáit, és ezzel is különleges élményt kínálnak. A pesti rakpart ikonikus panorámája mentén szombatonként az N2-es villamos közlekedik, vasárnap a budai oldalon az N19-es vonalon lehet multidéző utazásra indulni. A hétvégi programot pedig az N4-es nosztalgia busz teszi teljessé, amellyel klasszikus Ikarusszal járhatjuk be a Zugló és Zugliget közötti útvonalat. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, pláne hogy a folytatásban itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan, amik adják a keddi munkaidőnek az ütemét. Ez már a 80-as évek egyik felejthetetlen üteme. Dead or Alive, You Spin Me Round. Yeah.

Shawn Mendes és a When You're Gone itt a Sláger FM-en a koncertélmények nyarazakatól. Ha szeretnének ellátogatni a One Republic budapesti koncertjére, most hívják harmadikként a Sláger FM-et 0630303098-as, ami telefonszámunk, itt csörögjenek. Két kérdésre kell majd válaszolni, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, hogy kivel tudok majd játszani. Addig, ahogy az lenni szokott, a One Republic zenél most a folytatásban, tőlük a Good Life itt a Sláger FM-en.

0: A One Republic és a Good Life, ez a dal ér valakinek páros belépőt a csapat budapesti koncertjére. Ez a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Hamarosan kiderül majd, hogy ki volt a harmadik telefonálunk. Vele nem sokára játszunk majd, most viszont Alex Warren balladáját, az Ordinary-t indítom. Előtte jövünk Ágival a fontos infokkal. Itt a Sláger FM-en már is mondjuk, hogy milyen időjárás várható. Melegszik a levegő, ez már fix. Mennyire fog sütni a nap délután, Ági?
1: Nagyon, ezt tudom elmondani. Ez a legpatikább időjárás jelentő képességem, Balázs. 26-27 fokot mondanak legalábbis Budapestre és az agglomerációba, amivel én kiegyezek. Szóval ez tényleg egy ilyen jó, kellemes nyári időjárás. Hasonló lesz majd Veszprémben is, és ott sem kell csapadékra számítani. Gyengén felhős lesz az idő, kora délutánig nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Tulajdonképpen emiatt kell csak egy picit aggódni és odafigyelni a bőrünk egészségére.
0: És hát persze azért a közlekedési információkat sem felejtjük el. Az M1-esen Hegyeshalom felé a Tatabányai térségben fix terelést bontanak, ott a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Az ellenkező irányban a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon egy baleset történt. A személyautó már a munkaterületen vesztegel, de a bámészkodók azért lassítják egy picit a haladást. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, ott is torlódik egy kicsit a forgalom. Az M7-esen Agát térség forgalomszámláló hurkot terepítenek, na, hogy azért itt is van egy pár kilométeres torlódás. Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássyn az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, és hát a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn is. Ági, neked valami infód?
1: Ma este 8 órától új forgalmi rend lép életbe a Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában, fél héttől pedig lezárják a pesti alsó rakpartot, nem mondják, hogy nem szóltunk.
0: Ugyan, szóljanak önök is, 0630 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Shakira adta meg a lendületet még az ebédszünet előtti utolsó percekben, ez volt a Lokán nálunk a Sláger FM-en. Különben 3:42 is elmúlt, már én nem csodálkozom, hogyha mindenkinek már egy picikét az ebéddel jár az esze. Százágra süt a nap Budapesten, a Sláger FM-en pedig égnek a vonalak, hiszen hallottuk a One Republic dalt, megvan a harmadik telefonálunk, ha minden igaz, Rita már itt van velem a vonalban. Szia!
1: Szia Balázs, igen, én vagyok.
0: Kedves Rita, én azt mondom, hogy játszunk egyet. Mit szólsz hozzá?
1: Úristen, akkor szeretnék játszani. Köszönöm szépen.
0: Mivel telik a kedd délelőttöd?
1: Dolgozunk a kolléganőimmel.
0: Uh-huh. Egységben az erő?
1: Igen.
0: Hol vagytok helyileg? Budapesten?
1: Igen, igen.
0: Szuper. Na figyelj csak, a tét egy páros belépő a One Republic budapesti koncertjére, ugyebár te voltál a harmadik telefonáló, így neked van lehetőséged. Két kérdésre. Bízunk benne, hogy helyesen felelni. Melyik film betétdala volt a csapattól az I Ain't Worried című dal? Az A válasz szerint a Top Gun Maverick-é, a B szerint pedig a Reszkessetek betörőké.
1: A Top Gun volt.
0: Bizonyám, hogy a Top Gun Maverick-nek volt a betétdala, az első kérdés helyes, a másik pedig, hogy mi a Sláger FM veszprémi frekvenciája.
1: 103,1.
0: Bizonyám, hogy a 103,1, úgyhogy gratulálok, mehetsz másodmagaddal a One Republic budapesti koncertjére.
1: Köszönjük szépen.
0: És a kolléganőkkel hogy focizzátok le, hogy ki fog veled menni?
1: Hát nem tudom, szerintem sorsot húzunk.
0: Oké, okay, én drukkolok, az már egyszer fix, a Follow the Flow-dal a tiétek a munkahelyre. Tőlük jön a szélcsend. Köszi, hogy itt voltál, jó munkát és szép napot.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, legyen szép napotok.
2: A legnagyobb magyar slág.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
8: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton, és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
0: A változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Idén átvilágítják az országos mentőszolgálatot. Távozik Csema Rodriguez a férfi kézilabda válogatott éléről, és tovább látogatható a Karmelita és a kabinetiroda épülete. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsukos Ágitól hallják. Az Országos Mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós azt mondta, erre szükség van a tovább lépéshez. Hozzátette, hogy az új vezetés számára a szakmai folytonosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb. A főigazgató szerint továbbra is építenek a mintegy 130 éves szervezet hagyományaira és bajtársiasságára. Folytatódik a korábban megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás is. Távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Chema Rodriguez. A döntést a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége hozta meg. A spanyol szakember 2019-től másodedzőként dolgozott a nemzeti csapat stábjában, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével a magyar csapat 2023-ban és 2025-ben világbajnoki 8., 2024-ben Európa-bajnoki 5., 2026-ban Európa-bajnoki 10. helyezést ért el, a párizsi olimpián pedig szintén 10. lett. A válogatott idén májusban összesítésben 1 góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt, így nem jutott ki a 2027-es németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinet iroda épülete. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, továbbra is nagy az érdeklődés a két épület iránt. A miniszter emlékeztetett, hogy amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt ígérték, hogy a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda addig marad látogatható, amíg van rá érdeklődés. Vitézi Dávid szerint ez az érdeklődés még mindig tart, ezért bővítik ki a látogatási lehetőségeket. A programra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animációk, kortárs drámák, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
15: A Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatunk, nagyon izgalmas filmjét, abból most 3-mal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binge nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegességünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele magyar, a másik fele viszont az itteni diaszporában élő kínaiak. Egy pár héttel ezelőtt mutattuk be a Nem én vagyok Tranginak az új filmje. De valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
14: A teljes műsort a puskinmozi.hu oldalon találják. Ma kifejezetten kellemes napsütéses időnk lesz, 26-27 fok lesz a maximum, csapadékra pedig egyáltalán nem kell számítani, szélesebb vétel körzetünkben sem, így például Székesfehérváron és Veszprémben is száraz marad majd az idő.
16: Délután 4 perccel pedig persze, hogy nézzük az utak híreit is, hiszen sokan jönnek-mennek azért az ebédidőben Budapesten. Ennek okán telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, sokan vannak a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, de többen tologatnák a járgányt a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is, csak hogy a nagyobb csomópontoknál ugye ott is lassulással találkozhatnak. Lassú a haladás még a Széll Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M1-esen a hegyes halom felé vezető oldalon Tatabányánál fix terelést bontanak, a torlódás ott már meghaladta az 5 kilométerest. Ami azért nem túl rövid. Az ellenkező irányban a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágynál az átterelt belső sávon baleset történt. A személyautó már a munkaterületen van, de a nézerődők miatt még mindig lassul a forgalom. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, a 42-es kilométernél mindkét irányban közel 1 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé burkolat jeleket festenek Kecskemétnél, ott nagyjából 4 kilométeres a torlódás. Meg hát ugye a sor végén egy kamionba belehajtott egy kis teherautó, ott a külső sávot lezárták, ez további garibát jelenthet.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: dél elmúlt, kedden jó étvágyat az ebédhez. Halloween Karakas Balázs vagyok, izgalmas programokat hozok, mesélek a koncertélmények nyaráról, és természetesen közben játsszuk a legnagyobb slágereket. Most Alafarban is egy könnyed, nyárias hangulatú dal, a Bad Ideas.

Ó, a Vega Rocker, aki megénekelt a gyermekkorának legszebb pillanatait, Bryan Adams és a Summer of 69, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és miért ne szerezhetnénk idén-nyáron is hatalmas élményeket, a melegnek ígérkező időszakot pedig kellemes, akár ingyenes koncertekkel is eltölthetjük, hiszen a 13. kerületi Újlipótvárosban található Szent István Park 5 nyári estén invitál minket ilyen ingyenes előadásokra. Például június 21-én Csemer Bogi és Antal Gábor érkezik majd, július 5-én Kamarás Iván és Csorba Lóránt, de fellép majd amúgy a jövőben még Kollár Klemenc, László és Hámori Gabi is, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Sajgál Erika és Kovács István is. Itt kellemesen szabad téren kapcsolódhatunk ki. És a folytatásban akár a munkahelyen is, hiszen az ebéd mellett Király Viktor énekel, itt a Running Out of Time.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Hát ez valami zseniális volt. A Blue Café Krüsrától itt a Sláger FM-en. Az ebédhez jó étvágyat kívánok. Játsszuk a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Erre bizonyíték az ausztrál énekesnő, aki nagyon régóta ott van már a zenei szakmában, de ez a dal szerintem kifejezetten jól sikerült. A klipjében amúgy semmi nagy megfejtés nincs. Egy fehérre festett falu szobában áll, ő is ilyen fehér kis hacukában, arca eltakarva is énekel. Végül is ki lett találva. Szia, Gimme Love, azonnal.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
8: A tartozás összege 36 ezer dollár.
9: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
7: Megoldom.
10: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
11: Mi történt magával, hangoló?
12: Nyisd ki a széfet.
10: A zongora hangoló. Na mozikban.
13: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
14: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
15: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
16: Kia. Movement that inspires.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
17: A kicsik pedig elmondják.
18: Ki a főszereplő?
19: A piroska és a farkas mesében.
1: Piroska.
0: És a farkas.
7: És a farkas. Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
1: Pozitív.
0: A pozitív.
7: Akkor a farkas nem lehet.
0: Hát benne van a címében, hogy piroska és a farkas.
7: Jó, de a Romeo és Júlia.
0: Abban is kettő főszereplő van.
7: Akkor a bűn és bűhődés.
0: Abban a bűn és a bűnődés a főszereplő.
7: Aha, 1001 éjszaka meséje, abban tényleg 1001 éjszaka van?
0: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
1: Végre állok! Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM, már is nézzük, hogy milyen időjárás várható. Napsütés, csillogás. Ági, te mit gondolsz? Siker, pénz, csillogás, napsütés, csillogás? A jól ismert KFT-dal után.
8: Úgy nézel ki ebben a nyári ruciban, amit hoztál, Balázs, a pólód, meg a kis rövid naci.
0: Örülj neki, hogy nem a fehér atlétámba jöttem.
8: Ja, jó, oké. 26-27 fok lesz ma a maximum az egész Vételkörzetben, sőt, csapadékra sem kell számítani. Kicsit szeles lesz az idő, mint a tegnapi napon, de a hőmérséklet tényleg emelkedik.
0: És most persze a közlekedési információkat is csekkoljuk, nézzük, mi a helyzet a környéken. Arra érdemes mindenféleképpen készülni, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál terelést bontanak, emiatt van némi torlódás. A Budapest felé vezető oldalon Biatorbágynál pedig az átterelt belső sávon volt egy baleset. A személyautó nem akadályozza a forgalmat, de a bámészkodók miatt azért néha lassul egy kicsikét a haladás. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás. Az M7-esen Agárnál a forgalom számláló hurkot telepítik, ott a belső sávban lehetnek fennakadások. Az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket festenek a Kecskeméti elkerülő szakaszon. Ott 4 kilométeres a torlódás. A fővárosban telítettek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, az Andrássyn, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, de sokan vannak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is. Ági, te még miről tudsz? Van valahol korlátozás?
8: Délután 4-ig lezárták a 13. kerületi Alig utcát a Váci út előtt, Kőbányán pedig a Fehér úton az Éles sarok felé számítsanak sávlezárásra.
0: Köszi Ági, mindenkinek jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: portugál énekesnő Nelly Furtado és a Manator, ez a Sláger FM egész nap a legnagyobb slágerekkel változatosan a munkaidőben is. És persze közben itt a koncertélmények nyara, hiszen megdolgozunk azért, hogy egész nyáron nagyon-nagyon sokan jól érezzék magukat, elhozzuk a legnagyobb világsztárok koncertjeit, a folytatásban is érdemes figyelni, megsugom, hogy melyik előadót kell keresni. Nagy titok, nem mondják el senkinek, de Stingre lehet majd nyerni, úgyhogy Stingdalt keresünk a rádióban, a Stinget hallják énekelni, azonnal hívjanak 06 30 30 30 95 8-as a számunk, a harmadik telefonálóval pedig majd játszunk. A folytatásban pedig egy fiatal brit énekesnő Pink Panthers érkezik hozzánk, együttműködve a már veteránnak számító Zara Larsonnal. A közös munka végeredménye a Stateside.
1: Ez a
2: minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
6: A tartozás összege 36 ezer dollár.
7: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
5: Megoldom.
8: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
9: Mi történt magával, hangoló?
10: Nyisd ki a széfet.
8: A zongora hangoló. A mozikban.
11: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
12: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
13: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
16: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
17: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe! Hétfőket!
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Nyáron könnyebben alkudhatnak a lakásvásárlók. Kárpátaljai gyerekekkel indult a Katolikus Karitász nyári tábor programja, és újra megszólal az esztergomi bazilika orgonája. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Nyáron tovább javulhat a lakásvásárlók alkupozíciója a használt lakások piacán. Az ingatlan.com közlése szerint májusról júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban is nagyobb mozgásterük lett a vevőknek az áralkukban. A fővárosban az átlagos alkú mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra nőtt. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken pedig 4% körül alakult. A legnagyobb változást a budapesti paneleknél mérték, ahol az alkú átlagos mértéke júniusra 3,6%-ra emelkedett. A szakértők szerint nyáron általában kevesebben keresnek aktívan lakást, ezért a komoly vásárlók könnyebben érhetnek el árengedményt, főleg a régebb óta hirdetett ingatlanoknál. Mintegy 40 kárpátaljai gyermek részvételével elindult a Katolikus Karitás egész nyáron át tartó országos táboroztatási programja. A Vár a nyár programban összesen 4000 gyermek és fiatalkorú vesz részt. A táborokat és élménynapokat 40 magyarországi helyszínen rendezik meg rászoruló és hátrányos helyzetű gyerekeknek. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója elmondta, hogy a Balaton-Akkali központi táborhelyen augusztus végéig 400, 10 és 16 év közötti gyermeket fogadnak egyhetes turnusokban. Az ottalvós táborok mellett vándor és napközis táborokat, valamint fejlesztő élménynapokat is szerveznek. A program célja, hogy élményt, fejlődési lehetőséget és segítséget adjon a családoknak. Befejeződött a Dunakeszi Szent István út korszerűsítése. A munkákat a tervezetnél korábban fejezték be. A Magyar Közút beruházásában megvalósult fejlesztés során megújult az útburkolat, és új jelzőlámpás csomópont is épült a Bajcsy-Zsilinszky-Endre utcánál. A beruházás tavaly ősszel közműrekonstrukció előzte meg. Ekkor a szennyvíz és ivóvíz vezetékeket is felújították. Az útépítési munkák idén márciusban kezdődtek, az új lámpás kereszteződést pedig június elején adták át a forgalomnak. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé tegye a közlekedés Dunakeszi egyik fontos útszakaszán. Évek után ismét megszólal az esztergomi bazilika felújított orgonája. A kemma.hu azt írta, hogy a Székesegyház rekonstrukciója a végéhez közeledik, ennek részeként pedig a hangszer is megújult. Az eredeti orgona 1856-ban a bazilika felszentelésére készült el. Liszt Ferenc esztergomi miséjével avatták fel. A hangszer a II. Világháborúban súlyosan megrongálódott, felújítása pedig évtizedeken át tartott. A megújult orgonát augusztus 9-én Szent Mise keretében adják át. Ezután Kovács Péter, a bazilika orgonaművésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartáson, majd koncerten is hallható lesz. Budapesti mesékkel várja a látogatókat a Föld alatti Vasúti Múzeum a múzeumok éjszakáján. A BKV tájékoztatása szerint a Deák téri kiállítóhely idén is csatlakozik az országos programsorozathoz. Június 20-án nem csak a kontinens első föld alattiának történetét ismerhetik meg az érdeklődők, hanem a Budapesti mesék című új időszaki kiállítást is megnézhetik. A tárlat a fővárosi közlekedés kevésbé ismert történeteit mutatja be. Vételkörzetünkben igazi nyári idő uralkodik, a napsütés zavartalan, csapadékra délután folyamán egyáltalán nem kell számítani, az élénk szél kissé enyhíti a hőséget, de a délután folyamán a legmagasabb nappali hőmérséklet továbbra is 26-27 fokig emelkedik.
10: És most szétnézünk az utakon, és hogyha valami izgalmasságot látnak, hívjanak, 0630-30-30-95-8-as a mi telefon és SMS számunk. Budapesten telítettebbek a forgalmi sávok a Rákóczi úton, a Károly körúton, a Deák Ferenc tér felé, sokan lófrálnak a Nagy körúton, és a Hungárián is akadozik a forgalom a nagyobb csomópontok környékén. Telítettebbek a forgalmi sávok a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén is. Készülhetnek arra, hogy az M2-es metró helyett a Deák tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth-Lajos tér állomást. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer, Megyeri út és Rákospalota-Újpest vasútállomás között pótlóbusz jár áramellátási hiba miatt. Számíthatnak az autósok arra, hogy az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében fix terelést bontanak. Na, hogy emögött is több kilométeres a torlódás. Az M2-esen Vác térségében munkavégzés miatt van félpályás korlátozás, ott 1 kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ösön a főváros felé burkolatjeleket festenek Kecskemét térségében, ott 4 kilométeres a torlódás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Egy óra után is jó munkát kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és persze itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Nem sokára mondom azt is, hogy lehet páros belépőt nyerni világsztárok koncertjére, előtte pedig egy kanadai énekes és dalszerző érkezik, aki ezzel a dallal vált híressé, Carly Rae Jepsen.

Mark and Boris a Belong Together, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan az ebédszünet után is. Jó munkát, ha már vissza kellett menni dolgozni. Mindeközben mindjárt nosztalgiázunk és egy picit a 80-as évek egyik tök jó popos zenéjével, és persze mindezek mellett izgalmas programokon vehetünk részt, és várjuk a nyári igazi kikapcsolódási lehetőségeket. Június közepétől ugyanis elkezdődnek a szabadtéri vetítések a Városháza díszudvarán is. Az első héten csütörtöktől vasárnapig a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet lehet megnézni, a Gyűlölet, az Ördögpredát visel 2 és a Nyári fény, aztán Leszáll az éj című filmeket lehet lesni. A program minden este 9 órakor kezdődik. Egy kis szabadtéri kikapcsolódás az mindig jut tesz egy nyári estének, és persze közben a munkahelyen Paula Abdul felvétele már is pörög a Straight Up.

0: Ariana Grande és a Weekend Befriends itt a Sláger FM-en, ahol itt a koncertélmények nyara igazi világsztárokat hozunk el. One Republic, Sting, Scorpions, Duran Duran, Pitbull, Ricky Martin és még sorolhatnám, rengeteg előadó művész koncertjére van belépünk. A következő Sting lesz majd. Az ő dalát kell keresni, és ahogy hallják Stinget énekelni, harmadikként hívd a 0630303098-as számunkat. A folytatásban pedig velünk Kamrad és a So Good. Na de előtte fontos információk. És meg is érkezett Ági a stúdióba. Szia, Ági!
1: Szia! Nagyon jó az idő, ennek szerintem az egész stáb örül, mert bizonyán mindenki mosolyog itt az Open Office-ban is, meg a stúdióban. Hát ezt szeretném a hallgatóknak is kiemelni a mai időjárásból, hogy érdemes kihasználni ezt a jó időt. A nap hátra lévő része is teljesen szárazon alakul, az esőfelhők csak az éjszakai órákban érhetik el a vételkörzetünket. 26-27 fok a maximum a mai napon.
0: Bizonyám, hát azért a Balaton még hűsi a kis 20 Celsius fokkal, majd látjuk még, mit hoz a nyár. Köszi, Ági! És persze azt is látjuk, hogy mit hoz a budapesti forgalom. Sajnos baleset történt az Erzsébet hídon, a Pestre vezető oldalon, a Budai híd főnél a buszsávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, sokan vannak a Károly körúton, a Deák Ferenc tér felé, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Margit körúton és a Szél Kálmán tér környékén. Számítsanak az autópályákon is azért változásokra. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A munkavégzés mögötti torlódás meghaladta már az 5 kilométeres hosszt. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt félpályás korlátozás van érvényben, ott nagyjából 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket festenek Kecskemétnél, 4 kilométeres torlódás alakult ki. És itt van Ági, akinek vannak infói lezárásokról, ha minden igaz.
1: Gázvezetéképítés miatt útszűkület van a Kispesti Bátori utcában, az Ülői útnál, bármilyen kényelmetlen legyen ott, erre fel kell készülni, és a Hofherr Albert utcában is az M5-ös előtt. Figyeljenek oda az utakon!
0: Köszi, Ági!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Briti és a taxik. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Főleg, mert nálunk zakatol a koncertélmények nyara. Figyeljék folyamatosan a rádiót, hiszen igazi világsztárok budapesti előadására visszük el. Például Stingére. Ő lesz a következő, most az ő dalát kell keresni. Ahogy Stingdalt hallanak, hívjanak 0630303095-8. És mint az köztudott, a harmadik telefonálóval játszunk majd. A következőkben pedig itt lesz Madonna, aki most így bevállalta magát, filterek nélkül a természetes arcát mutatta be, miután ugye megjelent egy videóban, hogy népszerűsítse új albumát. Hát ez tőle azért egy eléggé szokatlan lépés volt. Madonna Sabrina Carpenterrel egy vadonatúj zenével jelentkezik. Mindjárt jön a Bring Your Love, most viszont még a Hooligans előttük. Ez a félember.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: A Dorkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
10: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és a szerelvény közé. Társadalmi vitára bocsátják a kamatstop jövőjét, és idén is lesz augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé ma Budapesten a déli pályaudvar állomáson. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval mentették ki a beszorult embert. A mentőkkel közösen hozták fel a felszínre. A baleset miatt egy ideig nem járta a 2-es metró a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között. A kimaradó szakaszon pótlóbusz közlekedett. A BKK tájékoztatása szerint a metró közlekedése azóta helyreállt. Társadalmi vitára bocsátja a kormány a jelzáloghitel kamatstop hosszú távú jövőjét. A kormányfő azt mondta, nem törölték el a kamatstopot, hanem visszaállították annak eredeti, fél éves meghosszabbítását. Hozzátette, a pénzügyminisztériummal olyan megoldásokon dolgoznak, amely hosszú távon is kezelheti a problémát. Magyar Péter beszélt a babaváró hitel moratóriumáról is. Azt mondta, a több tízezer családnál nem teljesültek a feltételek, ezért egy alacsonyabb kamatú megoldást dolgoznának ki számukra. Idén sem marad el az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Erről Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszélt, aki tagja az ünnepi programokat szervező munkacsoportnak. A politikus szerint az idei tűzijáték kisebb és olcsóbb lehet a korábbinál, de egyelőre nem tudni pontosan mennyibe kerül majd. A cél az, hogy minél többen részt tudjanak venni az ünnepi eseményeken, és azok is láthassák a tűzijátékot, akiknek erre korábban nem volt lehetőségük. Nagy Ervin szerint akár rövidebb, egyszerűbb bemutató is elképzelhető, de fontos szempont, hogy az ünnepi élmény több emberhez jusson el. 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek nem jogerősen egy férfit, aki rendőrnek adta ki magát, majd több embert is bántalmazott. A Budapest környéki törvényszék közlése szerint az eset még május közepén történt Isaszegen. A férfi civil ruhában jelent meg a vasútállomáson, és azt állította magáról, hogy szabadnapos rendőr. Egy rendőrségi jelvényre hasonlító igazolványtokot is mutatott a sértetteknek. Ezután felszólította őket, hogy álljanak a fal mellé, személyes tárgyaikat tegyék a földre, majd bántalmazta és szidalmazta őket. A kiérkező rendőrök elfogták a férfit. A bíróság 4 rendbeli személyi szabadság megsértése miatt mondta ki bűnösnek. Az ítélet ellen az ügyész, a vádlott és a védő is fellebbezett. Pásztornapokkal várják a családokat június 19-e és 20-a között az Óbudai szigeten. A főpolgármesteri hivatal közlése szerint a Gyereksziget programján a látogatók test közelből ismerhetik meg a hagyományos legeltetés és a természetvédelem kapcsolatát. A rendezvény a Live Biodiverse Város projekt részeként valósul meg, amely Budapest biológiai sokféleségének megőrzését segíti. A 2 nap alatt lesznek pásztorkutya bemutatók, természetismereti séták, eszköz- és viseletismertetők, mesék, zenei programok és kézműves foglalkozások is. A kisebbeket báránysimogató is várja. A program célja, hogy élményszerűen mutassa be, hogyan segítheti a legeltetés a városi természetes élőhelyek megőrzését. Továbbra is 7 ágra süt a nap az egész vételkörzetünkben. Száraz időre van kilátás a térségben élénk nyugatias széllel. Az UV-sugárzás még délután 4 óráig erős lehet, csapadékgócok csak késő este éjjel érkezhetnek, a maximum hőmérséklet értékek pedig továbbra is 25-26 fok körül lesznek. Hajnalra 18-19 fokig süllyed a hőmérséklet.
13: Jó utat és egyben balesetmentes közlekedést kívánok kedd délután annak, aki már éppen hazafelé tartana. Érdemes arra odafigyelni, hogy Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, és a Margit körúton is sokan vannak a Széll Kálmán tér felé. Közlekedjenek arra felé türelmesebben. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál fix terelést bontanak, emiatt van némi torlódás ott arra felé. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél pedig burkolatjeleket festenek. A 73-as kilométernél már nagyjából 4 kilométeres a kialakult torlódás. Számoljanak továbbá arra, hogy lezárták a 13. kerületi Alig utcát a Váci út előtt ma délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. A 14. kerületi Abonyi utcában is lezárással találkozhatnak a Dózsa-György útnál csatornajavítás miatt. A Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot zárták le burkolatjavítás miatt. A tervek szerint ez ma délután 5 óráig így marad. És ne feledjék, hogy hétköznapokon is lezárják most már a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között este 6:30-tól, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 2 óra után is segítünk a munkában. Hello, én Karakas Balázs vagyok, és egy nagyon aranyos dallal, egy nagyon aranyos lánnyal kezdünk. Taylor Swift érkezik most, természetesen ez a dal is szinte minden sikerlistát meghódított. Kellemes, poppos, jó hangulatú, induljon az Opel Light!
14: Ez a...
15: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's alright.
14: A
0: legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Hallo, es ist Capaldi hier.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ozier zenéje a Too Sweet itt a Sláger FM-en. A koncertélmények nyara nálunk zakatol bizony. Ahogy ezt korábban is mondtam, most Sting dalt keresünk, hogyha őt hallják énekelni. Harmadikként hívják a 0630303095-8, hiszen ez a hívás akár egy páros belépőt is érhet a Művész Úr budapesti koncertjére. Közben pedig nézzük az izgalmas programokat. Képzeljék el, idén összesen 12 vasárnapon át különleges környezetben játszhatnak és sportolhatnak a gyerekek a fővárosban. Megnyílt ugyanis az Óbudai Grund. Az ingyenes sport- és játékparkban a természetközeli aktív élményeké a főszerep, a felfedezésre váró kalandok pedig igazán egyedire sikeredhetnek. Óriás sakk, biliárd, foci, trambulin, kézműves kuckó, van egy különleges céllövölde is, multifunkcionális sportpályával és még sok más játékkal készültek, amivel persze mozgást és élményeket csempészhetnek a hétvégékbe. Jó szórakozást kívánok egész nyárra! És persze közben a Los Lobos sikeréhez, a 80-as évek nagy zenéjével gurul tovább a meló, itt a La Bamba!

0: Poprock, koronázatlan nagyasszonya Pink és a Who Knew. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és persze közben velünk a koncertélmények nyara, hogy a forró nyári esték, éjszakák is meglegyenek egy picikét bolondítva. Figyelni kell folyamatosan a Sláger FM-et, hiszen olyan világsztárok koncertjére vihetjük el, mint a Scorpions, Sting, a One Republic, Duran Duran, és a későbbiekben még csatlakozik Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, és még tényleg sokan mások, igazi sztárkavalkád a Sláger FM-mel, úgyhogy javaslom, mondják el a szomszédnak is. Nálunk pedig addig Lady Gaga ékesíti zenei folyamunkat, a vadonatúj dalad Dead Dance, előtte pedig még fontos információk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be! Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
9: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
8: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
10: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben.
11: Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
11: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: És persze a folytatásban nézzük, milyen az időnk. Szia, Ági!
12: Szia! Gyönyörű napos, ezt tudom elmondani továbbra is. Ilyenkor jó az időjárás jelentést átvállalni, ugye? Mert hogy az egész délutánunk száraz, a felhőtlenség tartós, az időjárás pedig teljesen zavartalan. Jelenleg minden kerületben Budapesten, sőt a veszprémi hallgatóinknak is jó hírekkel tudok szolgálni. Náluk is 25-27 fokos maximumokat ígérnek a meteorológusok. Innen már inkább csak lefelé fog menni a hőmérő higanyszála. Egy kicsit szeles az idő, de szerintem ez nem zavarja meg a jó kedvünket.
0: Abszolút. Ági, köszi. Nézzük, mi újság az utakon. Erős forgalom, sok felé, nagyjából az az újság az utakon. Budapesten például a Kokáért a pesti oldalon a rakpartok haladása, azért ez egy kicsikét nyűgösebb lehet. A kiskörúton és a nagykörúton is telítettebbek a forgalmi sávok, egyes szakaszokon már a Hungárián is lassulás látható. Több az autós a Rákóczi út és az Üllői út egyes szakaszain, néhol azért az Andrássyn is benne van a pakliban, hogy meglassul egy kicsikét az áthaladás. Mindezeken túlmenőleg érdemes tudni, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál továbbra is fix terelést bontanak, nagyjából 5 kilométeres ott ennek okán a torlódás. Az M2-esen Vácnál munkavégzés miatt van félpályás korlátozás. Ágirak még milyen infói vannak? Hallgatunk, Ági?
12: Gázjavítás miatt egyirányú lett az első kerületben a Mikó utca, a második kerületi Széher út lezárása miatt pedig terelve jár a 129-es busz. Figyelünk azokra is, akik nem autóval, hanem tömegközlekedéssel jutnak el A-ból B-be. Balázs, mire kell még számítani?
0: Hát szerintem arra, hogy lassacskán egyre több helyen lesznek terítettebbek a forgalmi sávok, közeledik a munkaidő vége, aztán ilyenkor ez mindig nyűgösebb. Ági, köszi, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ó, a Sugar Babes a 2000-es évek végén hatalmas lendületet adtak. Ez volt az a About You Now, itt a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és tudják, zakatol a koncertélmények nyara. Ahogy azt ígértem, most Sting dalt kell keresni. Ha hallják a művész urat énekelni, akkor a 0630303095-8-as számunkat hívják harmadikként, hiszen a harmadik telefonálónak van lehetősége velünk játszani. Most pedig egy 7-szeres Grammy-díjas énekes érkezik hozzánk a folytatásban. A Genesis együttes tagjaként világhírűvé vált, és aztán ezzel ügyesen élt, és a szóló karrierét is zseniálisan egyengedte. Emmer Phil Collins, és ez egy felejthetetlen dal, You Can't Hurry Love, itt a Slágeren.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
6: A tartozás összege 36 ezer dollár.
7: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
5: Megoldom.
8: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
9: Mi történt magával, hangoló?
10: Nyisd ki a széfet.
8: A zongora hangoló. A mozikban.
11: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
12: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
15: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
16: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
17: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
18: Régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le a bal spárgám, és az nagyon jó.
19: Az az a növény spárga, vagy a, hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Akkor mi, milyen spárga?
18: A spárga az az, amikor így a lábadig kinyújtódik, hogy a egyik lábadig, ja, a másik lábadig.
19: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
18: Egyáltalán nem.
19: Nem vagy.
18: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána ott vetett, hogy miért csinálta, de...
17: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
20: Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati rendszert. Súlyosabb büntetést kérnek a kisfiút bántalmazó karate edzőre. És június végén indul a hazai dinnye szezon. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati rendszert Karácsony Gergely. A főpolgármester ma azt közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely szerint a vagyonnyilatkozatok átlátható betétele fontos lépés lehet a korrupció elleni fellépésben. Úgy látja, a kormány javaslata érdemben szigorítaná a jelenlegi szabályokat, de szerinte további pontosításokra is szükség van. A főpolgármester azt javasolja, hogy az önkormányzati külső bizottsági tagokra is ugyanazok a vagyonnyilatkozati szabályok vonatkozzanak, mint a képviselőkre. Emellett kezdeményezi, hogy az önkormányzatok 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. Súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a karateedzőnek az ügyében, aki 2021 nyarán egy 7 éves kisgyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi egy gyermektábor vezetőjeként volt jelen, amikor a kisfiú sírni kezdett. A vádirat szerint a küzdősportban jártas edző megfogta a gyerek vállát, a föld felé tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú nem sérült meg, de fennállt a súlyosabb sérülés reális veszélye. A bíróság első fokon 1 év 3 évre felfüggesztett börtönre, 400 000 forint pénzbüntetésre és 5 év karate foglalkozástól való eltiltásra ítélte a férfit. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és végleges foglalkozástól eltiltást kér. Június végén indul a hazai dinnye szezon, a magyar termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik legnagyobb kereskedelmi üzletlánc logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az áruházlánc kínálatában. A minisztérium sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a dinnye termesztésnek komoly hagyománya van Magyarországon. Több mint 120 tájfajta terem az országban. Az üzlet magyar beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét. A vállalat tavaly 17.600 tonnát értékesített itthon, és több mint 11.000 tonna magyar dinnyét juttatott el külföldi piacokra. Karbantartás miatt több mint egy hétig pótlóbusz közlekedik az 50-es villamos helyett Kispesten. A BKK tájékoztatása szerint június 27-én szombaton üzemkezdettől július 5-én vasárnap üzemzárásig változik a közlekedési rend. Ebben az időszakban az 50-es villamos a villanytelep és a határút között nem jár. A kimaradó szakaszokon pótlóbusszal lehet utazni. A változás a kispesti szakaszt érinti, ezért az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük a menetrendet és hosszabb menetidőt számolni. Különleges tárlatvezetésekkel, workshopokkal és koncertekkel várja a látogatókat a Ludwig Múzeum szombaton a múzeumok éjszakáján. Az intézmény 3 kiállítása is megtekinthető lesz, emellett több kísérő programmal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek. A Big Bang című kiállításban játékos, asszociációkra épülő felfedezésen vehetnek részt az érdeklődők. Lesz beszélgetés a mesterséges intelligencia, a digitális világok és a kortárs művészet kapcsolatáról is. Folytatódik a napsütéses idő a délután hátralévő részében is, egyre kevésbé erős az UV-sugárzás, csapadékra már egyáltalán nem kell számítani, késő este viszont már fölénk sodródhatnak, gomoly felhők, ezekből pedig elvétve záporzivatar még lehet.
10: És bizony egyre többen indulnak meg hazafelé, ami azzal jár, hogy a budapesti utakon szépen sorjában leterheltebbé válnak a forgalmi sávok. A rakpartokon már most nehézkesebb a közlekedés, erre számítsanak, akik arrafelé terveznék az útvonalukat, de például a Margit körúton és szakaszonként azért a Hegyalja úton is már-már többen lehetnek az utakon. Élénkebb a forgalom a Kiskörúton, a Nagykörúton, természetesen a Hungária körgyűrűn is, főképp a nagyobb csomópontok közelében azért megáll a haladás, mint ahogy a Rákóczi úton is szakaszonként az Andrássyn is többen lehetnek. Helyszínelnek a Nagy Lajos Király útján a Fogarasi útnál, ott torlódás alakult ki. A Nagy Lajos Király útján a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Fogarasi úton befelé pedig sávlezárásra kell készülni. Mindezek mellett útszűkületen kell áthajtani mától a 19. kerületi Bátori utcában az Üllői útnál, mert ott gázvezetéket javítanak. És ne feledjék, mostantól kezdve ugye hétköznap is lezárják már a pesti alsó rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszát, a gyalogosok, kerékpárosok vehetik ezt birtokba. Este fél héttől másnap hajnalötig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Hello, Karakas Balázs vagyok, toljuk meg a munkaidő utolsó 60 percét. Két srác jön, akik mondjuk nem koncerteznek Budapesten, de az élményt azért mi elhozzuk. The Kid Laroi és Justin Bieber, fiatalok, belevalók, és tudják, hogy kell világsláget csinálni. Itt a Stay!

0: Ray Parker Juniorral írtottunk szellemet, ez volt a Szellemírtuk betétdala a Ghostbusters itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Azért vannak itt izgalmas történések Budapesten, Újlipótvárosba például beszabadult egy őzike, maga a belvárosba, és egyszerűen eltévedt. Ez az Ipoly és a Visegrádi utca sarkán történt. Aztán az állat beszaladt a Szent István parkba, azt lezárták, ott megpróbálták befogni, végül amúgy aztán sikerült is, és a hírek szerint a Szigethalmi Vadas parkba viszik. Úgyhogy vannak itt azért izgalmasságok Budapesten, és néha történnek olyan dolgok, amelyek tényleg megmosolyogtatók. Pláne, hogy itt a nyár, érdemes élvezni a jó időt, 27 fokot ígérnek már a fővárosra, arra azért készüljenek, hogy még délután 4 óráig erős lehet az UV-sugárzás, úgyhogy ha a szabadban kellene tölteniük az időt, akkor mindenféleképpen gondoskodjanak a bőrük megfelelő védelméről. Harry Styles pedig a hangulatunk védelméről gondoskodik. Egy olyan dal, ami gyakorlatilag hatalmasat megy, és jó érzés hallgatni a munkaidőben is. Itt az Aperture.
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Azért Steven Tylerék, hogyha elengedik magukat, akkor tudnak olyan zenéket csinálni, amit aztán az egész világ énekel. Az Aerosmith balladája a Crazy a 90-es évek legelejéről, nálunk a Sláger FM-en, és persze közben itt a koncertélmények nyara is. Figyeljék folyamatosan a rádiót, hiszen bármikor énekelhet egy olyan világsztár, akinek a dala egy páros belépőt érhet egy budapesti nagy koncertre. Csak, ahogy mondtam, halkan megsúgom, hogy most Sting zenéjét keressük. Ha őt hallják énekelni, harmadikként hívják a 0630 30 30 95 8-at. Alex Warren is itt lesz, mindjárt jön a Fever Dream, most viszont nézzük a fontos infókat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
7: És mi hiányzik, Anna?
6: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
7: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
6: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
11: Ázió, Kázió, Akázió!
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
13: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: És a folytatásban friss infók, nézzük, milyen az időnk Budapesten és a környéken. Itt van már Ági a stúdióban. Szia!
14: Szia! Nagyon jó idő volt egész nap. Egyébként a késő délutáni órákban is hasonlóan erre számíthatunk. A délutáni csúcsforgalomban még mindig lesz egy kis napsütés, illetve a késő esti óráktól, hogyha jól tudom, akkor már elkezd növekedni a felhőzet, és az első ilyen csapadék, búcok, záporok csak késő este, illetve éjszaka érkezhetnek meg a térségbe. Hajnalra úgy tűnik, hogy 18-19 fok lehet Budapest környékén, Veszprém környékén pedig egy picit hidegebb, 16-17 fok, de azt hiszem, hogy még ez is viselhető.
0: Na, hogy nem maradunk az utak hírei nélkül sem a folytatásban. Telítettek a forgalmi sávok azért a rakpartokon szakaszonként, több autóssal futhatnak össze az Alkotás utca és a Margit körút egyes szakaszain, mint ahogy a Hegyalja úton és már a Budaörsi úton is kezdenek azért többen lenni. A Kiskörút forgalma is jelentősebb, szakaszonként a Nagykörúton is torlódik a sor, mint ahogy a Hungária körút és a Könyves Kálmán körút körüli részeken is azért nehézkesebb az áthaladás, de jelentősebb az autóforgalom a Rákóczi úton és egyes szakaszon. szakaszokon az Üllői úton is telítettebbek a forgalmi sávok. Helyszínen is zajlik a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útja után, ott ezen a részen csak a belső sáv járható. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt pedig lezárták a belső sávot karbantartás miatt. Ági, neked milyen híreid vannak?
14: Irányonként egy sáv járható a Dráva utcában, miközben új buszsávokat jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón, és az Egér úton arrafelé mindig van egy kis torlódás, vezessenek óvatosan.
0: Szupi, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Pontosan. Egyre közelebb a 4 óra, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan lesznek úgy, mint én, hogy lehet menni szépen hazafelé a munkahelyről. Persze ez nem olyan egyszerű azért a budapesti csúcsforgalomban, de itt lesz kis Kata egy kis jó kedvenek. Szia, Kata!
1: Igen, meg segítségnek hozom az utak információit, hogy senki ne tévedjen el, vagy ne tévedjen olyan helyre, ahol elakad egy életre.
0: Ó, igen. Gyönyörű időnk volt ma. Mit csináltál?
1: Képzelt, kertészkedtem.
0: Nem jaj, mondod?
1: Hát annyira örültem, hogy jaj, de jó, az egész délelőttem szabad, sehova nem kell rohanni, majd csak a rádióba, tök jó lesz, gyorsan elültetem a kis frankipánimat, aztán ebédelek egy jót, na hát az lett a vége, hogy hoztam magammal 2 marék cseresznyét ebéd helyett. Annyira elkertészkedtem az időt, hogy a nevédre már nem jutott.
0: De amúgy jót tesz az, egy picit mentálisan teljesen át tud az ember szellemülni.
1: Teljesen.
0: De teljesen át is szellemülhetünk, hiszen azért a 4 óra egyre közelebb, és most már úgy a munkahelyről szépen hazafelé lehet orientálódni. Persze, ilyenkor Budapesten káosz a forgalom, de itt lesz Kis Kata, aki majd hozza hozzá jó hangulatot. Én búcsúzom már a Kálai Sanderssel, jön a Britin, de jövök holnap délelőtt 10 órakor ismét Karakas Balázs kicsekkol.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
7: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti színház.hu.
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
9: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Társadalmi vitára bocsátják a kamatstop jövőjét. Minőségi mutatók alapján alakítaná át az egészségügyet a miniszter, és idén is lesz augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Társadalmi vitára bocsátja a kormány a jelzáloghitel kamatstop hosszú távú jövőjét. A kormányfő azt mondta, nem törölték el a kamatstopot, hanem visszaállították annak eredeti, fél éves meghosszabbítását. hozzátette, a pénzügyminisztériummal olyan megoldásokon dolgoznak, amely hosszú távon is kezelheti a problémát. Magyar Péter beszélt a babaváró hitel moratóriumáról is. Azt mondta, a több tízezer családnál nem teljesültek a feltételek, ezért egy alacsonyabb kamatú megoldást dolgoznának ki számukra. Minőségi mutatók alapján alakítaná át a magyar egészségügyi rendszert Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Index beszámolója szerint a tárcavezető Luxemburgban az uniós tagállamok egészségügyi tanácsának ülésén beszélt erről. Hegedűs Zsolt azt mondta, az új rendszer alapja az őszintesség, az átláthatóság és a szakmaiság lenne. A miniszter szerint nem mennyiségi szemléletben gondolkodnak, hanem a minőségi mutatók mérését és az adatok nyilvánosságra hozatalát tervezik. A konkrét célok között említette az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia egészségügyi alkalmazásának fejlesztését is. Idén sem marad el az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Erről Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszélt, aki tagja az ünnepi programokat szervező munkacsoportnak. A politikus szerint az idei tűzijáték kisebb és olcsóbb lehet a korábbinál, de egyelőre nem tudni pontosan, mennyibe kerül majd. A cél az, hogy minél többen részt tudjanak venni az ünnepi eseményeken, és azok is láthassák a tűzijátékot, akiknek erre korábban nem volt lehetőségük. Nagy Ervin szerint akár rövidebb, egyszerűbb bemutató is elképzelhető, de fontos szempont, hogy az ünnepi élmény több emberhez jusson el. Útfelújítás kezdődött Móron, az Rínyi utcában, ezért jelentős forgalmi változásokra kell készülni. A móri önkormányzat azt írta, hogy a munkálatok az Erzsébet tér és a Vénhegyi utca közötti szakaszt érintik. A beruházás során több helyen teljes burkolatcsere és közmű építés is lesz. Az Rínyi utca 3-9, valamint a 21-29 szám előtti részen nagyobb beavatkozások várhatók. A kivitelezés idején egyes szakaszokon időszakos lezárások lesznek. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animációk, kortárs drámák, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
14: A Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatunk, nagyon izgalmas, ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binge-ip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegeségünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínai, aki pár héttel ezelőtt mutattuk be, a Nem én vagyok Tanginak az új filmje. Valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
13: A teljes műsort a puskinmozi.hu oldalon találják.
1: Köszönjük szépen a híreket, ránézünk a meteorológiai előrejelzésre. Most is gyönyörűen süt odakint a nap, és 29 fokot mutat a hőmérőn, készüljenek, mert a következő napokban csúcsra jár majd a kánikula. Már holnapra 29-30-31 fokot ígérnek a meteorológusok, csütörtökön 32-33, pénteken, szombaton 34-35, vasárnap és hétfőn pedig 35-37 fok várható, szóval tényleg nagyon meleg napok állnak előttünk. Ma éjjel záporeső frissítheti a levegőt, és holnap délutánra is ígérnek zivatart a meteorológusok, de a nap jelentős részében napsütést élvezhetünk holnap is, úgyhogy napszemüveg és naptej használata javasolt, és jó szolgálatot tehet egy legyező is. Szétnézünk az utakon, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a belső sávot karbantartás miatt, számítsanak rá, hogy itt torlódás alakul ki a csúcsforgalomban. Városon kívül pedig az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Török Bálint környékén nagyon erős a forgalom, a 16-os kilométernél kialakult torlódás pedig az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
15: Szervusz Kata, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom nem csak a Sláger FM vételkörzetében, hanem az országban is. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek péntekig, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diós Jenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett, Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diós Jenő között a sűrűbben közlekedő molájáratokkal utazhatnak, bővebben a mávcsoport.hu olvashatnak. Jó utazást kívánok!
16: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Ez már a Sláger délután, én Kiskata vagyok, köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy kész közelben van a telefonjuk, mert a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en folytatódik, de most indítjuk az óránkat. Bruno Mars dalával szól az I Just Might, jó rádiózást és laza hazautat!
17: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sabrina Carpenter Tears című dala forgott, aki egyébként a karrierjét annak idején gyerekszínészként indította. Az igazán nagy áttörést pedig a Riley a nagyvilágban című sorozat hozta meg számára, amely 3 évadot is megélt. No de itt a Sláger FM, miközben mi a koncertélmények nyara újabb dalára várunk, addig a gyerekek arra várnak, hogy végre kikerekedjen a táblán a vakáció felirat, és elkezdődjön a nyári szünet. Na hát, hogy jól induljon, június 19-ére, péntek délelőtre van egy remek ajánlatom számukra, hiszen jön a tavaszi zsongás a Bikás Parkban. A kisgyermekes családokat várják erre a rendezvényre, ahol lesz egy ringató foglalkozás, és lesz egy átmozgató torna, és zsibongás. Gyerekkacaj, nyári örömök, nagyon szuper lesz. Fontos, hogy ingyenes a részvétel a programon, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem mulasszák el. Itt a Sláger FM-en pedig nem mulasztjuk el a nyári hangulatot zenékben sem, a The Beach Boys érkezik, és a Kakamo.

0: FM a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Kelly Streak Me című dala forgott, és már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Utána pedig a Cat Eye dalát hallgatjuk meg, jön a Gabriella. A Cat Eye ugye egy tulajdonképpen K-pop csapat, de nem hagyományosan, hiszen nemzetközi a felállása. A tagok a Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Svájcból, az Egyesült Államokról származnak, és latin-amerikai gyökerekkel is rendelkeznek, úgyhogy igazán nemzetközi ez a formáció, és ez bizony a zenei stílusukon is érzi. Ők érkeznek tehát hamarosan.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
3: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Legyen tánc! Egy él így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap is gyönyörű napsütéses időben lesz a részünk, bár többször érkeznek gomoly felhők, sőt a délutáni órákban több helyen kialakulhat egy-egy futózápor, zivatar. Egyébként az éjszakai órákra is esőt ígérnek a meteorológusok, úgyhogy a holnapunk friss levegővel indul majd, és 18-19 fok lesz már. Kora reggel, délután pedig a hőmérőnkben a higanyszál eléri a 28-29-30 fokot is. A következő napokban pedig még tovább emelkedik a nappali hőmérséklet, úgyhogy itt a következő hőhullám. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú haladásra számítsanak a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban, a Közraktár utcában befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, de sokan hajtanak a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a budai alsórakparton pedig észak felé az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Figyeljenek arra is, hogy útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben, a Bátori utcában, az Üllői útnál, mert itt gázvezetéket építenek, a 14. kerületben az Abonyi utcát zárták le, a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát, és lezárták a Gyömrői úton kifelé Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot, ez 5 óráig lesz érvényben. És tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben, a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, ma 8 órától megváltozik itt a forgalmi rend, a Tétényi úton befelé lezárják majd a belső sávot, a Karolina úton pedig kifelé továbbra is 2 sáv lesz járható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Az ezredforduló legnagyobb slágerei is fantasztikusan föl tudják pörgetni a hangulatunkat. Lasgótól szólt a Something itt a Sláger FM-en, a Sláger délutánban pedig már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de tart a koncertélmények nyara is, úgyhogy legyen a kezük ügyében a telefon, és ne feledjék 0630303958. Most viszont zárjuk az órát Rutka Róbert és Jamie Winchester dalával. Jön az It's Your Life.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
5: A tartozás összege 36 ezer dollár.
6: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
4: Megoldom.
7: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
8: Mi történt magával, hangoló?
9: Nyisd ki a széfet.
7: A zongora hangoló. A mozikban.
10: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
11: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
12: És mi hiányzik, Anna?
11: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
12: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
11: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
13: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
14: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
15: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
16: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
17: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Karácsony Gergely szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat az önkormányzatoknál is. Letöltendő börtönt kért az ügyészség arra a karate edzőre, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Továbbra is látogatható a Kármelita Kolostor és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. További szigorítást sürget a vagyonnyilatkozati rendszerben Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook posztjában azt írta, bár a kormány javaslata előrelépés, további finomításra van szükség az átláthatóság és a korrupció elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Jelenleg aránytalan helyzetet teremt, hogy a parlamenti képviselőkre megengedőbb szabályok vonatkoznak, mint az önkormányzati döntéshozókra. Karácsony Gergely levélben kezdeményezte az igazságügyi miniszternél és a parlamenti bizottságnál, hogy a szigorúbb szabályok vonatkozzanak az önkormányzatok külső bizottsági tagjaira is, a vagyonnyilatkozatok megőrzési idejét pedig hosszabbítsák meg. Súlyos büntetést kért a szolnoki járási ügyészség arra az 56 éves nagykátai férfira, aki 2004-ben felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi egy gyermektábor vezetőjeként a síró kisfiút a futópálya közepére kísérte, majd nagy erővel kirúgta a lábát, amitől a gyerek a levegőben megpördült és a rekordtámpájára esett. Bár nem sérült meg, az ügyészség szerint fennállt a 8 napon túl gyógyuló gerincfelű sérülés veszélye. A szolnoki járásbíróság korábban egy év felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, és 5 évre eltiltotta az edzőt minden karata tevékenységtől. Az ügyészség azonban ennél szigorúbb ítéletet, letöltendő börtönt és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kármelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatás előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. Idén augusztus 20-án is lesz tűzijáték Budapesten, de kisebb és rövidebb, mint az elmúlt években. Nagy Ervin kultúráját felelős államtitkár szerint a Tiszapárt is szeretne örömet szerezni a magyaroknak, de jóval olcsóbban. Szerint ez azért lehetséges, mert már nincsenek azok a cégek, amelyek eddig drágán szervezték a nagyállami rendezvényeket. Azt még nem tudta megmondani az államtitkár, mennyibe fog kerülni idén, ugyanakkor azt mondta, hogy szép gesztus lehetne a részükről, ha olyan gyerekek is láthatnák a tűzijátékot, akik még nem részt esültek ebben, vagyis segítenének nekik Budapestre utazni. Tavaly tovább erősödött a magyar turizmus, főként a külföldi látogatók számának és költésének növekedése miatt. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a külföldi látogatók száma 4,4%-kal nőtt, 15%-kal hosszabb időt töltöttek Magyarországon és 12%-kal többet is költöttek. A turizmussal kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a GDP 10,2%-át adta, és 420 ezer embernek biztosított munkát. A legtöbb több napra érkezett vendég Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból utazott ide, a szálláshelyeken pedig sokkal több ázsiai, dél-amerikai és francia turista jelent meg. A belföldi utazók száma csökkent, de az utazások időtartama nem rövidült, a szezonalitás pedig továbbra is erős, különösen a Balatonnál. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
9: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Újabb rohamot indít a nyár, úgyhogy a következő napokban kánikulára kell számítanunk. Talán holnap még egy picit visszafogottabb lesz a felmelegedés, csak 28-30 fokot várhatunk, illetve napközben jöhet egy-egy frissítő zápor, és még csütörtökre, péntekre is ígérnek elszórtan pár csepp esőt, de akkor már őrült hőség lesz. Csütörtökön 32-33, pénteken pedig 34-35 fokra számíthatunk, és védjük a bőrünket, mert erős lesz az UV-sugárzás. Hozom a segítséget az úton lévőknek, baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istvánhegyi utat a Lóránt út közelében, ez a lezárás pedig több autóbusz közlekedését is érinti, a 21-es, a 21-ás, a 210-es, 212-es, 212-AB és 221-es autóbusz a Schwabhegy és a Petényi út között nem közlekedik, helyette fogaskerekűvel lehet utazni. És se tart a délutáni csúcs is, lassú a haladás az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Margit körúton a Szélkámán tér felé, de a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál szintén sokan hajtanak, és ott városon kívül is van torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé Török Bálint környékén, a 16-os kilométernél kialakult torlódás az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Vissza a fővárosba tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, itt is sávlezárásra, útlezárásokra lehet számítani, és lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: A jó hangulatunkat megalapozandó már is érkezik itt a Sláger délutánban Mark Ember dala Closer to Me, de előtte Rosalind Snap című dalával indítjuk az órát. Én Kiskata vagyok, és ne feledjék, tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Figyeljék a felhívást!

Sam Brandon szólt, ez volt a Stop It a Sláger FM-en, és annyira előttem van, hogy barátnőmmel hallgattuk ezt a dalt, lehetünk 13-14 évesek, és arról álmodoztunk, hogy majd erre a dalra fogunk lassúzni a szerelmünkkel. Aztán végül nem, de ez olyan álmodozós zene, nem? No de félre az álmodozást, készüljünk inkább a hétvégére. Érdemes előkészíteni a túrabakancsokat, mert hogy amellett, hogy most lesz a múzeumok éjszakája, a sötétedés utáni órák egyéb felfedezni valókat is tartogatnak számunkra. Pili Szent Ivánon például az Esti Erdő Meséi címmel családi túrára invitálnak bennünket, amelynek során kideríthetjük, hogy mit rejt az erdő éjszaka. A túra nyomvonalán több állomást is kialakítanak, amelyek mindegyike az esti erdő különleges világából tár fel egy-egy érdekes részletet. Ismerkedhetünk az erdei állatok világával, az éjszakai pillangókkal, sőt, hogyha szerencsénk van, a túra során még akár Szent János bogarakat is megfigyelhetünk. Szóval mindez Pili Szent Ivánon, a sportpályánál lesz a találkozó szombat este 8:30-kor. Jó felfedezést! Itt a Sláger FM-en pedig most emeljék a telefont, mert eljött a pillanat. 0630 30 30 95 8. Sting énekel Shaggyvel együtt.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig John Szekedától szólt Just Another Day, és már is kiderül, hogy ki megy Sting koncertjére. Sláger FM, üdvözlöm!
1: Horváth Olga vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hát drága Olga, üdvözlöm! Hogy telt a napja eddig?
1: Hát most már kezd múlni a fejpályásom elég.
0: A közelgő hőség miatt?
1: Nem tudom, de valami pedig én nagyon-nagyon ritkán vagyok fejfájós.
0: Na hát én igyekszem elmulasztani a fejfájását teljesen, mert hogy van nálam egy páros belépő Sting koncertjére, és ez az öné lehet, ugye tud válaszolni a kérdéseinkre.
1: Megpróbálom.
0: Honnan hív bennünket, ez az első kérdés?
1: Budapest,
0: oké. Okay. Filmekben mennyire van otthon?
1: Nem nagyon, de...
0: Egy klasszikus filmre leszek kíváncsi, Stingnek ugyanis van a Shape of My Heart című dala, ami szerepelt a Leona Profi című filmben. A kérdésem az, hogy a Leona Profiban ki játszotta a főszerepet? Te biztos vagyok benne, hogy látja maga előtt az arcát.
1: Jean Reno?
0: Igen! Ugye nem is volt olyan nehéz ez a kérdés? Jön a második. Melyik napon jelentkezik Kende Hoffer Krisztina műsora itt a Sláger FM-en? A hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei.
1: Szerda.
0: Mindenképpen hallgassa holnap a műsort, ma pedig ugye Zsupos Ági érkezik majd a hazai slágerrel. Önnek meg van egy páros belépőjegye, mégpedig Sting 3.0 turnéjának június 18-ai koncertjére az MVM Domba. Remélem ráér csütörtökön.
1: Igen.
0: Még egy utolsó kérdés, elmúlt a fejfájása?
1: Hát, úgy nagyjából.
0: Jól van. Olga, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, és tartson a Sláger FM-mel továbbra is.
1: Köszönöm én is, viszont állam.
0: És jó bulizást! Legyenek résen, mert mehetnek önök is Sting koncertjére, vagy akár Scorpions, vagy One Republic koncertre, esetleg Duran Duranra, Ricky Martinra, vagy Lenny Kravitzre, csak figyeljék mindig a felhívást. Most pedig infoblokkunkkal megyünk tovább.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
2: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
4: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
5: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: Ácio,
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
12: A tartozás összege 36 ezer dollár.
13: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
11: Megoldom.
14: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális, fordulatos thriller.
15: Mi történt magával, hangoló?
16: Nyisd ki a széfet.
14: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen közvetlenül a Nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
17: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan hat ránk a mostani időjárás. Nem várható fronthatás, viszont a szelesebb tájakon, elsősorban az ország északi-északkeleti felén a szélre érzékenyek fejfájást, migrént tapasztalhatnak, illetve ma még nagy volt a napi hűingás, bár igazából holnap is nagy lesz a napi hűingás, csak picit melegebb idővel indul a holnapunk. Reggel 18-19, délután pedig 28-29 fok várható. Ez is okozhat az érzékenyeknél kellemetlen tüneteket, és amire még fontos odafigyelni, hogy egyre melegebb az idő, úgyhogy fogyasztunk sok folyadékot, a nehéz megterhelő fűszeres ételek helyett pedig inkább gyümölcsökben, zöldségekben gazdag, könnyű finomságokat együnk. Futunk egy kört a városba, illetve először a városon kívül, mert hogy két kamion koccant az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínen és mögött pedig a torlódás, mert több mint 2 kilométer. Az M1-esen sem egyszerű közlekedni, Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es és 46-os kilométer között szakaszosan arra szól a forgalom, de Török Bálintnál is megtorpan a haladás, a 16-os kilométernél kialakult torlódás az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. A fővárosban a budai alsórakparton a Nagyszombat utca vonalában egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, és baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istenhegyi utat a Lóránt út közelében. Itt most több autóbusz sem tud közlekedni, helyettük a 60-as villamossal, vagyis a fogaskerekűvel lehet utazni. De készüljenek arra, hogy a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt, és lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Jó utat!
17: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Now this is

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Sunrise Avenue és a Hollywood Hills, és ebben az órában már gazdára talált egy páros belépő Sting csütörtöki koncertjére, de folytatódik a koncertélmények nyara, nem tudni, mikor jön a következő játék, úgyhogy továbbra is füleljenek nagyon, és hogyha meghallják a felhívást, harmadikként kell vonalba kerülniük és válaszolni két egyszerű kérdésre. Mi pedig megyünk tovább a friss információkkal, utána indul a kívánság műsor, de most szól a halott pénzdala, a szívedből minden kell. Láttam.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Kávió, kávió, akáció, akáció!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a gyanús honosítási ügyekről. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus palota felvételét a világörökségi listára. Nyilvánosak a 12. kerület idei lomtalanítási dátumai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára újabb részleteket hozott nyilvánosságra a gyanús honosítási ügyekről, amelyek a jogtalanul kiadott diplomata útlevelek vizsgálatával együtt kerültek elő. Velkei György László azt mondta, hogy a tárcánál bárhová néznek, visszaélésekre és bűncselekmények gyanúját keltő esetekre bukkannak. Szerinte olyanok is magyar állampolgárságot kaptak, akik nem feleltek meg a szokásos kritériumoknak, és Kanadában visszaélésszerűen szerveztek magáncég, hogy magyar állampolgárságot kapjon az, aki fizet érte 36 000 dollárt. Az államtitkár szerint a rendszer politikai támogatással működött, és több külképviselet is jelezte a problémákat. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a Budapest keleti pályaudvarra érkeznek és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Krasznai céket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a hajógyári szigeten található Hadrianus palota kerüljön fel az UNESCO világörökségi listára. Kis László polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animáció, kortes zsemek, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
14: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatunk, nagyon izgalmas, ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binge-ip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegeségünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele és a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínaiak. Pár héttel ezelőtt mutattuk be a Nem én vagyok Tranginak az új filmje. Valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
13: A teljes műsort a puskinmozi.hu oldalon találják. Nyilvánosságra hozta a MOHU a 12. kerület idei lomtalanítási időpontjait, eszerint hegyvidéken szeptember 6-a és 14-e között viszik el a lomokat. A körzetbeosztás tavalyhoz képest változott, idén már 7 körzetre osztják a kerületet, ahol tavaly novemberben volt a lomtalanítás. A MOHU most is azt kéri, hogy a lakosok kizárólag a saját körzetük kijelölt napján 18 óra után tegyék ki a háztartásban feleslegessé vált nagyarbos hulladékot. A részletes körzeti beosztást a szolgáltató honlapján tették közzé. Már csak a 3., a 4., a 7., a 9., a 16., a 17. és a 18. kerületi időpontjai nem ismertek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. Holnap kora délelőtt a felhősebb keleti tájakon is elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, majd a fágyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Helyenként, főleg hazán keleti felén erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak itt a főváros térségében a délutáni órákban. Jöhet egy-egy futózápor, ezek környezetében megélénkül a légmozgás is, utánuk pedig fülletté válik a levegő, hiszen 28-29-30 fok várható holnap is a felmelegedés, a következő napokban tovább erősödik majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Több baleset is történt az elmúlt percekben, így a 11. kerületben a Karolina úton, a Diószegi útnál, illetve a Budakeszi úton, a Kuruclesi útnál is volt egy ütközés, de tart a helyszínelés és műszaki mentés a 12. kerületben az Istenhegyi úton, ezt az útszakaszt is lezárták a Lóránt út közelében. De tart a délutáni csúcs is, úgyhogy nehéz a haladás a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt is kifelé a nagyobb csomópontoknál, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál és a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé. Ügyeljünk arra is, hogy útszűkület van a 19. kerületben a Bátori utcában, az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek, az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert javítják a csatornát, a 17. kerületben pedig a Rákoskert Sugár úton, a Ráspoly utcánál félpályás az útzár, itt a burkolatot javítják, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti útszakaszt, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a gázvezetéket. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul már is a kívánság műsori, és benne Zsolti kérését teljesítem. Sziasztok, Rékának küldöm a Feled a Flow tőlem ne című számát, és üzenem neki, jó volt látni. Oké, már is érkezik a dal. Andi pedig azt írja, Lilywoodtól kérem a Prayer in Seat. Már is ezzel rajtolunk.

És önök a Kívánság műsort hallgatják, és amíg várom az üzeneteket, kinek milyen dalt játszhatok, 0630 30 30 95 8, addig fesztiválozunk egyet, ugye? Végre beértek az idei gyümölcsök, az eper és a cseresznye után itt a meggy, úgyhogy jöhet Nagykőrös tradicionális programja, a Kőrösi Mögy Fesztivál. Ezen a hétvégén rendezik majd meg ezt a nagymúltú programot a Pest vármegyei településen. A Cifra Kertben lesz ez az ingyenes családbarát fesztivál, ahol a mögyé és a közös élményeké a főszerep. Lesznek gyerekprogramok, játékok, kézműves foglalkozások, és hát nem maradhatnak el a koncertek sem. Péntek este például Sterminskiék pörgetik a hangulatot, de szombaton fellép majd Chris Rudy és a Honeybees együttes is. Érkeznek gólyalábas tüköremberek, sőt, szombaton még főzőverseny is lesz, úgyhogy finomságokból sem lesz hiány. Úgyhogy menjünk a Kőrösi Mögy Fesztiválra, Nagykőrösre. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább. A Maroon 5 dalával. Zoli azt írja: sziasztok, a legújabb Maroon 5 számot, ha lejátszanátok, nagyon örülnék, küldem mindenki, aki szereti a csapatot. Nagyon jól sikerült az egész új albumuk, amit tavaly jelentettek meg. Róla pedig itt az újabb kis lemez, a Heroin, már is forgatom neked, Zoli. És Júci is írt nekünk: szia Kata, pankámnak, kérem Freddie Mercury-tól a Living on My Own-t. Oké, pankának szól a dal. Sometimes I

0: Manu Five újdonsága szólt, nagyon jól sikerült ez a dal is. Ez a Sláger FM, és itt van velem Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata!
0: Nagyon vicces hírt hoztál, úgy hallom.
1: Óriási. Most Dudar utcáit járja két elkóborolt ló, és most ezt keresik. Tehát elkóborolt állatokról esik most szó. Magyarországon egyébként más városokban sem volt ez furcsa, hogy furcsa állatok bukkantak fel. Hanga Zoltán például az állatkert szóvívője azt nyilatkozta korábban, hogy volt olyan, hogy a II. Világháború Budapest ostromának idején hetekig éldegélt egy oroszlán a kisföld alatti alagútban. Ketrecük ugyan megsérült, így tudott az oroszlán kisétálni és bevackolni magát az alagútba, de utána vissza is vitték az állatkedvet. De volt olyan is, azt mondja az Zoli, hogy a pápaszemes pingvinek sétáltak ki az szintén az állatkedből, és egészen a troli megállóig elmentek, majd néhány mókus majon pedig a Széchenyiig is eljutott, a Széchenyi fürdőig. Óriási. És akkor még van Józsi, a sziklaugró pingvin, aki ennél sokkal messzebbre jutott, bár nem abba az irányba ment, ő a Dózsa-György út kövezetén ott látták totyogni, de hát sok-sok ilyen van egyébként. Óriási formák ezek az állatok. Zseniális. Óriási formák. Hát szóval egyen meg a szívüket, de most Dudarra figyeljen mindenki, mert ott ugye is két ló elkóborolt, és őket keresik.
0: Ott lomásként, de milyen jó fejek, összenéztek, szétnézik, széthált, és nekiindultak a nagyvilágnak. Zseniális.
1: Dudar utcáit járják.
0: Szépen köszönjük, hát rendesen feldobtad a délutánunkat.
1: Örülök neki.
0: 7 órakor pedig várunk vissza a friss információkkal.
1: Jövök.
0: Mi pedig megyünk tovább már is. Sziasztok, a palacsinta sütés mellé küldöm anyunak a Nox Szeretem című számát. Aláírás nélkül jött az üzenet, de jó palacsinta sütést, érkezik a Nox dala. Csoda.

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Hát biztos, hogy a következő napokban ismét üzembe kell helyezni a légkondicionáló berendezéseket és a ventilátorokat, mert ismét jön a kánikula. Szerdán még előfordulhatnak záporok, zivatarok, de csütörtöktől szárazabbra fordul az idő, miközben a maximumok folyamatosan emelkednek, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 35-36-37 fokkal. Holnap már a reggelünk is meleg lesz, hiszen 18-19 fokkal indul a napunk, délutára pedig 28-29-30 fokot várhatunk. Délutára ígérnek egyébként záporokat, zivatarokat a meteorológusok, de szerintem ezért ne cipeljék az esernyőt. Jön a segítség az úton lévőknek. A 12. kerületben továbbra is le van zárva az Istenhegyi út, a Lóránd út közelében itt tart még a helyszínelés és a műszaki mentés, és tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Közraktár utcában befelé, de a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig egyaránt intenzív a forgalom. Városon kívül az M5-ös autópályán két kamion koccant a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, a 79-es kilométer a külső sávot zárták le, a helyszínelés mögött pedig több mint 2 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé szintén torlódik a forgalom, különösen Török Bálint térségében. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Dráva utcában közműjavítás zajlik, ezért a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sáv járható csak, és ne feledjük, hogy a Kacso-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon sávot jelöltek ki. Amíg meg nem szokjuk, ez egy picit nehezíti itt a közlekedést. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Melanie C. Dala szólt, ez volt az I Turn to You, itt a Sláger FM-en. Önökhöz fordulok, mit szeretnének hallani? 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, írják meg, vagy hívjanak fel és mondják el, hogy mi a kívánságuk, már zenei kívánságuk. Én pedig már is mondom, hogy hol lazíthatunk a hétvégén, mert ugye nagyon izgalmas és mozgalmas hétvége áll előttünk, a vakáció első hétvégéje, ráadásul jön a múzeumok éjszakája, úgyhogy szombatról vasárnapra nem sokat fogunk aludni, de vasárnap lesz egy remek program a Vátrátóti Nemzeti Botanikus Kertben. Élményműhely foglalkozáson vehetünk részt, amelynek a festőnövények, a növényi festékek lesz a témája. Ennek keretében először egy sétán vehetünk részt, ahol megismerkedhetünk azokkal a növényekkel, amelyekből festéket lehet készíteni, majd a sétáról visszatérve ezekkel a növényekkel, vagyis a belőlük készült festékkel alkothatjuk meg szebbnél szebb képeinket, amiket természetesen a foglalkozás után hazavihetünk. Tényleg élményteli program lehet, úgyhogy vasárnap érdemes ellátogatni Vátrátótra a Botanikus Kertbe. Itt a Sláger FM-en pedig, hogyha kérnének egy dalt, állok szíves szolgálatukra. Itt van Évi üzenete: Hello Kata, barátnőmnek Annának szeretném, ha lejátszanád a Bombon és Radics Gigi új dalát. Rabod vagyok a dal címe. Zseniális! Már is érkezik. Erika pedig azt írja: Hello Sláger FM, jók a dalok, kérnék én is egy számot, a The Bangles-től a Manic Monday-t. Már is forog.

Olivia Dean énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, akinek nem csak a hangja, de az öltözködési stílusa is lenyűgöző. Man I Need című dala szólt, és már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még egy kérést mindenképpen teljesítek ebben az órában. Szia Kata, Gyurcinak és Janónak üzenem, bocs, hogy kihagyom a ma estét, jövő héten csatlakozom, és küldöm nekik a Jó Barátok zenéjét. Lali írta nekünk ezt az üzenetet, a The Rembrandts dala pedig a Jó Barátoknak már is szól.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már a héten olcsóbb lett a benzin és a gázolaj a védett árnál. Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Szabadtéri fotókiállítással ünneplik a Hungaroring 40 évét a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését. A kereset alapja, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be az elnök ellen, többek között hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A vonatkozó törvény szerint ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vád fennállása kizárja az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését, vagyis a jogviszony törvényi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság dönt majd a megszüntetésről. Független szakértők bevonásával indít vizsgálatot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium fenntartója, miután nyilvánosságra került. A kollégium egyik prefektusa tavaly többször gyomron ütött egy 14 éves diákot, akinek igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei voltak, és akit idén márciusban a testnevelő tanára is megalázott. A vizsgálat lezárultáig mindkét felnőttet mentesítették a diákokkal való munkától, adta hírul a Telex. A fenntartó közölte, hogy az ellenőrzés a korábbi pedagógiai gyakorlatra, a sajtóban megjelent állításokra és a megtett intézkedések arányosságára is kiterjed. Az intézmény bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek érintettek. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, azóta Budapestről járt be az iskolába. Üdvözli a kormány tervezett KRESZ szigorítását a Betesda gyermekkórház, ahol ügyeletenként akár 5 rolleres balesetet is ellátnak, közülük 2-3 gyerek gyakrabban életveszélyes sérülésekkel érkezik. A budapesti kórház szerint a helyzet egyre súlyosabb, ezért arra kérik a családokat, hogy használjanak bukósisakot, ne hajtsanak gyorsan és lehetőség szerint válasszanak más közlekedési módot. Holnaptól ismét közvetlen járatok kötik össze Budapestet és Dohát a Qatar Airways menetrendjében. A légitársaság kezdetben heti 4 alkalommal repül a magyar főváros és a közel-keleti csomópont között, később pedig sűríti a járatokat. A légitársaság nemrég mutatta be FIFA 2026-os tematikájú Boeing 777-esét, amely a labdarúgó világbajnokság hivatalos arculatát viseli, fedélzetén pedig a VB hangulatát idéző kiegészítők várják az utasokat. Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenáris Célkapu parkjában a Hungaroring megnyitásának 40. évfordulójára. A tárlat archív képeken keresztül mutatja be a vasfüggöny mögötti első Formula 1-es versenypálya történetét, az első kapavágásoktól a jelenlegi fejlesztésekig. A fotókon feltűnnek a sportág legendái, a híres porcelán serlegek és a hazai autósport mérföldkövei. Kiemelt szerepet kap Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Forma 1-es pilótája, aki 2003-ban éppen a Hungaroringen debütált, és aki részt vett most a megnyitón is. A magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében, míg az ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg az Európa Liga selejtező sorozatának első körét. A győriek idegenben kezdik a párharcot július 7-én vagy 8-án, Fradi első meccsét július 9-én rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 26 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője is. Egyelőre tiszta fölöttünk az ég, csak fátyol felhők húzottak fölénk. Egyelőre viszont az éjszakai órákban jönnek esőfelhők is, úgyhogy égzengésre, villámlásra ébredhetünk majd, de már kora hajnaltól derülni kezd az ég. Reggel egyébként 19-20 fok lehet, délutánra pedig 28-29-30 fokot ígérnek a meteorológusok is. Egész nap szép napsütéses időnk lesz, erős UV-sugárzással, viszont a délutáni órák megint csak kerekedhetnek nagy fellegek fölöttünk, a záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás is. Jön a segítség az úton lévőknek. A 12. kerületben továbbra is le van zárva az Istenhegyi út, a Lóránt út közelében itt tart még a helyszínelés és a műszaki mentés, és tart még a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Rákóczi úton, a Közraktár utcában befelé, de a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, illetve a Budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig egyaránt intenzív a forgalom. Városon kívül az M5-ös autópályán két kamion koccant a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a helyszínelés mögött pedig több mint 2 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé szintén torlódik a forgalom, különösen Török-Bálint térségében. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Dráva utcában közműjavítás zajlik, ezért a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sáv járható csak, és ne feledjük, hogy a Kacso-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon buszsávot jelöltek ki, amíg meg nem szokjuk, ez egy picikét nehezíti itt a közlekedést. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor, nézzük az üzeneteket. Sziasztok, Sári vagyok, és kérném Meghan Trainor All About the Days című számát, oké? És itt van Andi üzenete, Vaninak küldök egy George Ezra dalt, legyen akkor ez az Anyone for You, már is ezzel rajtul az órán.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy perccel járunk 4:08 után, és még tart a kívánság műsor itt a Sláger FM-en is. Tart a koncertélmények nyara is. Rengeteg fantasztikus koncertre szeretnék

szeretnénk elvinni hallgatóinkat, például Sting koncertjére, de ott lehetnek a One Republic, vagy éppen a legendás Duran Duran koncertjén, vagy mehetnek Scorpions koncertre is, no meg Ricky Martin, Pitbull, Seal és Lenny Kravitz is koncertezik hamarosan Budapesten, úgyhogy az ő koncertjeikre is elvisszük hallgatóinkat. Tudják a szabályokat, amint meghallják a felhívást, és hallják a kedvenc zenekarukat, énekesüket énekelni, azonnal ide kell csörögni, a harmadik telefonáló pedig viheti az ajándékjegyet. Én pedig elviszem önöket itt a Sláger FM kívánság műsorában a Lágymányosi öböl festői környezetébe, ahol ezen a hétvégén egy felejthetetlen sportélményben lehet részünk, mert hogy jön az öbölátúszás, ha már ilyen forróságot ígérnek erre a hétvégére, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy részt veszünk ezen a sportprogramon. Lehet indulni 500 méteren kezdőknek, rövid távot kedvelőknek ez ideális, aztán a tapasztaltabbaknak ott az 1500, a 3000 vagy éppen a 4500 méteres táv fantasztikus élmény. A helyszínen egyébként más izgalmas programok is várják az érdeklődőket, úgyhogy az úszók nyugodtan vigyék magukkal a szurkolótábort, hiszen a családtagok, barátok is jól fogják érezni magukat, amíg szurkolnak. Tehát bízom benne, hogy találkozunk az öbölátúszáson a Lágymányosi öbölben. Most pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Biancának üzenem, hogy gyors gyógyulást kívánok, és küldöm neki a hűsítő nyári záport Rúzsa Magditól. Remélem ez leviszi a lázát. Linától jött ez az üzenet. Jaj, a hűségben a legrosszabb, amit az ember átélhet, hogy belázasodik. Jobbulást kívánok én is Biancának. Hello, Bandinak szeretném kérni Billy Joel Uptown Girl című számát, ezt pedig Ági írta nekünk. Jön a dal!

Sláger FM kívánságműsor. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Rúzsa Magdival szólt, ez volt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és nemrég volt szerencsém egy Rúzsa Magdi koncertet végig tombolni, és hát felrobbant a nézőtér, amikor ez a dal szólt. Egészen fenomenális volt. Ha önök is szeretnének koncertre eljutni, akkor csak füleljék egész nyáron a Sláger FM-et, hiszen ez a koncertélmények nyara. No, meg a Kívánság műsor, ami már is folytatódik, valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kéne Madonnától a Lágyszer című számot.
0: Oké, kinek küldöd, János, a dalt?
1: A Jászínnak szeretném küldeni.
0: Rendben, hogy sikerült az érettségi? Túl van már rajta?
1: Azt mondta nekem, hogy majd 21-22-én lesz.
0: Jó, akkor továbbra is nagyon-nagyon szorítunk neki. Oké, már is érkezik Madonna.
1: Rendben, köszi.
0: Szia-szia.
1: Hello.
0: Előtte Ildi kérését teljesítem. Hello, Kata Attilának üzenem, hogy hiányzik, és küldöm neki Ariana Grande We Can't Be Friends című dalát. Oké, Ildi, jön a dal Attilának.

0: Itt a Sláger FM-en körmére nézünk az időjárásnak. Azt ígérik a meteorológusok, hogy a következő napokban jelentős melegedés indul. Holnap kora délelőtt még felhősebb lehet fölöttünk az ég, mert ugye az éjszakai órákban érkeznek esőfelhők és hoznak záport, zivatart, amitől felfrissül egy kicsit a levegő, de már reggel elkezd derülni fölöttünk az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Napközben pedig 29-30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és csütörtökön azonban már 32-33, pénteken, szombaton 34-35 fok lehet, vasárnapra és hétfőre pedig 35-37 fokot ígérnek a meteorológusok. Lassan csendesül a délutáni csúcs, viszont az Istenhegyi úton továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés, lezárták az utat a Lóránt út közelében. Útszűkületre kell számítani a 19. kerületben, a Bátori utcában, az Üllői útnál, itt gázvezetéket építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben, a Bartók Béla út, Karoléna út, Tétényi út csomópontban. Ma este 8 órától megváltozik majd a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé lezárják a belső sávot, a Karoléna úton pedig kifelé továbbra is két sáv járható, míg a Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, illetve kifelé útszűkületen kell áthajtani. Erre figyeljenek tehát este 8-tól. Az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál zárták le, itt a csatornát javítják, a Közraktár utcában pedig befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt, és lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert itt is javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladás jelző lámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez most Jada Dallas, és megindul a föld itt a Sláger FM-en, és hát lassan beindul a vakáció, úgyhogy tényleg úgy fogjuk érezni, hogy megindul a föld. A gyerkőcök szétszélednek, és hatalmas bulikat csapnak majd egész nyáron mindenféle táborokban. Egy kicsit azért irigylem őket. No, de azért ránk felnőttekre is vár szórakozás, hiszen idén nyáron is vár bennünket a Városligeti kertmozi ingyenes filmvetítésekkel. Szerdánként kedvenc klasszikus filmeket, péntekenként romantikus filmeket, szombatonként pedig családi kedvenceket vetítenek. Ezen a héten holnap lesz a következő vetítés, az Indul a Bakterház című klasszikus kedvencet nézhetjük meg, aztán pénteken a Dr. Szöszit vetítik, szombaton pedig a gyerekek és felnőttek nagy kedvencét, az Így neveld a sárkányodat. Ezeket a filmeket láthatjuk ezen a héten a csillagos ég alatt a Városligetben, az Abba rajongók pedig készüljenek, mert jövő héten megjön a Mamma Mia 1-2, az első részt pénteken, a második részt pedig szombaton vetítik majd. No de, itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább egy kívánsággal, valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szép jó estét kívánok, Kata, Laci vagyok, szia!
0: Szia!
1: Kata, lehet még írni dalt?
0: Igen.
1: Jó, akkor kislányomnak szeretnék írni egy, vagy Harry Styles, vagy egy One Direction számot, mert nagyon szépen ötöse vizsgázott az egyetemen.
0: Ó, de ügyes, szorítottam neki.
1: Születésnapja alkalmában is.
0: Isten éltesse sokáig.
1: Mindig.
0: Köszönöm, hogy hívtál bennünket, Laci, jó utat.
1: A szülinap is lehet. Nagyon szépen köszönöm, Kata. Szia.
0: Szia.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne lassan vége a kívánság műsornak, de még egy kérést mindenképpen szeretnék teljesíteni. Az Anna Maritól érkezett. Sziasztok, a csapatomnak szeretnék küldeni egy számot Taylor Swift-től, a The Fate of a Filiát, és üzenem nekik, hogy köszönöm a segítségüket, ez kemény munka volt, de minden perce megérte. Ez egy szívmelengető üzenet. Taylor Swift dala pedig már is forog, még Ortutai Dóri hírei előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
4: A tartozás összege 36.000 dollár.
5: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
3: Megoldom.
6: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
7: Mi történt magával, hangoló?
8: Nyisd ki a széfet.
6: A zongora hangoló. A mozikban.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Az EU jogállamiságért felelős biztosa előrelépéseket lát a jogállamiság terén Magyarországon. Futszál munkacsarnoká alakítják át az egykori veszprémi sportuszodát. Júliustól Donald Trump nevét viseli az egyik floridai repülőtér. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jelentős előrelépésekről beszélt Magyarországgal kapcsolatban Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa. A luxemburgi tanácskozás után azt mondta, az új magyar kormány hivatalba lépése óta több fontos intézkedés történt, köztük a veszélyhelyzet megszűnése május 13-án. Hozzátette, hogy enyhült a független médiára és civil szervezetekre nehezedő nyomás is. A biztos üdvözölte a magyar kormány elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a vállalt reformok teljesítése mellett. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztését javasolja a Tisza frakció két képviselője, amíg egy új fejlesztő szemléletű és nemzetközi jó gyakorlatokra épülő modell nem készül el. A parlament kedden kezdte tárgyalni az előterjesztést. Lannert Judit oktatási miniszter indokoltnak nevezte a felfüggesztést, mert a jelenlegi szisztéma nem felel meg a korszerű szakmai elvárásoknak és nem biztosít érdemi visszacsatolást. A feltöltési kötelezettséget az idei tanévben felfüggesztik, a korábbi illetmény megmaradnak. A nyáron széleskörű szakmai egyeztetés indul az új rendszer kialakításáról. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra a március 1-e és május 14-e közötti időszakra. Az ország teljes területére 12 járás nem tartozik ide, köztük a Bói, a Szentlőrinci, a Moson-Magyaróvári, a Soproni, a Bátony-Terenyei, valamint több Vas és Veszprém vármegyei járás. Futszálmunka csarnoká alakítják át a Veszprémi március 15-e utcai egykori sportuszodát, amelyet műszaki állapota miatt korábban be kellett zárni. A közel 955 millió forintos beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszálmunka csarnok programjának részeként teljes MLS támogatással valósul meg. A projekt egy 20x40 méteres sportparkettás küzdőteret, 75 férőhelyes lelátót, öltözőket, vizes blokkokat, orvosi szobát és gépészeti helyiségeket tartalmaz. Város célja a meglévő sportfunkció megtartása, ezért az átalakítással a létesítmény elsősorban a futsal szakmai fejlődését és utánpótlás nevelését szolgálja majd, másodszorban pedig egyéb terem sportágak számára is helyet biztosít. A budapesti Széchenyi gyógyfürdő a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé került egy csomagmegőrzéssel foglalkozó cég nemzetközi felmérésében, amely közel 100 000 online értékelést elemzett. A vizsgálat 32 ország 200 leglátogatottabb helyszínét rangsorolta, a negatív lista élén az angliai Eton Towers áll 38,2%-os elégedetlenséggel. A Széchenyi fürdő a negyedik helyre került 16,6%-os panaszarányjal, ami jó meghaladja az átlagos 5,2%-ot. A külföldi vendégek főként a tömegre, a zsúfoltságra és az akadálymentesítés hiányára panaszkodtak. A Szecska ugyanakkor javított a statisztikán, egy éve még a második helyen állt a globális listán. Július 1-től Donald Trump nemzetközi repülőtér néven működik tovább a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtér, miután Ron DeSantis kormányzó aláírta az átnevezésről szóló törvényt. A döntés azért számít rendhagyónak, mert az Egyesült Államokban eddig csak akkor kapták meg az új nevüket a repterek, amikor az elnökök már nem voltak hivatalban, így a John Fitzgerald Kennedy, a George W. Bush vagy a Ronald Reagan légikötők. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Pápai Jóci dala szólt, ez volt az Én apám is. Ugye beérett a cseresznye, én is cseresznyét ebédeltem, sőt az igazság az, hogy cseresznyét is reggeliztem, és hát valószínűleg a vacsorám is cseresznye lesz. Egyébként azt mondják a szakemberek, hogy egyáltalán nem árt, hogyha tartunk egy 2-3 napos gyümölcskúrát így a nyár elején. Ráadásul a cseresznye remek vízhajtó is, úgyhogy megelőzhetjük vele például a lábdagadást is. Viszont ugye van egy olyan jelenség, amivel nem szívesen szembesülünk, amikor cseresznyét eszünk, nevezetesen a kukacos gyümölcsre gondolok. Ugye azt szokták mondani, hogy csak akkor kukacos a cseresznye, hogyha megnézzük, hogy az-e. Hogyha nem nézzük meg, akkor biztosan nem kukacos, legalábbis tényleg szeretnénk ezt hinni. Viszont van egy módszer, amit bevethetünk, főleg, hogyha biztosra szeretnénk menni. Nagyanyáink módszere volt, hogy mielőtt sütöttek volna valami finomat a cseresznyéből, vagy eltették volna, befőtnek vagy lekvárnak, beáztatták nagyon-nagyon hideg vízbe, legalább 1-2 órára. Ez a nagyon-nagyon hideg víz csapvíz legyen, amihez hozzáadunk egy 5-6-8-10 jégkockát, ráöntjük a cseresznyére úgy, hogy bőven ellepje, és hagyjuk állni. A hideg víz a kis kukacokat sokként éri, és kimásznak a gyümölcsből. Aztán már csak le kell szűrnünk a cseresznyét, és már lehet is enni, vagy fölhasználni valami finomság elkészítéséhez. Egyébként egy kis kanálnyi ecetet érdemes még a jégkockákon kívül a vízhez hozzátenni, úgy még hatékonyabb lesz a kukacűző öllöttjünk. Na hát ezzel mindenképpen érdemes egy próbát tenni. Itt a Sláger FM-en pedig az Exotic dalával pörgetjük tovább az estét. Jön a Nézd rám tizedes. Ébre

0: A New Level Empire és a Soho Party dala forgott, ez volt az Éjjel soha nem érhet véget, és kezdődik hamarosan 9 órakor a hazai sláger zsupasági műsora, benne pedig Kovácsovics Fruzsina lesz a műsor vendége, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, és hát este érkezik Esmiller András is, akihez pedig Bán András érkezik vendégségbe. Szeptember 27-ig látható a műcsarnokban az Utak és útkereszteződések 3. fotoművészeti nemzeti szalon című kiállítás, Bán Andrással, a kiállítás kurátorával, a kortárs magyar fotográfia elmúlt éveiről, fő irányairól és egymásba futó alkotói útjairól beszélgetnek majd. Mi pedig egy picit belefülelünk ebbe a diskurzusba.
1: Nyitva van egy ideje, pár napja a kiállítás. Most van az a szakasz, amikor megtanulom a kiállítást. Aha. Sorba jönnek a tárlatvezetések, a vendégek, hát több mint 800 fotó. Hiába csináltuk kollégámmal, Kincses Károllyal végig a válogatást, a rendezést, azért az nem ugyanaz. A falon megtanulni, megérteni, végig gondolni, hogy az érdeklődőknek tudjak eleget és jót mondani.
2: De milyen szép mondat ez, hogy most tanulja. Tényleg sok pályatársa volt már itt ebben a műsorban az elmúlt években, de még talán senki, senkitől nem hallottam még ezt, hogy tényleg hiába van akár több éves előkészítő munka ebben, azt meg kell tanulni.
1: Ugyanez, igen, az előkészítő munka valóban több év, mert rögtön hadd keverjek ide egy másik nagyon fontos információt, mégpedig ez a kiállítás szorosan összefügg egy könyvvel. És a könyv is most jelent meg a könyvhéten, a két esemény összetartozik, mind a kettő mögött a Magyar Művészeti Akadémia áll. A könyvnek az a címe, hogy a kortárs magyar fotóművészet 300 alkotója, ezen kb. 3 éve dolgozunk Kincses Károllyal, az MMA segítségével, támogatásával. Hát ez egy elég durva könyv, ilyen majdnem 700 oldal, szóval súlya van. Azt hiszem, hogy megtanultam, tehát annyiszor forgattuk át a szerkesztés, a képszerkesztés, a nyomdai előkészítés során, úgyhogy ezt már úgy tudom. Az összefüggés pedig az, hogy ha megnézi a kiállításon, nem 300 alkotó szerepel, csak kb. 150.
2: Igen, láttam.
1: Ugyanis ez egy teljes áttekintést próbál adni, mármint a könyv, a magyar fotóművészet, hát körülbelül 150 évéről, de a kiállításra, mintán a szalonnak az a játékszabálya, hogy csak az elmúlt 5 év alkotásaiból lehet beküldeni, abból válogat, ezért csak az élő, aktív fotográfusokat kértük föl, és így jött össze a 300-ból a 150.
2: Na most ilyenkor, amikor már megvolt a megnyitó, más az ember hozzáállása? Vagy inkább a lelki állapota lehet, hogy azt kérdezem?
1: Hát hogyne, hogyne.
2: Nyugodtabb? Vagy izgalmasabb, hogy most akkor a közönség elé lett tárva?
1: Inkább izgalmasabb. Ez a körülmények úgy adottak, hogy volt idő a munkára, tehát izgalom nélkül alaposan, gondosan lehetett dolgozni. Néha úgy épülnek a kiállítások, hogy utolsó éjszaka, meg... Nem, ez pár nappal korábban készen volt.
2: Tehát az installálása meg volt?
1: Lehetett még finomítani, lehetett még az apró beállításokat, a fényt, tehát mindent lehetett igazgatni, tehát nagyon nyugodt körülmények között készült. Tényleg inkább az izgalom van most, hogy fogadja a közönség, hogy fogadják a fotósok, akik ki vannak állítva, hogy fogadja a közönség. Hát ez a beszélgetések, tárlatvezetések során valamennyi már eddig is kiderült, de hát a nagyja még előttünk
2: van. Majd még most
1: van.
2: Jön, hiszen szeptember 27-ig látogatható a kiállítás, ami azt jelenti, hogy egyéni kurátori tárlatvezetések is?
1: Nem egyéni. Úgy döntöttem, vagy azt javasoltam, és ezt elfogadták, hogy mindig az egyik kiállító fotóssal sétálok, tehát az ő szemén keresztül. Most először jövő hét szombaton Szigeti Tamás egészen kiváló fotóriporter lesz a sétálótársam.
2: Hát én dolgoztam vele néhány évet egy szerkesztőségben.
1: És így tovább, hát alakul még a program. Tehát egyéni tárlatvezetésem, amikor csak én beszélek, az csak a múzeumok éjszakáján lesz. Illetve remélem, hogy akkor se csak én beszélek, remélem, hogy a közönség kérdez, beleszól, vitatkozik, vagy örül.
2: No, hát az a dolgunk, hogy örüljünk, mert ez értünk is van. Én pont ezen gondolkodtam, amíg vártam ide a stúdióba, hogy azért ez egy nagyon komoly hídépítő munka az önöké. Ezzel a kiállítással is. Hát kötik össze a múltat a jelennel úgy, hogy a közben a jövőt építik.
1: Hát ennél ez a pillanat sokkal-sokkal érdekesebb és kockázatosabb. Ugyanis amikor a könyvet elkezdtük csinálni, gyakorlatilag még nem volt mesterséges intelligencia. Uh-huh. Mire befejeztük, addigra a fotográfiai jellegű, vagy ahhoz hasonlító képkészítést elfoglalta. Tehát egy, talán ezért is adódott a Kincses Károlynak az ötlettől, van a kiállítás címe, hogy utak és útkereszteződések. Uh-huh. Ez most egy nagyon izgalmas útkereszteződés, és kérdés, hogy milyen útjai vannak ezután a fotóművészetnek, meggyőződésünk, hogy van.
0: A teljes interjút is jó szívvel ajánlom önöknek, hallgassák meg, ma este tehát 10 órakor kezdődik, szokás szerint Esmiller András műsora, a Slágerkult, benne pedig a beszélgetés Bán Andrással, most pedig Wolf Kati jön, és a Vár a holnap.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Király Viktor Zárt ajtók című dala forgott, egy megrázó erejű dal, és hát ma reggel a Sláger reggelben is egy megrázó téma került elő. Ugye valamennyien emlékszünk rá, 2024-ben tényleg lehetetlen elfelejteni, egy karate edző felrugott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. Nemrég ítélet született az ügyében, ezzel pedig Pornem Petra és Somogyi Zoli is foglalkozott ma reggel.
1: Van abban valami megkapó számomra, amikor Görög Zitának az egyik szeme sír, a másik meg nevet, mert hogy így is szép, úgy is szép, de hogy miért sír meg, miért nevet? Azért, mert korábban ugye mi is beszámoltunk arról, sőt járt itt nálunk Zita vendégségben még tavaly, hogy segítséget nyújtott annak a kisfiúnak és az édesanyjának, akit a nyári táborban az a bizonyos karateedző bántalmazott, felrúgott, és Zita gyűjtést szervezett, mert ugye el kellett költözniük onnan, ahol éltek, igen, és hogy az új iskolánál, az albéletben minden rendben lehessen, Zita ebben próbált segíteni. Szóval a szívé viseli ennek a családok a sorsát, éppen ezért ott volt akkor is, amikor tegnap a bíróságon kiderült, hogy milyen büntetést kaphat a karate edző, és akkor itt becsatlakozna most Zita is. Jó reggelt,
2: jó reggelt,
3: szia! Szia! Jó reggelt, sziasztok!
1: Mert hogy nem véletlenül kezdtem azzal, hogy az egyik szemed sír, a másik meg nevet, mert hogy tulajdonképpen elmarasztálták a fickót, vagy elítélték, de azért nem egészen úgy, ahogy azt terveztétek,
2: hát
1: vagy vártátok.
2: Igen.
1: Mert hogy mi lett
2: sajnos
1: a vége?
3: Igen, sajnos én túl korán kezdtem el örülni, ugyanis az ítélethirdetéskor a bírónő azzal kezdte, hogy egy év letöltendő,
2: igen,
3: és az enyhítő körülményeket csak a végén sorolta fel, ami azt jelenti, hogy egy év letöltendő, 3 év felfüggesztettel. És 5 évre kapott eltiltást gyermekekkel való foglalkozásról, illetve karate edzéseken, versenyeken sehol nem vehet részt, de nyilván ez iszonyú kevés. Tehát, hogyha ma Magyarországon egy gyermekbántalmazást, egy felfüggesztettel meg lehet úszni, akkor azt gondolom, hogy ez a gyermekvédelmi törvény még mindig nem az, amit mindannyian szeretnénk.
1: Fizikai bántalmazást tegyük hozzá.
3: Fizikai bántalmazás, igen.
2: Láttuk,
3: igen,
2: a videódat az Instagramon, és ugye azt is, hogy ott látszik az elején, hogy örülsz, és aztán utána pedig, hogy elszomorodsz, de mit érzett az édesanyja? Mit mondott neked az ítélethirdetés után?
3: Tehát teljesen le volt sújtva. Ma reggel is beszéltem vele, és mondta Judit, hogy egyszerűen olyan, mint akit agyonvertek. Tehát, hogy nem, ebből nem lehet ilyen nagyon gyorsan felépülni. És amikor az ember vár, tehát 2 évet végigcsinálsz a gyermekeddel a bíróságon, olyan viszontagságos helyzetekkel, hogy közben a lakóhelyedet, a munkahelyedet, a biztos pontokból mindent el kell hagyni az életedből, és aztán kiszúrják a szemedet egy ilyen ítélettel, én abszolút megértem, hogy nincs jól. Egyébként ő rezzenésen arccal nézte végig az egészet, és nem tudom, én először voltam ilyen ítélethirdetésen, döbbenetes volt számomra az egész.
1: És a fickó?
3: Igen?
1: A fickó milyen arcot vágott? Tehát anyuka rezzenésen arccal, és a fickó?
3: Ő előttünk állt, úgyhogy én nem láttam.
1: Aha.
2: Figyelj, és itt fellebbezés, vagy bármilyen jogorvoslatra van lehetőség, vagy ez ennyi?
3: Abszolút. Abszolút, igen. És mivel ott a tárgyalás első perceiben az ügyészet hallgattuk végig, ők is letöltendőt kértek rá. Nyilván ők is mennek másodfokra, és a Judit és az ügyvédje is 3 napjuk van ezt beadni. Valószínűleg amellett fognak dönteni. De szerintem még a vádlott is, és az ügyvédje is fellebbezni fognak. Aha.
1: Anyuka és a kis srác egyébként hogy vannak? Mert amikor itt jártál nálunk, most sajnos 1 éve, 1 éve, akkor mondtad, hogy azért rengeteg kihívással jár az, hogy lakóhelyet kellett váltaniuk, mert hogy a közösségből számunkra érthetetlen módon elkezdték kinézni őket, pedig ők ugye az áldozatok a sztoriban. Mennyire sikerült a beilleszkedés az új helyen?
3: Bocsánat, nem csak kinézni kezdték őket, néhányan igen, nagyon sokan viszont a gyógyulási folyamatot nehezítették azzal, hogy folyamatosan naponta 50-en kérdezték meg, hogy jaj, hogy van a Roli, fáj még neki, hogy felrúgta a bácsi, tehát hogy így nem lehet abban a közegben ugye gyógyulni. Jól vannak, tehát a körülményekhez képest jól vannak, beilleszkedtek. Juditnak egyedülálló édesanyaként rengeteg feladata van. Nem könnyű, reggeltől estig dolgozik, éppen csak, hogy ki tudja fizetni az albéletet, és kijönnek egyébként abból a pénzből, amit keres. Hozzáteszem, hogy az a 2,5 millió forint, amit közösségi gyűjtéssel sikerült összeszednünk, az mostanáig kitartott, tehát annyira jól bánik a pénzzel, Judit, hogy az valami elképesztő, és nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni még azoknak, akik segítették őket, mert azért ez az elmúlt 9-10 hónap, ez sokkal könnyebb volt így, de nyilván, tehát, hogy egyedülálló édesanyaként, virágkötőként nem keres olyan összegeket, amivel mondjuk akár egy nyaralást is biztosítanak tudna maguknak.
2: Zita, esetleg lehet őt segíteni még így most is? Tehát, hogy van olyan számlaszám, amit hogyha esetleg a hallgatóink most hallanak és szeretnének segíteni, akkor megtehetik? Mert azt mondd el akkor, kérlek.
3: Abszolút.
2: Jó.
3: Igen, lehet. Sőt, szerintem a napokban forgatok is vele egy kis videót, és azzal is ki fog kerülni ez a számlaszám. Nem nagyon szeretne szerepelni, de egyszerűen nincs más lehetőség egyelőre. Nincs más.
2: Jó, akkor figyeljük az oldaladat.
3: Igen.
2: Figyeljük az oldaladat.
3: Szépen, és nagyon köszönöm, hogy foglalkoztok az ügyjel.
1: Mi pedig neked köszönjük, hogy segíted őt, és igen, a szíveden viseled a sorsát. Görög Zitának köszönjük a beszélgetést is. Szervusz!
3: Sziasztok! Köszönöm!
0: A szerdát is indítsák majd Pordán Petrával és Somogyi Zolival reggel 6-kor jelentkezik a Sláger reggel, itt a Sláger FM-en is. Folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy ha mennének egy jó kis koncertre, akkor mindenképpen tartsanak velünk holnap is, és egész nyáron. Most pedig jön a Lóci játszik dala. A minden úgy jó, ahogy van. Mona Lisa.

Neves, ahogy szeretted, 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kis pálok, a tancsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopottad itt a sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre.

senkivel. Én orba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: lascia ser giudà, lascia ser giudà.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Queen dala, az autó egy szerpenténen. Én pedig lassan eltolom a biciklit, tényleg szó szerint, hiszen 9 órakor rögtön Ortutai Dóri hírei után érkezik Zsupas Ági, és indul a hazai sláger, benne pedig Ági Kovácsovics Fruzsinával beszélget majd, úgyhogy én további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek, holnap pedig remélem ismét találkozunk. Én 4 órakor jövök, és haza kísérem holnap is önöket munka után. Most pedig Závodi Gábor dalával búcsúzom. Szól a Táskarádió, Kiskata voltam is, maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Erdő Péter bíboros prímes esztergom budapestiesek fogadta a miniszterelnököt. Letöltendő börtönt kért az ügyészség arra a karate edzőre, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Továbbra is látogatható a Kármelita kolostor és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímás palotában, tudatta a Főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, hogy a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A találkozó jelentőségét növeli, hogy ez az első nyilvánosan is ismertetett egyeztetés Erdő Péter és Magyar Péter között azóta, hogy a miniszterelnök hivatalba lépett. Súlyos büntetést kért a Szolnoki járási ügyészség arra az 56 éves nagykátai férfira, aki 2004-ben felrúgott egy 7 éves kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfi egy gyermektábor vezetőjeként a síró kisfiút a futópálya közepére kísérte, majd nagy erővel kirúgta a lábát, amitől a gyerek a levegőben megpördült és a rekordtámpájára esett. Bár nem sérült meg, az ügyészség szerint fennállt a 8 napon túl gyógyuló gerincfelű sérülés veszélye. A Szolnoki járásbíróság korábban egy év felfüggesztett szabadság vesztést szabott ki, és 5 évre eltiltotta az edzőt minden karate tevékenységtől. Az ügyészség azonban ennél szigorúbb ítéletet, letöltendő börtönt és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kármelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatáshoz előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. A magyarok kedvenc vára idén az Egri vár lett a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős tavaszi online felmérése szerint. A szavazatok 20%-át szerezte meg. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága, a visegrádi Fellegvár 18%-kal. A dobogó harmadik fokát a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalja el. A rangsor további helyein Boldogkővára, a Szigligeti vár, Füzérvára, a Siklósi vár, a Hollókői vár, az Esztergomi vár és a Sárospataki Rákóczi vár szerepel. A felmérés szerint a magyar kirándulók továbbra is szívesen látogatják hazánk történelmi erődjeit. Tavaly tovább erősödött a magyar turizmus, főként a külföldi látogatók számának és költésének növekedése miatt. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a külföldi látogatók száma 4,4%-kal nőtt, 15%-kal hosszabb időt töltöttek Magyarországon és 12%-kal többet is költöttek. A turizmussal kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a GDP 10,2%-át adta, és 420 ezer embernek biztosított munkát. A legtöbb több napra érkezett vendég Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból utazott ide, a szálláshelyeken pedig sokkal több ázsiai, dél-amerikai és francia turista jelent meg. A belföldi utazók száma csökkent, de az utazások időtartama nem rövidült, a szezonalitás pedig továbbra is erős, különösen a Balatonnál. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger, a legnagyobb slágerek

0: Ez itt a hazai sláger, és ahogy hétről hétre mindig ismét itt van velem a magyar hazai zenei élet egyik meghatározó szereplője, háromszoros fonogramdíjas, mellette nemrég az űrbe is felrepült a dala, és hát el lehet róla mondani szerintem, hogy hatalmas rajongói bázisa van a gyerekek körében, úgyhogy a gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek koronázatlan királynője van itt most velem, Kovácsovics Fruzsina, köszöntelek!
1: Micsoda felvezetés, köszönöm szépen, nagyon jól esett!
0: Jaj, hát ez a legkevesebb.
1: Én már megvagyok, úgyhogy ha itt vége, akkor is nekem jó volt.
0: Én örülök, hogy ilyen nagy mosolyjal érkeztél, nagyon vidáman, és egyébként pompázatos színekben. Mindig tükrözi az öltözködés és a smink és minden egyéb a belső hangulatot?
1: Nem, én azért erre így nem figyelek. Most ezt a rucit ezt így nem is olyan régen vettem, és a piros szín az nekem az egyik kedvencem. Azt nagyon szeretem, ugye nagyon sokszor viselek a számon is pirosat, én nagyon szeretem ezt a színt, és akkor most az unokahugaimnak az iskolai rendezvényéről jöttem, kicsit lefáradva amúgy, de hogy ezért gondoltam, hogy egy kicsit csiniből vágom magam.
0: Szerintem összekötötted a kellemest a hasznossal, de úgy is fel kellett öltözni, úgyhogy nálunk itt már minden egyben van. Szóval, hogy gondolkodtam rajta, hogy mivel voltál nálunk nem is olyan régen a Sláger reggelben, ahol nagyon sok mindent megosztottál az elmúlt időszakból, de a hazai Sláger hallgatói még nem tudhatják, ha esetleg aznap reggel nem hallgattak titeket, hogy hogyan is alakult Kapu Tiborral ez a sztori, és hogy került fel a dalod az űrbe.
1: Ez úgy volt, hogy hát lassan egy éve volt, azt hiszem, hogy ő fölment az űrbe, és előtte mi váltottunk néhány üzenetet Instagramon, írtam neki.
0: Te írtál neki.
1: Írtam neki, igen, közni. Mert hogy nekem, ugye már régóta van egy gyerekdalom, aminek az a címe, hogy űrhajós leszek. És akkor úgy gondoltam, hogy ez annyira ide passzol, és amikor ő mondta, hogy ő felvisz dalokat az űrbe, és egy ilyen felhívást tett közzé, hogy lehet neki dalokat küldeni, akkor gondoltam, hogy elküldöm neki, és akkor ott elkezdtünk már beszélgetni egy kicsit, néhány szót váltottunk, tényleg csak néhány üzenetet, elküldtem neki ezt a dalt, és én nem is tudtam, hogy ez a dal amúgy fölkerült végül, vagy hogy erre a lejátszási listára fölkerült, és ez az űrbe is fölkerült. És ezen, amikor ő hazajött, akkor kicsivel utána írt nekem, majd nincs kedved megcsinálni ezt a dalt, így közösen, így újra hangszerelni, kicsit átdolgozni, és hogy akkor ebben ő is szívesen szerepet vállalna. És mondtam, hogy de, tökre van kedvem, és pont valahogy jó volt az időzítés, hiszen pont jött Minden Szentek halottak napja, és ezért ilyenkor aztán igazán aktuális ez a dal, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsnak kellett lennünk, tehát, hogy itt a hárpia énem az így ilyen higher level-ön volt, de hogy végül szerintem tök jól összehoztuk, és én nagyon büszke vagyok arra, ami született belőle, és tök megtisztelő amúgy, hogy a Tibivel lehetett ez a közös dal.
0: Tartjátok a kapcsolatot azóta?
1: Volt már, hogy közös rendezvényen voltunk, a dalt nem adtuk elő közösen, csak ők is ott voltak a Gyulával, én is koncerteztem, néha váltunk egy-egy üzenetet, hogy kivel mi újság van, de azt nem lehet mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk.
0: De azért azt gondolom, hogy ez egy életre szóló emlék lehet.
1: Nagyon is, meg az is, hogy az unokahúgaim is ott voltak a klipforgatáson, nekik is nagyon sokat jelentett, azt láttam, hogy Tibivel tudtak beszélgetni, jó fej volt, mert amúgy minden kérdésükre válaszolt, lehetett az bármilyen zavarba ejtő, tényleg mindenre egészen konkrétva és hosszú válaszokat adott, úgyhogy ez tényleg egy, hogy visszaemlékszem arra az időszakra, tényleg egy feszített néhány hét volt, de amúgy nagyon jó szívvel emlékszem vissza rá.
0: Mik voltak ezek a zavarbejtő kérdések, egyet tudsz mondani?
1: Hát szerinted. És hogy történik a WC-zés fönt az űrben? És akkor azért

0: ilyen pozitívum, mióta gyerekeknek is adsz elő, hogy ők nem cenzúráznak semmit, vagy tuti őszinte a reakciója.
1: Mármint, hogy a közönségként nézek rájuk, vagy mint inspirációként, a kettő inkább, szerintem más.
0: Igen, inkább közönségként.
1: Közönségként, tehát gyerekeknek zenélni nagyon jó, mert a gyerekek, hogyha megvan hozzájuk a hang, akkor szerintem nagyon könnyen inspirálhatók, és nagyon könnyen aktivizálhatók, és tényleg beleadnak mindent, és nagyon-nagyon bulisak tudnak lenni. De másik részről viszont nagyon munkás, a szó amúgy jó értelmében, mert tényleg egy koncert során nulla másodpercet lankadhat a figyelmem. Tehát nincs olyan, hogy én így elrévedek egy dalban, és nem tudom, és csak magamnak énekelek, tehát folyamatos kontaktban kell lennem, folyamatosan fenn kell tartanom a figyelmüket, úgyhogy ha ez a kis, nem tudom, nyelven megvan, amivel tudok hozzájuk szólni, akkor szerintem egy nagyon-nagyon hálás közönség. Abban a pillanatban, hogy ők, vagy én elkezdek egy kicsit, nem tudom, dekoncentráltabb lenni, vagy úgy kicsit kezd szétcsúszni, az rögtön látszik rajtuk, hogy akkor nyilván az ő figyelmük is lankadt, tehát hogy ott mindennek tényleg a helyén kell lenni.
0: Uh-huh. Kit kell megvenni?
1: Az megverni, mondom.
0: Remélhetőleg senkit nem kell megverni. Ugye ez így eszembe jutott közben, hogy valaki, tehát a szülő veszi meg a jegyet a koncertedre, de Isten igazából az a jó, ha a gyerek érzi jól magát, hiszen azért viszi majd legközelebb is, hogy jól érezze magát, de akkor felmerül a kérdés, hogy kit kell megvásárolni, ugye? Kinek kell eladni a termékemet? Neked hogy jött ez a felismerés, hogy akkor igen, nagyon jó dalokat kell előadom, de az is fontos-e, hogy a szülő jól érezze magát a koncertemen?
1: Szerintem nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, hiszen ha én is arra gondolok, de én is felnőtt vagyok, tehát hogy nekem is fontos, hogy zeneileg is olyan dalok legyenek, amiket én élvezek, meg a zenekar élvez játszani és előadni, és ez tök jó, mert szerintem ez találkozik azzal, hogy a szülőkhez is szól ez a dolog, vagy a szülőkhöz is szól ez a dolog, mert hogy csomó koncertemen látom azt, és egyébként ez annyira jó érzés, ez egyik kedvenc ilyenem, és tényleg egyre többször van, hogy a gyerek ott táncikál elől, meg ott el van, és mögötte a szülő izomból ordítja a dalokat, de úgy, hogy tudja az összesnek a szövegét. Nyilván nem elképesztően bonyolult szövegek ezek, szóval valószínűleg, hogyha gyerekek kérik, hogy tegyék be még egyszer, akkor azért ezek eléggé könnyen megjegyezhetők, de nagyon sokszor a szülőktől látom ezt a visszajelzést, tényleg látom, nem csak hallom, tehát nem csak elmondják, hanem ott van a szemem előtt, hogy élvezik ezeket a dalokat, szóval szerintem nagyon fontos az, hogy egy jó gyerekdal, ez a szülői füllel is kellemes legyen, meg jó legyen hallgatni, úgyhogy nekem pont ezért sokan szokták kérdezni, hogy az, hogy gyerekzenét csinálsz, az nem ad egy ilyen komoly korlátot így a zeneiségben. És mindig azt mondom, hogy nem, sőt, én akkor kezdtem zeneileg igazán kibontakozni, amikor gyerekzenét kezdtem el csinálni. Mert lehet, hogy a szövegek azok mondjuk gyerekeknek szólnak, egyértelműen nyilván, de azért van egy-két olyan áthallás benne, ami mondjuk látom, hogy egy-egy szülő mosolyog, tehát hogy mondjuk máshogy értelmezi egy szülő, viszont a zenei része, az pedig olyan, ami felnőtt dalként is megállná a helyét. Tehát, hogy például vannak olyan dalaim, aminél egy angol zeneszerző sráccal dolgoztam együtt közösen, és neki a dalait, tehát hogy amiket már mondjuk megcsinált az ő zenekarával, azokat dolgoztam újra. Ugye hangszereltük egy picit át, és írtam rá szöveget, szóval szerintem ez fontos, nekem fontos. Vannak olyan gyerekdalok is, amik nyilván zeneileg nem annyira, nem tudom, top, de hogy alapvetően azok, szerintem azoknak is van abszolút létjogosultsága, csak nekem fontos, hogy ebben zeneileg is egy kicsit ki tudjak azért teljesedni.
0: Uh-huh. Meg kell állnunk egy picit, de csak azért, hogy végre közösen is meghallgathassuk a hazai sláger hallgatóival együtt az Űrhajós leszek című dalodat. Én egyébként utána ajánlom mindenkinek, hogyha teheti, akkor csekkoljon rá a YouTube videóklipre is, mert halálosan cuki. Ez az a dal, amit Kovácsovics Fruzsina sikeresen eljuttatott az Űrbe. Gratulálunk hozzá még egyszer, és természetesen a szünet után innen folytatjuk a hazai slágert. Mama,

0: hajóslesek. Ha felnövök bizony, űrhajós leszek. Ha te nem jössz hozzám, hát majd hozzád elmegyek. És hogy mesélj nekem megint, én űrhajós leszek. Hogy lógassuk a lábunkat, én űrhajós leszek. És hogy vigyázhassak rád, én űrhajós leszek. Mama, egyet se félj, ha felnövök, még találkozom veled.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a hazai sláger vendégem ma este, Kovácsovics Fruzsina. Te egy nagyon önkritikus ember vagy, beszéljünk egy kicsit az alkotói folyamatokról, hiszen ez a lelketekben zajlik elsősorban. Nyilatkoztad korábban, hogy ezen nagyon dolgozol, sokat fejlődtél, de most hogy állsz ezzel a dologgal?
2: Én azt mondom, és azt hirdetem, hogy hibázni nem csak lehet, hanem kell, mert szerintem hibák sorozata az életünk, és így ezek... ből tanulunk, és ezekből tudunk fejlődni, és én ezt nagyon vallom, ha nem magamról.
1: Akartam mondani, hogy lehet hibázni, kell hibázni, csak de utána egy kis ostor.
2: Nem, rengeteget fejlődtem már ebben, de tehát, hogy sokkal-sokkal megengedőbb vagyok magammal, már tényleg sokkal, de az tény is való, hogyha én belekezdek egy munkába, tehát például amikor az űrhajós leszeket újra hangszereltük, figyelj, hogy egyszerűen nem, az ott még nem jó, de akkor ott még az a hang, az kicsit legyen halkabb. Az, hogy én nagyon szeretnék olyat csinálni, ami szerintem, nem tudom, szerintem 100%, vagy közelít a 100%-hoz. Az én értékrendem szerint, és én nagyon-nagyon törekszem rá, és tény és való, hogyha nem úgy érzem, hogy ez most olyan volt, akkor nehezen engedem el, hogy jó lesz az úgy, jó lesz az úgy, nehezen, de már el tudom engedni. Mm-hmm. Tehát, hogy szerintem ez egy nagy lépés, amúgy nagyon hullámzó, hogy mikor mennyire vagyok kritikus magammal, meg ugye az életemben a dolgokkal. Vannak olyan időszakaim, amikor iszonyatosan nem gördülékenyen zajlanak a dolgok, és azt mondom, hogy jó lesz ez így, és tényleg az van, hogy sokkal megengedőbb vagyok. És akkor vannak olyan időszakok, franc tudja miért pont így van, de hogy amikor meg sokkal-sokkal jobban ragaszkodom ahhoz, amit én elképzeltem, és hogy az így legyen, és szerintem ez egy egészséges szintig, ez egy nagyon építő dolog tud lenni, az, hogy jobbat akarsz, többet akarsz, ez szerintem ez jó dolog, igyekszem nem átesni a ló túloldalára.
1: Jó, hát szokták mondani egyébként, hogy ezek az életminőségünket rontó dolgok egy bizonyos szintig egyébként rohadt hasznosak, mert hogy egyébként, ha nem lenne az, akkor ki se fejlesztettük volna. Úgyhogy ebből kiindulva az is érdekel, hogy ez valami, ami veled volt gyerekkorod óta, bár te tinédzserként kerültél a középpontba, és azért ott az ország nagyon figyelt, szóval az is eszembe jutott, hogy esetleg ott vagy ráerősített a rengeteg kritika és a rengeteg figyelem, meg az, ami ott rázódult, az nagyon, nagyon káros tud lenni fiatalkorban, hogy mindenkinek a véleménye számít tényleg. Tehát szerintem ilyen 18-tól 25-ig, majd akinek nem igen, nem veszi magára, ott azt gondoljuk, hogy mindenkinek is meg kell felállni, ott nem nagyon vannak ilyen lázadó természetek, nem sokat ismerek, hanem hogy úgy alakítjuk a személyiséget, hogy tudnánk beilleszkedni a társadalomba, és az nem segít, hogyha közben millió helyről jön ez, és nem mondjuk csak arról a 4-5 helyről.
2: Szerintem én gyerekkoromtól kezdve ilyen voltam, ilyen túlzott megfelelési vágy éget bennem. Hogy ez miért van így, azt most nem kezdem el így boncolgatni, de így van és kész. És nyilván, amikor bekerültem a médiába 18 évesen, az egy nagyon-nagyon szenzitív időszak szerintem, így a felnőtté válás, meg egyetlen abban, hogy keresed magad felnőttként, próbálod megtalálni a határaidat, próbálod megtalálni a helyedet, és amikor ilyen szintű ítéletekkel találkozol, amikkel egy olyan ember találkozik, aki mondjuk így a, nem tudom, jelen van a médiában és az emberek szeme előtt, az azért tud nagyon toxikus lenni, mert egyszerűen elviszi a fókuszt arról, hogy én ki vagyok magam szerint, inkább azt szerint próbálom így belülni, hogy ki vagyok mások szerint, és akkor az alatt, szóval, hogy túl sok az inger. Nem tudom, ez így most érthető-e. Szerintem ez...
1: Én is azt tapasztalom, tehát én nem 18-esen kerültem bele, de hogy azért az elmúlt 15 évem is erről szólt, hogy nagyon nagy a zaj. Nagy a zaj. Igen. És amikor tudod, azt mondják, hogy ne olvasd a kommentek, mert most már komment is van, régen még csak SMS volt, most már komment is van, és akkor ne olvasd a kommenteket, ki tudja ezt megállni az elején. Ha most lennék 18 ebben a korban, és mondjuk a feltöltött videókra jönne nem tudom én hány gyalászkodó komment, és itt tudod, nem csak a férfiaknak, vagy nem csak a nőknek, de a férfiaknak is ugyanúgy fáj, hogyha a külsőségekre jönnek, sokáig ugye azzal hitegeti magát ezen, hogy nem számít, hát ő otthon olyan profilról kommentel, ami nincs is, nem. Azt elolvastad, ez egy leírt
2: és hat.
1: És hat, abszolút.
2: És tök mindegy, hogyha azt mondod, hogy nem is tulajdonítok neki nagy jelentőséget, de egyszerűen fogja magát, és valahova oda kicsit beül. És még ha tudatosan nem is foglalkozol vele, de hat, és mérgez, és ez tényleg így van, és mondjuk egy érzékenyebb embernél meg, ez azért úgy tud kacifántos dolgokat okozni szerintem, és ez velem így volt 18-19-20-21 évesen, ráadásul ugye nekem akkor az első komolynak mondható kapcsolatom, az tulajdonképpen az emberek szem előtt zajlott, tehát hogy nem csak úgy mondjuk a személyiségemre, meg a zenémre, meg ezen keresztül érkezett kritika, megítélet, hanem már a magánéletemre is, meg azzal kapcsolatban is. Hát azért az kemény volt. Nekem nagyon-nagyon kemény volt. Szóval azért nekem ott a világról alkotott képem, meg magamról alkotott képem azért ott kusza volt, arra emlékszem.
1: Nem volt ott senki, akár versenytársak, producerek, bárki, aki egy kicsit felkaroljon és azt mondja, hogy segítek. Hogy mire ne figyelj, hogy ne nyilatkozz, mit ne tárjál ki.
2: Semmi. Vagyis én nem emlékszem rá. Lehet, hogy volt, csak ez most nincs meg, mert ugye már nem tudom, 18 éve volt, 17, az azért
1: ez nem
2: már
1: mostanában
2: régen.
1: Volt, igen. Meg akkor még ennyire sem fektettek hangsúlyt arra, hogy mondjuk akár tehetségkutatókban mentálisan felkarolják, vagy mentális segítséget nyújtsanak a versenyzőknek, és ez is visszatérő téma nálunk, mert sajnos azt kell mondjam, hogy akik most nyertek az elmúlt 5 évben, és mondjuk vendégeim voltak, ők is azt mondták, mikor megkérdeztem, hogy nem emlékeznek rá, hogy ez különösen mondjuk nem tudom, vagy kiemelten tétel lett volna a listán, amit mindenképpen be kell teljesíteni a producereknek, vagy a szervezőknek, de mindenki felmenti a stábot ez alól.
2: Igen, pont nem csak az, hogy
1: ők aztán nem hibáznak, meg a produkció az mindenek felett, és ezzel nincs is semmi baj, ez a ti megélésetek, szóval nem akarok semmit a szátokba adni. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy eltelt tényleg 18 év, vagy 15-20 év, és még mindig azt látom, amikor ideültök és beszélünk ezekről a dolgokról, hogy nem csak a vesztességek, hogy kiestem, és felkaptak egy picit, aztán nagyot zuhantam, hanem első lettem, megnyertem egy versenyt, és utána nem segített senki abban, hogy
2: hogy dolgozzam fel. És hogy alkalmazkodjak ez az új életstílushoz, amit ez a fajta ismertség hoz magával. Most már szerintem a mentális dolgokra nagyobb hangsúly van fektetve talán egy kicsit, bár nem annyira vagyok képbe, csak ez az én vízióm, hogy most már talán erre picit jobban figyelnek, hogy tényleg mentálisan is azért úgy foglalkozzanak akár a versenyzőkkel, akik bekerülnek, vagy remélem amúgy, hogy így van, de most, hogy mondtad, nem biztos.
1: Addig fogom mondani ebben a műsorban, amíg nem történik valami.
2: Nagyon helyes. A mi időnkben egyáltalán nem volt. Nyilván volt a szerkesztők, a producerek úgy beszélgettek velünk, de nekem, aki ebben segítség tudott lenni, az a családom, meg a barátaim, de leginkább a családom volt. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez nekik egy iszonyatosan ismeretlen terep volt. Tehát az, hogy a lányuk bekerül oda, és ők is csak úgy úsztak az árral, és nekik is teljesen új világ volt ez. Szóval igazán támaszaim tudtak lenni, de úgy valódi segítséget, tanácsokat nagyon nehezen tudtak adni, úgyhogy nekem ez nehéz volt szerintem. Hát annyi, hogy én akkor elkezdtem pszichológushoz járni, szóval mondjuk én fordultam segítséghez, de hogy már akkor, amikor éreztem, hogy itt már túl sok a méreg ebben a dologban, ami mérgez engem, és akkor fordultam én pszichológushoz, hogy egy kicsit segítsen ebben a dologban meghallani saját magamat, mert mindenkinek a véleménye és mindene ül rajtam, csak épp én nem tudom, hogy én ki vagyok és mit akarok.
1: Azért az megnyugtató, hogy erről már múlt időben beszélhetünk. Tartsunk egy rövid szünetet. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kovácsovics Fruzsinával, a hazai sláger ma esti vendégével, és hát persze, hogy tőled játszunk egy dalt a következő percekben. Legyen ez a, nem is tudom, itt a vége, fuss el végre. Ezt mindenki nagyon-nagyon szereti. Ezzel folytatjuk, tehát ne menjenek sehová.
2: Ahogy

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk a hazai slágert keddeste Kovácsovics Fruzsinával. Beszélgettünk itt a megfelelési kényszerről, ami a szórakoztatóiparban is hát vastagon jellemző, hogyha fogalmazhatok így. De mikor érezted először azt, hogy nemeket kell mondani, meg kell állni egy picit, szünetet kell tartani?
1: Amikor kiszálltam ott a zenei világból, 21 éves voltam, és azt mondtam, hogy nem szeretnék többet zenélni, az azért volt, amit elmondtam. Tehát, hogy egyszerűen elkezdtem felismerni, hogy én nem akarok ilyen falunapokon így játszani, nem akarok olyan zenét játszani, amit mondjuk akár a kiadóm szeretne, hogy én csináljak, én magam akarom írni a zenéket, magam akarom csinálni, de közben azt láttam, hogy mondjuk arra a típusú zenei világra nem feltétlenül nyitott a magyar közönség, amit mondjuk én képviselni szeretnék, vagy esetleg nem is tudtam jól képviselni, szóval annyira kis zöldfülű voltam, hogy én ott egyszerűen csak azt éreztem, hogy rosszul érzem magam a színpadon, rosszul érzem magam a közben, miközben énekelem a zenéket, és egyszerűen csak rossz. És akkor anyukámmal, tehát hogy ez egy ilyen folyamat volt, egyre lejjebb és lejjebb kerültem energiaszintileg, tehát hogy meg kedvileg, hogy én nem akarok, nincs kedvem, nem akarok felmenni a színpadra, és egyszerűen nem akartam csinálni. És akkor anyukámmal ültünk le egy adott ponton beszélgetni, hogy azt mondta nekem, hogy érdemes elgondolkozni, hogy ami már csak, ha azt érzem, hogy többet mérgez, mint amennyit ad, akkor kezdjünk el azon gondolkozni, meg hát én, mert azért ő pontosan jól tudja, hogy nagyon önálló gyerek is voltam, és hogy fiatal felnőtt is, már tényleg eléggé korán, és kezdjék el azon gondolkozni, hogy akarom-e én ezt egyáltalán, vagy hogy akarom én ezt, tehát hogy lehet reset gombot nyomni nyugodtan, és lehet azt mondani, hogy köszönöm, nekem ez így tovább nem, és lehet változtatni, nem kell ugyanazon azon az ösvényen haladni, hogyha nem jó. És akkor én ott tök állás voltam neki ezért, mert szerintem ez az utolsó löket volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy köszönöm gyerekek, akkor itt most minden szerződésem lejárt, én most akkor leteszem a lantot, a szó szoros és átvitt értelmében is majd, hogy nem. És akkor tényleg eltelt egy fél, egy év, és azt mondtam, hogy akkor én most szeretnék hétköznapi életet élni, szeretnék suliba járni, elvégezni az óvodapedagógiát, normális egyetemista életet szeretnék, és nem akarok zenét hallani se, nem akarok hangszert látni, hagyjatok békén mindennel. És akkor utána, egy fél év után azért az tök jó volt, tényleg szerintem gitárhoz se értem fél évig, és akkor utána elkezdtem azt érezni, hogy viszont azért, szóval az a bennem buzgó vágy, energia azért húzott a hangszerekhez, húzott a zenéhez, és akkor már csináltam az óvodapedagógiát, és egyszerűen csak így jött az az átkattanás, hogy én szeretnék gyerekzenét csinálni. Akkor ott nem találkozom feltétlenül azokkal az ítéletekkel, amikkel ezelőtt, nem akarok a médiában olyan szinten jelenni. Tehát tényleg megnyomtam azt a reset gombot, és újra kezdtem, és tudtam, hogy nagyon melós lesz, tudtam, és ennek ellenére azt mondtam, hogy én ezt akarom. Mm. És nagyon elhivatott voltam, és tök jó, hogy ezt így, tök jó, hogy akkor így döntöttem. A kiégés az meg már egy teljesen másik dolog volt, abban hasonló ehhez, hogy itt is az energiaszint csökkenést vettem észre. Ez egyszerűen azért volt, mert rengeteg koncertem volt. Tehát, hogy majd olyan szinten, hogy volt olyan ilyen téli, mikulásos adventi időszak, amikor egy nap volt 5 koncertem. És volt olyan, hogy egy hónapban volt 27-30 koncertem. Ez rengeteg, ez nem lehet. Tehát, hogy, és megint csak nem az, hogy azért fölmegyek a színpadra, és akkor táncikálok és énekelek, mert az, ha nincs közönség, én azt a végtelenségig csinálom. Na de itt erre, amiről beszéltem, hogy itt energiát kell tolni, de mint az állat.
0: És miért vállaltál ennyit?
1: Pont valószínűleg azért, mert hogy bele se gondoltam, hogy én ezt ne bírnám. Hát, hogy ez így alakult ki, és akkor nem is tudtam, hogy nekem hol vannak a határaim, vagy csak mentem egy úton, ami be volt járatva, azelőtt sokkal többet bírtam, és csak jöttek a koncertek, jöttek, én meg vállaltam. Nem volt ebbe tudatosság.
0: De egyébként tudsz nemet mondani?
1: Tudok,
0: könnyen?
1: Már nagyon is. Aha, igen. És akkor utána azt mondtam, hogy elsőbb pont akkoriban, mikor én azt éreztem, hogy nekem most már ennek egy kicsit legyen vége, akkoriban ráadásul nálunk azért a családban is, a háttérben, magánéletben olyan terhes dolgok zajlottak, tehát hogy annyira lelkileg megterhelő dolgok, hogy azért így, hogy én is az ilyen tényleg ilyen tök energiaszegény voltam, úgy energiát adni embereknek nem tudtam. Mm-hmm. És azt mondtam, hogy most hozni kell egy döntést, hogy egy picit szükségem van arra, hogy csak magammal foglalkozzak, és azzal, hogy ugye nem csak magammal, de hogy a mikrokörnyezetemmel, és tényleg vissza visszatöltsem azt, amit kiadtam. És akkor mondtam, hogy szeretnék egy évet, na hát ebből az évből azért egy kicsit kevesebb lett, egy 7 hónap, de én 7 hónap alatt úgy feltöltöttem, hogy újra vágytam a színpadra. Figyelj, mielőtt így elmentem erre a szünetre, idézőjelbe, hát én megláttam egy színpadot, és így elfordultam, hogy nem akarom, kérlek, ne én szórakoztassak, engem szórakoztassanak. És aztán ugye eltett ez a 7 hónap, más csináltam, és annyi történt, hogy pszichológushoz jártam, nagyon-nagyon foglalkoztam a mentális, a testi, nem tudom, állapotommal. Tényleg olyan dolgokat csináltam, amik tökre feltöltöttek, és úgy tudtam visszamenni egy 7-8 hónap után, hogy azt mondtam a gyerekek itt vagyok, és nagyon szeretnék koncertezni újra.
0: Attól nem féltél, hogy kiesel a pixisből, hogyha túl hosszú időre teszed le a lantot?
1: 2 dolog volt bennem. Azt gondoltam, hogy 13-4 év alatt már annyira bedolgoztam magam ebbe a körbe, hogy ha én most elmegyek egy kis időre, én azt meg voltam róla győződve, hogy akkor is gondolni fognak rám. Viszont úgy is voltam vele, hogyha nem, az se érdekel. Tehát, hogy úgy voltam vele, hogyha ez ennyi volt, akkor nekem ez az utam. Uh-huh. És azért azt ne felejtsük el, hogy nekem van más végzettségem is, olyan végzettségeim, amikkel én amúgy foglalkoztam, és amiket amúgy szeretek csinálni. Szóval úgy voltam vele, hogyha nem a zene lesz, akkor lesz helyette más. Egyik utolsó csepp a pohárban az volt, amikor volt egy ilyen eset, ezt én nem mondtam el sehol, de hogy így, nem tudom, az én fejemben elég drasztikus sztori volt ez, hogy volt egy koncertem, de ott már tényleg elég elkezdtem fáradni. És volt egy koncertem, és az egyik testvérem iszonyatosan beteg lett, de nagyon, tehát hogy ott nagyon kritikus állapotba került, és egész délelőtt, a koncert előtt a mentőt intéztem, meg a házi orvossal való beszélgetés, és anyukám ott volt vele, és akkor a 2 unokahúgomat meg kellett fognom, és vinnem a koncertre, úgyhogy mikor mentünk a koncertre, a rohanmentő jött szembe velünk, aki a tesómért ment, és ott volt a 2 unokahúgom velem a koncerten, és koncerteztem, úgyhogy ezerrel tolom az energiát, közben a leges-leges legnagyobb rettegés ment bennem végig, hogy mi történik ott a másik oldalon mindeközben, és ott jöttem rá, hogy én ezt nem, nekem ez így hosszú távon így nem megy. Tehát, hogy annyira sokat kivett belőlem, hogy csak így ültem utána, hogy megint itt sehol nem voltam én, pedig egyébként fontos lett volna akkor ott nekem máshol lenni egyrészt, és azzal foglalkozni, hogy bennem mi van. Vagy nem tudom, ez így most érthető-e, de hogy...
0: Minden, remélem a hallgató, én nagyon értem, igen. És remélem, hogy a hallgatók is értik. Szörnyű dolgok ezek, hogy de sokatoktól megkérdezem, hogy mi az a pont, ahol lemondasz egy koncertet. Mert ezek szerint mm-hmm. nyilván az az utolsó másodperc, az lehet, hogy nem. De van olyan havária helyzet, ahol valaki azt mondja, hogy ha beteg és alig van hangja, akkor is mindent elkövet, csak hogy fel tudjon lépni. Ez szerintem egy bizonyos ponton tényleg öncsonkítás.
1: Nagyon. És én régen ezt csináltam, és pont azon gondolkoztam. Pont ma jutott eszembe, nem tudom, hogy régen ez ilyen poén számba ment így a menedzsmentnél, és hogy jaj, hát a Fruzsi, hát ő még sosem mondott le koncertet, hát őt félholtan is feltoljuk a színpadra, és tényleg volt olyan, hogy egy ilyen nagyon durva migrénes rohamom volt, ami azelőtt még sose, les volt zsibbadva az egész bal oldalam, a mentőbe láttak el, és nem tudom, iszonyatos fejfájás, és úgy, hogy megittam előtte egy liter vizet mindenféle oldattal, tehát még pisilnem is kellett, és úgy toltam le a koncertet nyáron, hogy figyelj, ott állt volna a közönségben, se nem mondod meg, hogy én azelőtt egy órával tényleg úgy éreztem, hogy én itt most nem tudom, az életemért küzdök. És na, ilyet én már nem csinálok. Tehát, hogy most már, ha beteg vagyok, mondjuk pont, nem tudom, egy legutóbbi betegségemnél egy másfél éve lázasan toltam egy koncertet, de én már ilyen, ha ténylegesen beteg vagyok, én nem mondom a koncertet. Tehát, hogy az, hogy én oda vonszoljam magam, ott tényleg kizsigereljem magam, és nem tudom, ez nekem nem megy már. Úgyhogy most már szerintem jól fel tudom mérni, hogy mi az állapotom, és ez mondjuk tényleg akár egy lázas betegség. Meg hát nyilván, amikor nekem nincs hangom, akkor nem fogok oda menni, hogy egyszer van. Tehát, hogy azért nem tudom, rémizgetni a gyerekeket, úgyhogy például így mellem
0: mondom.
1: Igen,
0: miféle elvárás ez tényleg, hogy ha csak 60% azt is nyomd le, mert eladtuk a jegyeket, tehát lehet kompenzálni, lehet felelősséget vállalni, egy csomó olyan fajta út van.
1: Nem, ez generációs dolog.
0: Igen?
1: Szerintem igen. Tehát a mi generációnk még szerintem nagyon ebbe van, hogy most így toljuk ezerre is minden áron. És én azt látom, hogy az utánunk következő generációk pedig annyira nem. Én remélem, hogy ők viszont nem fognak átesni a ló túloldalára, mert szerintem, hogyha az ember feszegeti a határait, azzal nincsen baj. Csak amikor már átlépte a határt, és még mindig megy tovább, na szerintem azzal van igazán, az tud igazán toxikus lenni.
0: Hát nagyon örülök neki, hogy te megérkeztél, és ilyen bölcs dolgokat mondtál.
1: Hát figyelj, most ennyi idősen.
0: Igen. Azt mindenképpen mondjuk el, itt a műsor vége felé, hogy megbeszéltük ugyan, hogy ennyire előre nem fogod tudni megmondani nekem, hogy hol fogsz koncertezni, igen, de akkor hol tudnak utána nézni, gondolom Instán, aki nem követ, azonnal kövessen be, Facebookon és egyéb helyeken.
1: Igen, meg hát a honlapomon ott van egy ilyen eseménynaptár, és ott is meg tudják nézni, hogy hol vagyok éppen, okay. Sok fele, az biztos.
0: Várlak vissza legközelebb is.
1: Nagyon szívesen jövök,
0: nagyon örülnék, hogyha újra tudnánk egy kicsit szakmázni, lelkizni és közelebb kerülni hozzád.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a Sláger FM hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Ezt a beszélgetést Kovácsovics Fruzsinával hamarosan teljes egészében vágatlan formában is meghallgathatják majd a Sláger FM YouTube csatornáján podcastként. Tartsanak velünk a továbbiakban is, további szép estét kívánok, Zsupos Ági vagyok. Nézd!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a gyanús honosítási ügyekről. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus palota felvételét a világörökségi listára. Nyilvánosak a 12. kerület idei lomtalanítási dátumai. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára újabb részleteket hozott nyilvánosságra a gyanús honosítási ügyekről, amelyek a jogtalanul kiadott diplomata útlevelek vizsgálatával együtt kerültek elő. Velkei György László azt mondta, hogy a tárcánál bárhová néznek, visszaélésekre és bűncselekmények gyanúját keltő esetekre bukkannak. Szerinte olyanok is magyar állampolgárságot kaptak, akik nem feleltek meg a szokásos kritériumoknak, és Kanadában visszaélésszerűen szervezte egy magáncég, hogy magyar állampolgárságot kapjon az, aki fizet érte 36 000 dollárt. Az államtitkár szerint a rendszer politikai támogatással működött, és több külképviselet is jelezte a problémákat. A déli körvasút építése miatt szombattól egy hónapon át a Budapest keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan indulnak a Kárpátalját is érintő Intercity vonatok. A vágányzár július 18-áig tart, és a Latorca, a Nyírség és a Krasznai céket érinti. A szerelvények Budapest és Szolnok között megállás nélkül közlekednek, ezért átmenetileg nem használhatók a zuglói, a kőbánya-kispesti, a ferihegyi és a ceglédi megállók. Óbuda önkormányzata kezdeményezi, hogy a hajógyári szigeten található Hadrianus palota kerüljön fel az UNESCO világörökségi listára. Kislászló polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat alapját a Visi Zsolt régész által 2018-ban készített szakmai anyag adja, amely akkor politikai döntések miatt nem jutott tovább. A polgármester szerint a harmadik kerület lakói, a helyi közösségek és a terület bérlője is támogatja a projektet. Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat. 11 nap, 22 film, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai, japán, tájföldi és kínai filmjeit hozza el. Az Oscar-díjas és jelölt művek mellett a kínálatban helyet kapnak animáció, kortes zsemek, animék és kultikus klasszikusok is. A részleteket Liszka Tamás, a Budapest Film ZRT vezérigazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
2: Egyébként Európa legszebb mozitermében, a Metropolisban, a Puskin mozin belül tartjuk minden nap két-két vetítést. Mi az, aki Mesternek a csodálatos animációit lehet újra nézni, vagy aki ismeri Park One, Park Chan-wooknak az egészen különleges hangulatunk, nagyon izgalmas, hogy ilyen mélyétebből most hárommal is készültünk. Vannak Oscar-díjas, vagy éppen Oscar-jelölt távol-keleti filmek, vagy ahogy a koreai kultfilmek közül a Binjip nagyon sokunknak nagyon sokat jelent. És van olyan különlegességünk is, ami úgy kínai film, hogy közben magyar, a szereplők fele, a stáb fele, magyar a másik fele, viszont az itteni diaszporában élő kínaiak, pár héttel ezelőtt mutattuk be a Nem én vagyok Tanginak az új filmje. Ez valami egészen különlegesen szórakoztató, amellett, hogy úgy látunk egy távol-keleti filmet, hogy tulajdonképpen csak a 10. kerületig kell elnézni benne.
1: A teljes műsort a puskinmozi.hu oldalon találják. Nyilvánosságra hozta a MOHU a 12. kerület idei lomtalanítási időpontjait, eszerint hegyvidéken szeptember 6-a és 14-e között viszik el a lomokat. A körzetbeosztás tavalyhoz képest változott, idén már 7 körzetre osztják a kerületet, ahol tavaly novemberben volt a lomtalanítás. A MOHU most is azt kéri, hogy a lakosok kizárólag a saját körzetük kijelölt napján 18 óra után tegyék ki a háztartásban feleslegessé vált nagyarbos hulladékot. A részletes körzeti beosztást a szolgáltató honlapján tették közzé. Már csak a 3., a 4., a 7., a 9., a 16., a 17. és a 18. kerület időpontjai nem ismertek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: nyertem. Ez
1: a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Horváth Lilit köszöntöm a legnagyobb szeretettel. Hú, de rég találkoztunk.
3: Rég, de azért már voltam itt pár szó.
2: Mi? Hát visszajáró vendég vagy, meg maradj is, és gyere.
3: De mindig van mit meséljek, az
2: ez a jó,
3: ugye?
2: Ez a jó. Ez a jó, és örülök neked mindig.
3: Én is örülök.
2: Jól vagy?
3: Jól, köszönöm. Fáradtam, mert sok munka van, illetve hát én ebben az évben iskolapadban ültem, úgyhogy vizsgai időszakom is van.
2: Én tudtam erről. Tudtam erről, és hogy viselted?
3: Nagyon jól, mert a nagyfiam pedig elkezdte az egyetemet Amerikában sportösztöndíjjal, úgyhogy őt elengedni olyan messze, az pont ezt az űrt töltötte ki, hogy ugye több időm lett, és akkor nagyon jól elfoglaltam magam, de azért elfáradtam így évvégén.
2: Meg ezt lelkileg fel is kell dolgozni?
3: Igen, fel kell ezt az elszakadást. Most egyébként visszajött nyárra, de megint el kell engedni őt, de hát ez már azért 20 éves úgy elmúlt, úgyhogy ez az élet.
2: Hát tök mindegy, de akkor
3: hát
2: is.
3: Persze.
2: Akkor is ugyanaz az anyuka.
3: Hát, igen, úgyhogy azt azért megkönnyeztem, de aztán be is ültem az iskolapadba, meg volt premier, meg sok munka, úgyhogy így elfoglaltam a.
2: Hát meg mennyi előadás van a mai napig.
3: Nagyon, ma is, igen.
2: Hál' Istennek. Na, Orfeum, ezzel kapcsolatban érkeztél. Ugye van nektek egy sikerdarab, ami tomboló, tényleg zajos sikerrel megy most már hosszú-hosszú évek óta. És én azt hallottam, amit már te is tulajdonképpen itt néha mondogattál, hogy ebben van folytatási lehetőség.
3: Igen, ezt nagyon szerettük volna, szerintem akkor már ezt voltak is előttem, és mondogatták, hogy lesz.
2: Majdnem mindegyik őtök mondta.
3: Na, és ha most le is
2: kopogom
3: azért.
2: Merre jutottatok vele?
3: Arra jutottunk, hogy például most az Orfeum egy gyönyörű felújításon fog átesni, és majd mindjárt beszélünk, hogy azért láthatóak leszünk miközben máshol, és amikor ez megtörténik, akkor Sziklai Ildi segítségével ugye, aki ezt az egészet viszi, hát ennek az Anyád kínjának a második részét, mert ugye minden sikerdarabnak kell, vagy egy filmnek egy második rész, a kamasz verzióját fogjuk bemutatni, ez most egyébként készül, íródik, én nagyon várom, mert egyrészt ugye van tapasztalatunk mindannyiunknak a kamasz és a nagyobb gyerekekkel, és szerintem nagyon aktuális, és az én korosztályom az most ezt éli, hogy hát ez az elengedés, a felvételi, a első barátnő barát, és hát anyaként ezt hogyan is viseljük és éljük túl. Úgyhogy én nagyon remélem, ha ez megszületik, ez az előadás már pedig megfog, akkor ugyanilyen siker lesz, mint az első, az Anyád.
2: No, de az Anyád kínja még ugyanúgy robog,
3: tombol,
2: vagy menetel.
3: Robog, igen.
2: Menetel tovább, és azoknak is van. Tehát én úgy tudom, hogy vannak visszajáró.
3: Én is úgy tudom, hogy vannak
2: nézőitek.
3: Visszajárók. Igen, és az az érdekes, hogy az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy korosztályban is változó, sőt nemben is, mert vannak például, amikor idősebbek nézik, ők ugyanúgy élvezik, vannak, akik már ilyen gyerekvállalás előtt, vagy akár pocakkal, nők, férfiak, tehát nagyon kiszélesedett ennek a néző közönsége, és ez talán annak köszönhető, hogy azért ennek elterjedt a híre, hogy ez egy milyen jó előadás.
2: Na de ezt hallod én is, hogy egymásnak ajánlgatják,
3: igen,
2: hogy ezt látni
3: hát
2: kell.
3: Ez a szájhangyomány után.
2: Az a legjobb marketing, igen, nem igen, a szóbeszéd igen. Marketing. És milyen jó, hogy ennek egyszer csak lesz majd egy folytatása. No, átépítik az Orfeumot azért nekünk, ugye, hogy minél komfortosabb legyen a szórakozás, de addig, amíg átépül a budapesti nagy bázis, a fő játszóhely, addig ti a Balaton beveszitek.
3: Bevesszük bizony a Balatont, Palóznakot, pontosan. Tavaly indult ez először, és hát hatalmas siker volt. Úgyhogy ez most is meg fog történni július 11-én Palóznakon. Természetesen esőnap is van, ha esne, de nem fog. És utána egyébként még országszerte fogunk menni vele. Úgyhogy igen, mi kiköltözünk, egy kicsit kijövünk az Orfeumból, és ez nekünk mindig nagyon jót szokott tenni, mert például a Palóznak az egy különös, nekem a Balaton a szívem csücske, egyébként idén is megyek Balatonra, és a nyaraláshoz kötött szórakozás szerintem nagyon más, ez egy szabadtéri előadás lesz, de azt hiszem lesz még több szabadtéri, ugye az mindig mást követel a színésztől, de én nagyon szeretek kimozdulni az Orfeumból, aztán meg nagyon szeretek visszamenni, hogy jaj, de jó, itt megint otthon vagyok, úgyhogy egy előadásnak szerintem ez nagyon jót tesz, az ilyen kicsit kimozdulás, elmozdulás.

0: hasonlóan működik a menete, hogy annyira jó a csapat, a közösség, egyébként főleg a nőkre jellemző ez, mert én jó pár női előadásban vagyok, hogy tudod, azért a lányok szerettek összetartani, csacsogni, tartani a kapcsolatot, és ez mindegyik ilyen produkciónál, és itt az Anyád kínjánál is megvan.
1: Meg akár a játékszínben is?
0: És a játékszínben is, ugye a 8 nőt azt most pihentetjük, de a Naptárlányok, ami ma este megy, az egy ugyanilyen nagyon jó összetartó csapat. És most jut eszembe, hogy a Petrával, a Haman Petrával pedig együtt ültünk vissza az iskolapadba, erre a színház művészeti tanárképzésre, úgyhogy az külön egy sziget nekünk, hogy bejelentkeztél vizsgára, a portfólió, a PPT-t megírtad, tehát ugyanúgy hívogatjuk egymást, úgyhogy nagyon sok módon és szálon összefonódnak itt a szakmai barátságok, amit én nagyon szeretek.
1: Hány éves ez a képzés?
0: Ez egyéves, nagyon, igen, ez egy levelező, ez maga a színész diplomára épül, viszont nagyon sűrítetten kaptuk, mert azért itt volt, ugye ez egy pedagógus diploma, úgyhogy amit a pedagógusok azért így 4 év alatt megtanulnak, azt nekünk azért 1 év alatt nagyon sűrűen magunkévá kellett tenni. Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem volt a Lili Suli előzménye, igen. Van is, csak most kicsit altatva van, tehát én nekem azért egy ilyen jó 7-8 éves gyakorlatom volt már gyerekekkel. És pont azok a kérdések, meg azok a lukak, amik nekem úgy voltak a táborosztatás, foglalkozások során, ami egy problémásabb gyerekkel, ha találkoztam, azt ez a képzés nagyon jó rendbe tette, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy most érkeztem meg igazán, mint tanár, vagy fogok megérkezni ezzel a 7-8 éves Lili Sulimmal, és ezzel az 1 éves képzéssel azt mondhatom, hogy igen, én már akkor tényleg igazán egy színházművészettanár vagy drámatanárnak mondhatom magamat.
1: Amivel hol tudsz tanítani?
0: Amivel tudok tanítani művészeti gimnáziumban, és úgy tudom, hogy igazából óraadóként az egyetemen is, de ha nagyon sok időm lesz, ki tudja, akkor ha erre még egy doktori képzést is pár évet ráteszek, akkor doktor leszek, sőt, miután Jászai Mari díjam van, azt mondta valaki, hogy adjunktus is lehetek ezáltal, tehát még vannak perspektívák, ha nagyon unatkozom, hogy tanuljak, de tényleg jó volt tanulni, sűrű volt, mert ugye azért munka mellett, tehát nem csak ez volt a feladat, de nagyon-nagyon élveztem, tehát ezt mindenkinek ennyi időskorba ajánlom, hogy valamit tanuljon újra.
1: De a színészetről, vagy a színészetet új perspektívában, vagy szemlélet?
0: Ez teljesen a drámapedagógiára is, ez egy klasszikus pedagógia.
1: Klasszikus, jó, oké.
0: Tehát
1: jó,
0: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről jöttek a tanárok, nem is a színművészetiről, és mi ezt kaptuk, csak nekünk ugye ehhez megvan a színészi hátterénk, és ez ér együtt egy
1: de képzés. Akkor talán mégiscsak ér a kérdés úgy, vagy él a kérdés, hogy van a megszerzett tapasztalat, amit az előbb ugye végigvettünk, és akkor ehhez társul egy egészen szakmai rész.
0: Így van, és akkor ez így ad egy szerintem egy elég erős diplomát, mert ugye akkor ez egy másoddiploma, úgyhogy amikor nekünk volt a gyakorlati része, én az Óbudai Waldorf gimnáziumba kerültem, azt én nagyon végtelenül nagyon-nagyon élveztem, az 1 hónapot mindenre bejártam, minden órára, én is tartottam órát, gyerekeknek próbát, főleg azért, mert én fiatalabb korosztállyal dolgoztam együtt, eddig a Lili Suliban, és mindig kicsit tartottam, ugye otthon is vannak kamasz gyerekeim, hogy hát az ők a nehezebbek, de annyira megszerettem ezt a korosztályt, hogy most meg már a kicsiket nem tudom, úgy messzebb vannak tőlem, úgyhogy ennek is örültem, hogy találkoztam ezzel a 17-18 éves, 16 éves generációval.
1: Hát és ez a Waldorf világ is egy külön.
0: A Waldorf az egy külön csoda volt nekem, és tényleg az egy külön világ, és egyáltalán, hogy az ő szemükkel, tehát hogy ők hogy látják a világot, hogy lehet őket megszólítani, ugye ez mindig azt mondjuk, hogy jaj, ez az online tér, de nagyon képbe vannak, nagyon, itt nagyon kreatív és nagyon fantasztikus gyerekekkel találkoztam. Tehát egy nagyon pozitív élmény volt.
1: Szerinted őket be lehet vinni a színházba? Nézőként.
0: Hát ez azért érdekes, mert nekem például most ugye a középső fiam 18 lesz, és 20 a nagy, és én például úgy szoktam előadásokat kiválasztani, hogy az ő szemükkel.
1: Tényleg?
0: De ő nekik ugye azért van egy ilyen családi, hogy az nagymamájuk, meg az édesanyjuk is színésznő, tehát azért csak a színház benne van az ő életükben, de én nagyon sok olyan előadást láttam a Víg Színházban, a Katonában, az Örkényben, ami direkt most már erre hajt, ez egy csúnya szó, tehát, hogy bevonza a fiatalokat. Tehát úgy modernizál, úgy

0: próbál hozzájuk szólni, és szerintem nagyon-nagyon érdekes volt ő az ő szemükön keresztül nézőként ott ülni.
1: Ők az Orfeumos anyát kínját látták?
0: Azt nem látták.
1: Nem, megmutatni?
0: Nem, azt ott mondom, hogy én ottan boxolva reppelek, Jézus Isten mondják, tehát azért azt odáig, de az nem az nekik való. De például a Dorka kislányom, aki legjobban veszélyeztetett ezzel a pályával, ő ugye említettem már itt egyszer, hogy a Kodály művészeti iskolába jár, ő már persze többször látta, tehát hátulról is, előről is, úgyhogy ő ezt látta.
1: De és tetszik neki?
0: Persze, tudni belőle idézni, jaj, de jó, mindig akar az a baj bejönni a színházba, de mondtam, hogy nem lehet, ez sokáig.
1: Látod, te mondtad, hogy ők azért a nagymama szempontjából is mégiscsak a művészi művészettel be vannak oltva. De eszembe jutott, hogy mondtad a Petrát, hogy Petrát, együtt tanultatok. Igen. Hát tulajdonképpen majd, hogy nem olyan környezetből jöttök mind a ketten.
0: Igen, nem igen, és hát a Petrának háttér. Ugye a két, a nagylánya és a kisebb lánya, a kisebb mostabb Kodályba fog menni gimnáziumba, a nagyobb a Rozi, ő pedig ugye a színművészeti fele halad, ő például egyáltalán nem tiltja, én mindig csodálkozom, de nem mondod neki, hogy mennyire nehéz, azt mondja, miért mondjam, hát ebben nőttem én is fel, hát tudom, persze. Hogy milyen, és ebbe is igaza van. És egy idő után én is azt gondoltam, hogy nem baj, jön a Dorka, látja, hogy ennek mi a szép oldala, mi a nehéz oldala, és akkor majd eldönti, tehát hogy rájöttem, hogy kár hadakozni, mert ha csak mondom, hogy nem, akkor úgy is akarja csinálni, úgyhogy most már elkezd.
1: De milyen, hogy tényleg a nagymama egy teljesen más generáció, egy másik műfa, vagy nem, bocsánat, egy másik
0: korszak.
1: Színházi világban, egy korszakban alkotott, ahogy te is egy teljesen más korszakban.
0: Igen, és most is egy nagyon más korszak lesz.
1: De te ezeket a korszakokat könnyen veszed? Vagy könnyen alkalmazkodsz hozzá?
0: Hogy ennyire változik a világ?
1: Csak a te pályád alatt is mennyit változott.
0: Azt gondolom, hogy igen, ebbe segít az, hogy először kényszerből, de én szabadúszó lettem, és ugye a szabadúszó lét az azt hozza magával, hogy fönn kell maradjál. Uh-huh. Tehát nincs mögötted egy színház, egy kőszínház, egy társulat, egy bázis, egy igazgató, aki jó esetben gondolkozik benned, hanem egy kicsit magadat kell menedzselni, és figyelni, hogy merre, milyen irányzatok vannak, és én nagyon örülök, mert azt gondolom, ebbe talán jó vagyok, hogy figyelem is, nagyon sokféle helyen dolgozom, sokféle emberekkel, és kénytelen vagyok így úgymond haladni a korral, és ezért nem nehéz nekem a változás. Ha én most kerülnék egy hosszú társulati lét után egy szabadúszó helyzetbe, akkor nagyon meg lennék szerintem ijedve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én egy ilyen mindig a víz fölé tudok kerülni, vagy nem is ezt remélem.
1: Egy társulathoz tartoznál még? Klasszikus módon?
0: Igen, ezen el szoktam gondolkozni, egy időben nagyon, nagyon szerettem volna, most úgy látom, hogy egyre kevesebb lesz az olyan, meg van is talán az olyan társulat, de soha nem mondom azt, hogy soha. Most azért amúgy is eléggé mozgolódós itt az egész ország, a szakma, tehát nagyon sok változás.
1: Ki tudja, mi lesz.
0: Ki tudja, mi lesz. Most igen. Például nagyon figyel az ember. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos megnézni, hogy kikkel dolgozik az ember, hogy az olyan legyen, hogy minőségi munka, hogy szeresse, hogy jó lessen, mert ugye a szabadúszó létben én megszoktam, hogy kicsit azért én választom a feladatokat magamnak, és mondhatok nemet. Egy társulatnál nem biztos, úgyhogy ha egy olyan társulat hívna, vagy ami hiányzik, hogy én most nagyon a bulvár szektorban dolgozom, amit imádok, de én mégiscsak ilyen drámai színésztőként kezdtem, tehát ilyen nehéz drámai szerepekkel, és amikor ilyeneket elmegyek megnézni a Katonába, akkor mondom, jaj, de jó lenne, ha én is, de erre mondom, hogy sosem mondjam, hogy sosem, mert lehet, hogy még lesz ilyen, és akkor azt mondom, hogy jaj, de jó, újra csinálhatok ilyen feladatot, de én minden szerepnek örülök, és mindenből így megpróbálom kihozni a örömöt, meg a maximum.
1: Erről nem beszélgettünk még, de amikor te ebben vagy ezen a területen voltál, a drámai területen, akkor megvágytál a bulvár.
0: Persze, hát akkor meg azt mondta, hogy miért csak ilyen, aha, minden este sírnom kell, és a lelkemet tépni, és azért örülök, hogy rá lettem kényszerítve a szabadúszás kapcsán a bulvárra, mert én azt hittem, hogy én ezt nem tudom, tehát hogy nekem van-e humorom, hogy tudok-e poént mondani, és hát bizony nem, abszolút nem egy könnyű ez a bulvárt játszani jól, és nagyon sokat tanultam rajta, tehát az, hogy az Orfeumban így tudok szórakoztatni, nevettetni, hogy rajtam nevetnek, hogy az a poén csattan, és hogy, tehát, hogy tudom a nézőket megfogni, hogy tudok ott énekelni, ezt azért a drámai szerepek kapcsán nem nagyon érzékeltem, úgyhogy nekem ez abszolút áldás, hogy most egy ilyen színes palettán.
1: De most jöhetne megint egy
0: most kis. Egy kicsit dráma, okay, szóval tudod, egyik este ehhez, másik este.
1: Jó, hát színésznő vagy, hát pont a színesség, vagy pont ez a lényeg, hogy legyen minden fajta. Igen. De én nagyon becsülöm benned azt, hogy egyébként meg tudtad mindig teremteni magadnak a saját kis játszóteret. Tehát a Lili Suli is egy ilyen játszótér volt.
0: És nagyon örülök, és azért is örülök ennek a diplomának is, hogy ezt bemertem vállalni, ezt a képzést, mert ugye azért nem volt egyszerű, vagy nehéz is volt, mert ez megint úgy rátett egy kicsit, emelt, és a jövőben ezzel nekem ugyanígy terveim vannak, és remélem, hogy lesz is erre alkalom.
1: És el is mennél egy gimnáziumba tényleg?
0: Én gondolkoztam már, így elkezdtem így egyébként szörcsön, csak gondoltam, hogy kicsit furcsán venné ki magát, hogy itt jön egy színésznő, tehát még nem merültem így bele, de én teljesen el tudom magam képzelni, hogy lenne egy félállásom, vagy részmunkaidőm, és amellett én színésznő vagyok. Tehát nekem ugyanolyan öröm, kihívás volt tanítani abban az egy hónapban a Waldorfos diákokat, és bejárni, és hogyha jól sikerült a drámaúra, felkészültem rá, mint ma este a színpadon szerepelni.
1: Mindig kérdezem azokat, akik akár még csak főiskolásként ide beesnek már, mint hozzánk ebbe a műsorba, hogy tényleg felkészítenek benneteket teljesen, és akár ezt tőled is kérdezhetném, hogy persze más volt a szitu, hiszen édesanyád csak mondogatta, hogy mi a hátulütője ennek a szakmának, de hogy elmondják ezt, vagy elmondták a főiskolán, hogy itt azért ez és ez benne van a pakliban.
0: Tehát, és mit mondana?
1: Hát hogy nem. Hogy
0: de most sem?
1: Nem, még most sem. Pedig már volt Covid, érdekes. Meg minden volt.
0: Pedig azt szerintem nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Azt mondtak, mondogatják, de hogy ezt nem tudják.
0: Vagy nem hiszik el.
1: Nem hiszik el, nem hogy hiszik itt tényleg el. Ilyen kilátástalan a... Mert én mindig mondom nektek, akik ugye a színészmesterséget képviselitek, hogy nem irigyellek benneteket, mondom ezt én, aki szintén egy olyan területen vagyok, ami pontosan ugyanolyan, hogy ki vagy szolgáltatva minden, lehetőleg mindenkinek. És gyakorlatilag semmi nem rajtad múlik.
0: Hát nagyon sok ugye az a szerencse faktor, amit mondunk, sőt azt érzem, hogy a szerencse, a kapcsolat az ma már szinte nagyon...
1: De hogy te ezt el tudnád mondani? Neki.
0: Én el tudnám, hát hogyha lenne egy ilyen kurzus, egyébként nem tudom mondom, mert én most más részlegen járok a színművészetire, ugye ott is változások lesznek, vagy vannak, vagy szóval ilyen forrongó időszak, de hogy például én azt gondolom, hogy egy leendő színész osztálynak egy olyan kurzust, hogy behívni engem, meg még X kollégát, és kérdezzetek, és meséljünk, az szerintem nagyon fontos.
1: Lesz-e lenne. Munkánk, kedves tanár?
0: Hát például.
1: Ugye, ez egy fontos kérdés.
0: Igen, tehát hogy ezek nagyon fontosak, tehát ma már, hogy csak a művészetre készülünk, az nem elég, mert azért meg kell venni a kenyeret, tejet, és be kell fizetni a számlákat is, tehát erre gondolni kell.
1: No, de azért lesz majd ma este is, meg amikor csak fellépsz, az a fajta szeretett energia, vagy nem tudom, minek hívják ezt, vagy te minek tartod. Tehát mondjuk maradjunk az Orfeumnál, mert mégiscsak azzal érkeztél, hogy amikor egy anyát kínja siker, vagy vastaps van a végén, azt téged meddig tölt fel? Meddig tart ki?
0: Sokszor van, hogy az ember azért elfáradva megy be, mert hát van ilyen, hogy nem mindig földobva, de egy olyan közönség, egy olyan este, az nagyon-nagyon föltölti az embert, és akkor nincs kérdés.
1: Hetekre?
0: Nem hetekre, de hát akkor másnap jön egy másik előadás. Aha. Én szerencsére tényleg olyan előadásokban vagyok, hogy mindegyiket nagyon szeretik a nézők. Tehát nincs olyan, hogy félház, hogy elmennek, hogy azt érezzük, hogy jaj, hanem annyit kapunk vissza a tapsnál, a visszajelzés, vagy akár közben a nevetések, a reagálások, hogy igen, ettől szép ez a hivatás, és nagyon sokszor például jön egy olyan üzenet az Instagramomban, hogy hát ma este láttam, és akkor egy néző leírja, hogy őt hogy megszólítottam, és akkor ez engem meghat, hogy hogy akár a Naptárlányokban én nem is főszerepet játszom, hanem egy nagyon jó karaktert, és akkor ő leírja, hogy ő hogy tudta követni az én sorsomat a darabba, és hogy milyen érdekes volt neki látni, ahogy én, és aha, akkor azt mondtam, hogy ezért érdemes, hogy én neki adtam valamit.
1: A fejlődés történetet,
0: igen, kapaszkodókkal. Hogy ez, ilyen visszajelzések azok mindig így tényleg így libaborzom, hogy igen, ezért csináljuk ezt a szakmát.
1: Na, hát akkor én sok ilyet kívánok neked. Köszönöm. Pont a végén vagyunk, mert jó társaságban mindig mondom, repül az idő, mindig öröm a beszélgetés, úgyhogy várlak vissza, igen, és mindig öröm, amikor színpadon vagy, úgyhogy lássunk sokat. Anyád kínjával, játékszínnel, mindennel. Így drámával lesz. Is. Legyen meg a dráma. Horváth Ilivel beszélgettem, ahol csak lehet, kövessék őt, szeressék, amit imádott ivatásába beletesz energiával, azt a figyelmükkel viszonozzák.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy Horváth Lilit tessenek mindenhol követni. Lilitől elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Bán Andrást köszöntöm nagy szeretettel, akit hát nyilvánvalóan most kurátorként beszélgetünk. Imádom egyébként, amikor kurátorok jönnek a műsorba, mert mindig kulisszatitkokat tudok tőlük megtudni az éppen aktuális eseményről. Hát esemény meg hál' Istennek mindig van. Méghozzá szeptember 27-ig nagyon óvatosan bánok mindig itt az időpontokkal, mert hozzáteszem, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, menjenek időben, kedves hallgatóink, igen, a műcsarnokba. Utak és útkereszteződések. A harmadik fotóművészeti nemzeti szalom már, és hát milyen jó, hogy az egyik kurátorral tudok most Andrással beszélgetni, örülök önnek, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik. Milyen ilyenkor a lelki állapot? Hát hiszen ugye már
3: nyitva van egy ideje, pár napja a kiállítás. Most van az a szakasz, amikor tanulom, megtanulom a kiállítást. Aha. Sorba jönnek a tárlatvezetések, a vendégek, hát több mint 800 fotó. Hiába csináltuk kollégámmal, Kincses Károllyal végig a válogatást, a rendezést, azért az nem ugyanaz. A falon megtanulni, megérteni, végig gondolni, hogy az érdeklődőknek tudjak eleget és jót mondani.
1: De milyen szép mondat ez, hogy most tanulja. Tényleg sok pályatársa volt már itt ebben a műsorban az elmúlt években, de még talán senki, nem úgy talán, senkitől nem hallottam még ezt, hogy tényleg hiába van akár több éves előkészítő munka ebben, azt meg kell tanulni.
3: Ugyanez, igen, az előkészítő munka valóban több év, mert rögtön hadd keverjek ide egy másik nagyon fontos információt, mégpedig ez a kiállítás szorosan összefügg egy könyvvel. És a könyv is most jelent meg a könyvhéten, a két esemény összetartozik, mind a kettő mögött a Magyar Művészeti Akadémia áll. A könyvnek az a címe, hogy a kortárs magyar fotóművészet 300 alkotója, ezen kb. 3 éve dolgozunk Kincses Károllyal, az MMA segítségével, uh-huh, támogatásával. Hát ez egy elég durva könyv, ilyen majdnem 700 oldal, szóval súlya van. Azt hiszem, hogy megtanultam, tehát annyiszor forgattuk át a szerkesztés, a képszerkesztés, a nyomdai előkészítés során, úgyhogy ezt már úgy tudom. Az összefüggés pedig az, hogy ha megnézi a kiállításon, nem 300 alkotó szerepel, csak kb. 150.
1: Igen, igen, láttam.
3: Ugyanis ez egy teljes áttekintést próbál adni, mármint a könyv, uh-huh, a magyar fotóművészet, hát kb. 150 évéről, de a kiállításra, mintán a szalonnak az a játékszabálya, hogy csak az elmúlt 5 év alkotásaiból lehet beküldeni, abból válogat, ezért csak az élő, aktív fotográfusokat kértük föl, és így jött össze a 300-ból a 150.
1: Uh-huh. Na most ilyenkor, amikor már megvolt a megnyitó, más az ember hozzáállása? Vagy inkább a lelki állapota lehet, hogy azt
3: Hát hogyne.
1: Nyugodtabb? Vagy izgalmasabb, hogy most akkor a közönség elé lett tárva.
3: Inkább izgalmasabb. Ez a körülmények úgy adottak, hogy volt idő a munkára, tehát izgalom nélkül alaposan, gondosan lehetett dolgozni. Néha úgy épülnek a kiállítások, hogy utolsó éjszaka, meg... Uh-huh. Nem, ez pár nappal korábban készen volt.
1: Tehát az installálása meg volt?
3: Lehetett még uh-huh. finomítani, lehetett még az apró beállításokat, a fényt, tehát mindent lehetett igazgatni, tehát nagyon nyugodt körülmények között készült. Tényleg inkább az izgalom van uh-huh. most, hogy fogadja a közönség, hogy fogadják a fotósok, akik ki vannak állítva, hogy fogadja a közönség. Hát ez a beszélgetések, tárlatvezetések során valamennyi már eddig is kiderült, de hát a nagyja még előttünk
1: majd még
3: van.
1: Most jön, hiszen szeptember igen. 27-ig látogatható a kiállítás, ami azt jelenti, hogy egyéni kurátori tárlatvezetések is?
3: Nem egyéni. Úgy döntöttem, vagy azt javasoltam, és ezt elfogadták, hogy mindig az egyik kiállító fotóssal sétálok, tehát az ő szemén keresztül. Most először jövő hét szombaton Szigeti Tamás egészen kiváló fotóriporter lesz a sétálótársam.
1: Hát én dolgoztam vele néhány évet egy szerkesztőségben.
3: És így tovább, hát alakul még a program. Tehát egyéni tárlatvezetésem, amikor csak én beszélek, az csak a múzeumok éjszakáján uh-huh. lesz. Illetve remélem, hogy akkor se csak én beszélek, remélem, hogy a közönség kérdez, beleszól, vitatkozik, vagy örül.
1: No, hát örül, hát az a dolgunk, hogy örüljünk, mert ez értünk is van. Én pont ezen gondolkodtam, amíg vártam ide a stúdióba, hogy azért ez egy nagyon komoly hídépítő munka az önöké. Ezzel a kiállítással is. Hát kötik össze a múltat a jelennel úgy, hogy a közben a jövőt építik.
3: Hát ennél ez a pillanat sokkal-sokkal érdekesebb és kockázatosabb. Ugyanis amikor a könyvet elkezdtük csinálni, gyakorlatilag még nem volt mesterséges intelligencia. Uh-huh. Mire befejeztük, addigra a fotográfiai jellegű, vagy ahhoz hasonlító képkészítést elfoglalta. Tehát egy talán ezért is adódott a Kincses Károlynak az ötlettől, van a kiállítás címe, hogy utak és útkereszteződések. Uh-huh. Ez most egy nagyon izgalmas útkereszteződés, és kérdés, hogy milyen útjai vannak ezután a fotóművészetnek, meggyőződésünk, hogy van.
1: Uh-huh. Hát legyen is, azt kívánom, meg én vagyok a legnagyobb drukker ilyen szempontból. Hát ha kulisszatitkokat kértem az elején, őszinte a kérdés, milyen fotóművészekkel dolgozni? Hát hiszen benne a szoba, hogy művészek, akik ugye nem egyszerű emműködő emberek.
3: Hát úgy adódott, hogy én a sok-sok évem alatt nagyon sok képzőművészeti és fotós kiállítást csináltam. Valójában azt hiszem, hogy a fotográfusokkal könnyebb volt megtalálni a hangot. Jobb, nyitottabbak voltak arra, hogy mi a kurátor dolga, hogy aha. néhány képre azt mondani, hogy nem, ezt nem kéne, néhány képre azt mondani, hogy nem ebbe a sorrendbe, hanem valahogy máshogy tegyük fel, néhány képnél azt mondani, hogy ebből készüljön kisebb vagy nagyobb nagyítás, tehát mindazok az apró technikai részletek, amit egy kiállítás egészébe üt vagy nem üt, aha. ebbe talán jobban partnerek voltak. Ez a kiállítás is, azt kell mondjam, zökkenőmentesen épült. A fotográfusok, akik bejöttek installációt építeni, vagy csak érdeklődésből, nagyon jókat beszélgettünk.
1: Amik biztos, hogy előre vitték magát a folyamatot is.
3: Hát meg talán ez tényleg nehéz pillanat a fotográfiának. Azért gondoljon bele, utóbbi egy-két év alatt ahol még vannak képes újságok, bizonyos rovatoknál, például lakberendezés vagy gasztronómia, nincs szükség többé fotósra.
1: Komolyan?
3: Komolyan.
1: Tehát ez ki lett mondva, vagy el is lettek küldve a
3: szakemberek? Hát általában külsősök dolgoznak, de nem kérnek be fotót. Minden összerakható bizonyos területeken a mesterséges intelligenciával, és pontosan ez a kiállítás kihívása, hogy legalábbis ebbe a pillanatban melyek azok a helyzetek, mi az az emberi tartás, mi az a nézőpont, milyen az a nézőpont, amit csak a fotográfus uh-huh. tud megoldani. Mondok egy példát.
1: Oké, okay, köszönöm.
3: Ahogy sétál fölfelé a műcsarnok lépcsőjén, még be se ér az előcsarnokba, kint a falon az oszlopcsarnokban van egy fotósorozat Déri Miklós nagyon kiváló fotóriportertől, ahol emberek ülnek székeken kint a mezőn. Na most ez fotográfiailag szép, érdekes, jól megvan oldva, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a Balaton felvidéken egy kis faluba, ahol beköltözők vannak, és helyben lakók, és a két csoport között nagyon komolyak a konfliktusok, megkért néhány beköltözőt, hogy fogjon egy széket, jöjjön ki egy erdőszélre, hívjon oda egy általa szimpatikusnak tartott helyi lakost, és beszélgessenek, és egymás után lefotózta őket, majd az egészet egy ilyen teherautó ponyvára fölnagyította, kirakta az erdőbe, és nagyon sokan odajöttek, és beszélgettek. Tehát a fotográfia itt egy olyan kommunikációs felület volt, ami hát egy tényleges élethelyzetet, egy problémát próbált egyengetni.
1: Meg egy igazi közösségi erő.
3: Így van. Na most ez nem megy mesterséges intelligencia, az még ebben a pillanatban.
1: Az biztos. Hát egyébként meg az író embereket ugyanúgy veszélyezteti ez a jelenség, ami most van, de nagyon fontos hívószavakat mondott, például az összetartást. És lehet érezni ebben a pillanatban azt, hogy a fotó művészek összetartanak?
3: Azt hiszem, hogy inkább igen a válasz. Tehát ugye ezt nem kell magyarázni, hogy egy elég bonyolult politikai helyzetbe élünk, várakozunk a változásokra és dolgozunk. Ehhez képest a fotószakma nem megosztottan, hanem gyakorlatilag egységesen elfogadta a meghívásunkat, tehát alig néhány ember morzsolódott le a meghívottak közül, és a többségük egyszerűen azért, mert idős, már nem alkot, nem volt mit küldenie az elmúlt 5 évből.
1: Ennek is van egy lélektana egyébként. De az is megütötte a fülemet, amit mondott, hogy majd mit szól, vagy hogyan reagálnak a fotósok a kiállításra.
3: Így van.
1: Ugye érintve vannak. Hát mert én mindenfajta rémtörténetet hallok itt a pályatársaktól, a kurátorok, amikor mesélik, hogy nem egyszerű a kortárs művészekkel dolgozni. Pont azért, hiszen művészek, mindenkinek van valami.
3: Nézze, itt a műfaj is elég problematikus, tehát a szalon, ami alapvetően egy 19. századi műfaj, a képzőművészek is, és hát valamennyire fotósok is eléggé utálják, mert sokan kell együtt lenni, mert egy ilyen nagy áttekintés, a közönség viszont nagyon szereti, de a fotósok ahhoz képest, hogy utálják, nagyon megsértődnek, ha nem lehetnek jelen.
1: Jó, hát mindig valami mitén van, igen. De meg lehet úszni egy ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, projektet sértődés nélkül?
3: Persze, hogy nem. Ez vele jár. Nem, tehát ugye a konfliktus nem a kiállítás kapcsán van, vagy lesz, mert a kiállítás csak 3 hónapig van nyitva, és magáért beszél. Én azt gondolom, furcsa volt a rendezés, kérdezték az első tárlatvezetéseken, hú, ez óriási munka volt, mennyi időbe telt? Ugye a műcsarnok 6 termében van a kiállítás, elfeleztük, Kincses Károlyé volt az egyik fele, enyém a másik fel, és mondtam, hogy egy nap a művek beszéltek, szóltak, hogy melyik mellett akar lenni, olyan evidens volt, hogy készüljenek el a terek. Na most én azt gondolom, hogy ez a nézőket is, meg a fotósokat is a kiállításról meggyőzi. Nehezebb dolog a könyv. Magyar Fotoművészet 300 alkotója című könyv, mert ott aztán tényleg sokan szólnak, hogy én miért nem, vagy XY miért nem. És erre csak azt lehet válaszolni, hogy amikor elkezdtünk dolgozni egy nagyon lelkiismeretes szerkesztőbizottsággal, körülbelül egy évig beszélgettünk arról, hogy elindultunk egy több mint 1000-es listával, de hát egy könyvbe, ha mindenki kap egy oldalpárt, hát persze, nem lehet 1000 embert betenni, tehát volt egy kötészeti határ, lehetett volna 317 vagy 298, de hát a kerekszámokat szeretjük, így lett a 300, de még 300-at meg tudtunk volna nevezni. Erre azt mondjuk, szerkesztőbizottság is azt mondja, hogy tessék megcsinálni ezt a másik könyvet.
1: Na jó, de még 400 akkor is kimarad, ha 1000-et nézünk.
3: Akkor tessék megcsinálni a harmadikat, ez csak jót tesz a fotónak.
1: 1001-edik, aki meg azért, hogy akkor én miért nem vagyok benne a háromban.
3: És hát közben a változás, tehát a 300-ból fölkértük a kiállításra 150-et, de hát itt volt ez a mesterséges intelligencia helyzet, és hiába volt egy elv, hogy a könyv alapján kerjük fel az alkotókat. Ha a jelennel szembe akartunk nézni, föl kellett kérnünk egy tucat olyan középgenerációs fiatalt, akit izgat a mesterséges intelligencia, és akik olyan munkákat csinálnak, amelyek már hát legalábbis a kérdésfeltevés szintjén elég markánsak ahhoz, hogy a műcsarnokba megjelenjenek. Én nem hiszem, hogy jajgatni kéne a mesterséges intelligencia hát miatt, vagy elzárkózni. Kell, használni kell, csak valahogy szembe kellene nézni a fotó kapcsán, hogy ez nem fotó, másik név kellene. Ugye a fénykép, mondja a neve is, fényből. Ezek a képek viszont adatból építkeznek.
1: Igen, jogos.
3: Biztos, hogy őrületesen izgalmas dolgok jönnek létre, és még inkább a közeljövőbe jönnek majd létre, de értsük meg, hogy ez más.
1: A kiállítás is más ilyen szempontból. Ha valamire, és akkor most először nézzük a könyvet, ha valamire rá lehet mondani, hogy kordokumentum, akkor ez az?
3: Igen, pontosan egy olyan pillanatban, amikor a bizonyos fajta fotónak nem vége, hanem hát más utakra fog.
1: Most jön a korszakváltás.
3: Most valamilyen korszakváltás. Azt vártuk, hogy a digitális fotóval, tehát 2000 körül fog ez megtörténni. Valójában azt tapasztaltuk, hogy a digitális fotó tényleg csak egy technika. Tehát az esztétikai, a kompozíciós, tehát a kép építési alapelvek nem változtak lényegesen. Most az is változik, most elkezdődött egy másféle képi beszéd, és ez markánsabbá teszi azt, ami tényleg a fotóművészet a maga hagyományaival. Nem véletlen, Kincses Károlynak a kedvenc terme a kiállításon az, ahol egy 200-nyi fotográfus elővett 19. századi, 20. század elejé technikákat, élvezik azt a, ugye a digitális fotó az annyi idő alatt készül el, amíg megnyomom a gombot, igen, és már rögtön látom az eredményt. Ezek a képek 1-2-3 nap alatt készülnek el, ki kell keverni a emúziót, föl kell hordani, hosszú az expozíció. Tehát az egész folyamat, nem csak a képnézés lassul le, de az egész folyamat, ami oda vezet, és ezáltal egész másféle képhez való viszonyok formálódnak ennek során. Ez ugye ott van, sok területen ott van ez a törekvés, a bakelit lemezektől kezdve.
1: Abszolút.
3: Ez a fotográfiában is jelen van, és biztos, hogy erősíti azt, hogy a fotográfiának vannak útjai, a fotoművészetnek a jelenbe és a jövőbe is vannak útjai, másfélék.
1: No, nagyon fontos hívó szavakat, meg dobálja fel a labdát nekem, meg az a feladat, amit hogy lecsapjam. Van egy kedvenc témám. Ugye a művésznek, tehát adott esetben a fotóművésznek van egy célja, egy üzenet jellege azzal, hogy elkészíti az alkotást. És úgy miután azt mondta, hogy nem volt nehéz berendezni, mert beszélnek a képek, de annyira beszélnek, hogy biztos az, hogy ugyanazt az érzelmi gombot nyomogatják majd a látogatókban, amit mondjuk a szerző szánt?
3: Azt gondolom, hogy majdnem biztos. És,
1: meg ilyet sem hallottam a kurátortól.
3: Ha végig sétál a termeken, akkor azt gondolom, hogy van egy logikája. Elindulunk azoknél a képeknél, amit ilyen hétköznapi nyelven azt mondanánk, hogy dokumentatív vagy riportszerű. Mondok egy példát. Kornis Péter, aki hát a nagymester a szakmánkba, a COVID idején Erdélyben iskolákba csinált ilyen egészségügyi maszkos fotókat. Na most evidencia, hogy ezt le kell fotózni. Tulajdonképpen csak azt rögzítette, ami van. Persze úgy, ahogy ezt csak Kornis Péter tudja. De az első teremben minden egyes képnél el tudjuk pontosan mondani, hogy ez itten Erdélybe készült, ez itten, nem tudom, az Alföldön és a vízhiányról. Tehát vannak fogódzók. És a termek egymás után egyre nagyobb távolságot képeznek a tapasztalati valóság. A tapasztalati valóság végig jelen van.
1: Értem.
3: Hát kell a fény.
1: Hogyne.
3: De egyre nagyobb ez a távolság, és így a néző egyre nagyobb kalandokba bonyolódhat bele. Másféle, tehát az első terem közvetlen és elementális érzései után azt gondolom egyre árnyaltabb, egyre finomabb tapasztalatok, érzések, élmények fogalmazódnak, és szerintem a kiállítás ebbe segít.
1: Szigeti Tomi, mit állított ki? Vagy Szigeti Tomitól mi van kiállítva? Ha már megemlítettük.
3: Tamásnak van egy nagyon hosszú sorozata, amiből az előző, az 5 évvel ezelőtti szalonra is válogatott néhányat, ebbe a nagy könyvbe, a 300 fotósba is abból választott egyet, és most is abból választott néhányat. 20-25-30 évvel ezelőtti portréfotóit lenagyítja, és odaadja a lefotózottak kezébe ma. Tehát egy hihetetlen időbeli ív keletkezik.
1: Ó, izgalmas.
3: Már a 30 évvel ezelőtt is nevezetes, és már a többnyire idős emberek akkori és mai valója között fizikailag is, tehát az arcvonások. Uh-huh. De hát közben az életpályából egy hatalmas szakasz lefutott, és egy politikusnál például 30 év,
1: hát hogyne, az
3: sok nagy, minden jut az ember eszébe.
1: Az biztos. Hú, de izgalmas ez az egész. És szerintem ebből több érdekes beszélgetés is születhet. Hát kedves hallgatóink, akkor irány a műcsarnok. Szerintem jobb dolgot kisem, mert ott még ebben a melegbe is jó lenni.
3: Légkondicionálás van.
1: Már csak azért is, kedves hallgatóink, szeptember 27-ig utak és útkereszteződések. Nagyon élveztem a beszélgetést. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de várom vissza, mert a téma kiapadhatatlan, szívesen. Meg művészeket is biztos vagyok benne, hogy akár Szigeti Tomit vendégül fogom itt látni. Bán Andrásnak nagyon köszönöm. Még egyszer szép nyarat.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Élményt kívánok a látók, mert mi járunk ezzel a kiállítással a legjobban, úgyhogy csillogjanak a szemek, és akkor az öné is fog, nagy baj nem lesz. Andrástól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Lilinek és Bán Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már a héten olcsóbb lett a benzin és a gázolaj a védett árnál. Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Szabadtéri fotókiállítással ünneplik a Hungaroring 40 évét a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését. A kereset alapja, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be az elnök ellen, többek között hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A vonatkozó törvény szerint ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vád fennállása kizárja az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését, vagyis a jogviszony törvényi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság dönt majd a megszüntetésről. Független szakértők bevonásával indít vizsgálatot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium fenntartója, miután nyilvánosságra került. A kollégium egyik prefektusa tavaly többször gyomron ütött egy 14 éves diákot, akinek igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei voltak, és akit idén márciusban a testnevelő tanára is megalázott. A vizsgálat lezárultáig mindkét felnőttet mentesítették a diákokkal való munkától, adta hírul a Telex. A fenntartó közölte, hogy az ellenőrzés a korábbi pedagógiai gyakorlatra, a sajtóban megjelent állításokra és a megtett intézkedések arányosságára is kiterjed. Az intézmény bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek érintettek. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, azóta Budapestről jár be az iskolába. Üdvözli a kormány tervezett kressz szigorítását a Betesda gyermekkórház, ahol ügyeletenként akár 5 rolleres balesetet is ellátnak, közülük 2-3 gyerek gyakrabban életveszélyes sérülésekkel érkezik. A budapesti kórház szerint a helyzet egyre súlyosabb, ezért arra kérik a családokat, hogy használjanak bukósisakot, ne hajtsanak gyorsan és lehetőség szerint válasszanak más közlekedési módot. Holnaptól ismét közvetlen járatok kötik össze Budapestet és Dohát a Qatar Airways menetrendjében. A légitársaság kezdetben heti 4 alkalommal repül a magyar főváros és a közel-keleti csomópont között, később pedig sűríti a járatokat. A légitársaság nemrég mutatta be FIFA 2026-os tematikájú Boeing 777-esét, amely a labdarúgó világbajnokság hivatalos arculatát viseli, fedélzetén pedig a VB hangulatát idéző kiegészítők várják az utasokat. Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenáris Célkapu parkjában a Hungaroring megnyitásának 40. évfordulójára. A tárlat archívképeken keresztül mutatja be a vasfüggöny mögötti első Formula 1-es versenypálya történetét, az első kapavágásoktól a jelenlegi fejlesztésekig. A fotókon feltűnnek a sportág legendái, a híres porcelán serlegek és a hazai autósport mérföldkövei. Kiemelt szerepet kap Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Forma 1-es pilótája, aki 2003-ban éppen a Hungaroringen debütált, és aki részt vett most a megnyitón is. A magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében, míg az ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg az Európa Liga selejtező sorozatának első körét. A győriek idegenben kezdik a párharcot július 7-én vagy 8-án, Fradi első meccsét július 9-én rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére,

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már a héten olcsóbb lett a benzin és a gázolaj a védett árnál. Az ÁSZ elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Szabadtéri fotókiállítással ünneplik a Hungaroring 40 évét a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnökének jogviszony megszüntetését. A kereset alapja, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be az elnök ellen, többek között hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A vonatkozó törvény szerint ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vád fennállása kizárja az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését, vagyis a jogviszony törvényi feltételei már nem állnak fenn, a bíróság dönt majd a megszüntetésről. Független szakértők bevonásával indít vizsgálatot az esztergomi Szent Antal Ferences Gimnázium és Kollégium fenntartója, miután nyilvánosságra került. A kollégium egyik prefektusa tavaly többször gyomron ütött egy 14 éves diákot, akinek igazoltan beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségei voltak, és akit idén márciusban a testnevelő tanára is megalázott. A vizsgálat lezárultáig mindkét felnőttet mentesítették a diákokkal való munkától, adta hírul a Telex. A fenntartó közölte, hogy az ellenőrzés a korábbi pedagógiai gyakorlatra, a sajtóban megjelent állításokra és a megtett intézkedések arányosságára is kiterjed. Az intézmény bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek érintettek. A szülők áprilisban kivették a fiút a kollégiumból, azóta Budapestről jár be az iskolába. Üdvözli a kormány tervezett kressz szigorítását a Betesda gyermekkórház, ahol ügyeletenként akár 5 rolleres balesetet is ellátnak, közülük 2-3 gyerek gyakrabban életveszélyes sérülésekkel érkezik. A budapesti kórház szerint a helyzet egyre súlyosabb, ezért arra kérik a családokat, hogy használjanak bukósisakot, ne hajtsanak gyorsan és lehetőség szerint válasszanak más közlekedési módot. Holnaptól ismét közvetlen járatok kötik össze Budapestet és Dohát a Qatar Airways menetrendjében. A légitársaság kezdetben heti 4 alkalommal repül a magyar főváros és a közel-keleti csomópont között, később pedig sűríti a járatokat. A légitársaság nemrég mutatta be FIFA 2026-os tematikájú Boeing 777-esét, amely a labdarúgó világbajnokság hivatalos arculatát viseli, fedélzetén pedig a VB hangulatát idéző kiegészítők várják az utasokat. Szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenáris Célkapu parkjában a Hungaroring megnyitásának 40. évfordulójára. A tárlat archív képeken keresztül mutatja be a vasfüggöny mögötti első Formula 1-es versenypálya történetét, az első kapavágásoktól a jelenlegi fejlesztésekig. A fotókon feltűnnek a sportág legendái, a híres porcelán serlegek és a hazai autósport mérföldkövei. Kiemelt szerepet kap Baumgartner Zsolt, Magyarország eddigi egyetlen Forma 1-es pilótája, aki 2003-ban éppen a Hungaroringen debütált, és aki részt vett most a megnyitón is. A magyar bajnok Győri Eto labdarúgó csapata az izlandi Vikingur Reykjavikkal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében, míg az ezüstérmes Ferencváros a szerb Vojvodina ellen kezdi meg az Európa Liga selejtező sorozatának első körét. A győriek idegenben kezdik a párharcot július 7-én vagy 8-án, Fradi első meccsét július 9-én rendezik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a város majori szabadtéri színpadon június 25-én este 4-9-től mindörökké flamenco a nagy sikerre való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élő zenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és szintiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást, Lili bárónő Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta a miniszterelnököt. Letöltendő börtönt kért az ügyészség arra a karateedzőre, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Továbbra is látogatható a Kármelita Kolostor és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapestiesek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímás palotában, tudatta a főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, hogy a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás egyében zajlott. A találkozó jelentőségét növeli, hogy ez az első nyilvánosan is ismertetett egyeztetés Erdő Péter és Magyar Péter között azóta, hogy a miniszterelnök hivatalba lépett. Súlyos büntetést kért a Szolnoki járási ügyészség arra az 56 éves nagykátai férfira, aki 2004-ben felrúgott egy 7 éves kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfi egy gyermektábor vezetőjeként a síró kisfiút a futópálya közepére kísérte, majd nagy erővel kirúgta a lábát, amitől a gyerek a levegőben megpördült és a rekordtámpájára esett. Bár nem sérült meg, az ügyészség szerint fennállt a 8 napon túl gyógyuló gerincfelű sérülés veszélye. A Szolnoki járásbíróság korábban egy év felfüggesztett szabadságot szabott ki, és 5 évre eltiltotta az edzőt minden karate tevékenységtől. Az ügyészség azonban ennél szigorúbb ítéletet, letöltendő börtönt és végleges foglalkozástól eltiltást indítványozott. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kármelita Kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épületének megtekintése iránt, ezért szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz mindkét helyszín, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető felidézte, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a várban a kordonokat, azt vállalták, hogy a két épület addig marad nyitva, amíg van rá érdeklődés, és a miniszter szerint ez továbbra is így van. A látogatás előzetes regisztráció szükséges a szabadkarmelita.hu oldalon. A magyarok kedvenc vára idén az Egri vár lett, a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős tavaszi online felmérése szerint. A szavazatok 20%-át szerezte meg, szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága, a visegrádi Fellegvár 18%-kal. A dobogó harmadik fokát a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalja el. A rangsor további helyein Boldogkővára, a Szigligeti vár, Füzérvára, a Siklósi vár, a Hollókői vár, az Esztergomi vár és a Sárospataki Rákóczi vár szerepel. A felmérés szerint a magyar kirándulók továbbra is szívesen látogatják hazánk történelmi erődjeit. Tavaly tovább erősödött a magyar turizmus, főként a külföldi látogatók számának és költésének növekedése miatt. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a külföldi látogatók száma 4,4%-kal nőtt, 15%-kal hosszabb időt töltöttek Magyarországon és 12%-kal többet is költöttek. A turizmussal kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a GDP 10,2%-át adta, és 420 ezer embernek biztosított munkát. A legtöbb több napra érkezett vendég az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból utazott ide, a szálláshelyeken pedig sokkal több ázsiai, dél-amerikai és francia turista jelent meg. A belföldi utazók száma csökkent, de az utazások időtartama nem rövidült, a szezonalitás pedig továbbra is erős, különösen a Balatonnál. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

zenzetyögésben a kordély peremén. Ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora méte, mekkora hatalom,

meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelé. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul, innen üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak.